0: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Egy felvétel erejéig velünk lesz hamarosan a Jazz in Shade, akik igényes háttér és szalonzenét játszanak. Előadásukban most a Monty című dal forog. Szőke Nikoletta 2019-es felvételével indítjuk az összeállítást. Ha valaha is szerettél, már is megtudjuk, hogy mi van akkor. Itt a Jazzin.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

Itt a Jazzin elérkeztünk a ma hajnali utolsó összeállításunkhoz a Jazzin által. A jazz.hu portál 2023-as közönség szavazatai alapján László Attila két díjat is kapott. Ő lett az év jazz gitárosa, és a László Attila Fusion Circus a jazz combo kategóriában az év jazz zenekara lett. Most itt nálunk egy másik formáció, a László Attila Band játsza el Balett a Holdon című dalát. Napjaink egyik legizgalmasabb etno-jazz zenekara Jemese Sürgülődő című muzsikájukkal lesz jelen, ahol trombitán közreműködik Subic Gábor. Swing muzsikával kezdünk, ennek az egyik legnépszerűbb hazai előadója Gruppenswing, a csapattal még Mihály Réka énekel, Nincs visszaút. Tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen fantasztikus muzsikákkal várjuk még önöket. Én Bárány Anna most egy rövid időre búcsúzom, de este 10-től újra várom önöket, itt a Jazzy Night-ban.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

right, let it hit 'em. Let it hit 'em.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy. Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író. Szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek veled.
0: A kezemben tartom legfrissebb kötetedet, melynek címe Ezüst szélű felhők. Eltér a szokásostól, hiszen ez most nem egy regény, hanem novellákból, publicisztikákból, tárcákból álló kötet. Mi volt az, ami ezt a változást előidézte benned?
1: Hát akárhogy is nézzük, én azért nagyon sokáig újságíróként dolgoztam, és alapvetően újságírónak tartom magam. És rájöttem már egy ideje, hogy nekem hiányoznak azok a műfajok, amiket én igazán szerettem. Az egyik ilyen volt a riport, ami egyébként egy kicsit hasonlít a regényíráshoz, hogy valamilyen szituációkba te beleteszed magad. Én nagyon szerettem azokat a riportokat, amiket én találtam ki, és ahol úgy mondanám, hogy beöltöztem, vagy beléptem egy szerepbe. Például azt nagyon szerettem, mikor szobalány voltam a Marriott Hotelben, és akkor tényleg be is öltöztem, meg minden, meg tanítottak nekem ezt, azt, amit egy szobalánynak szokásos. Nyilván nem, mintha tényleg föl lettem volna véve, és aztán mehettem ott napokon keresztül egy valódi szobalánnyal, és nézhettem, hogy mit csinál, meg segíthettem neki.
0: Tehát ez volt a feladat az interjúhoz?
1: Ez nem interjú volt, ez egy riport volt, kérlek szépen. Tehát tényleg, mintha beálltam volna, vagyis hát be is álltam szobalánynak, és végigjártam rövidítetten azokat a fázisokat, amikre betanítják az új jelentkezőket.
0: Na most
1: ez szerintem abszolút hasonlít a regényíráshoz, mert ott is elmegyek a helyszínre, és ott is beleélem magam abba a helyzetbe, hogy az általam kitalált alakok vajon ott, azon a helyszínen hogyan mozognának, milyen körülmények között. Tehát ez volt az egyik kedvenc műfajom, a másik pedig a publicisztika, ami pedig egy abszolút személyes műfaj. És én mindig olyan helyeken dolgoztam, és nagyon hálás vagyok ezért, és szerencsésnek érzem magam. Egyrészt a Nők Lapjánál, másrészt pedig az Elnél, ahol az mindig számított, hogy ki írta azt az adott cikket. Ez most így furán hangozhat, de hát főleg egy online felületen olyan iszonyatos termelés folyik, mondhatnám, hogy futószalag, aminek nyilván vannak értékesebb, vagy hogy mondjam, nagyobb munkabefektetést igénylő darabjai, de vannak tényleg ez a 12 egy tucat, csak hogy többször friss jön az oldal, és azt lássuk be, az annyira nem fontos, hogy azt ki írta, szerkesztette, fordította, ezt szokták kiadni a mesterséges intelligenciának már. És ezért én nagyon örülök neki, hogy én olyankor dolgozhattam a magyar sajtóban is olyan helyeken, ahol az fontos volt, hogy azt a cikket kiírja. És a kolléganőimnek is volt jellegzetes stílusuk, tehát nekem szerkesztőként meg se kellett néznem nagyon gyakran, hogy ki írta azt az anyagot, mert tudtam, hogy ki írta, mert két mondat után ki derült. És hát nagyon sokat írtam én is, ahogy a többiek is, és fölmerült a Jaffa kiadónál az a gondolat, hogy meg bennem is, hogy ezek úgy ne tűnjenek el, ne szálljanak el a semmibe, hanem ezt érdemes, hoppá, érdemes lenne összegyűjteni. Úgyhogy így született meg ez a kötet, jó részük az írásoknak valamilyen formában megjelentek már, vagy a Nők Lapjában, vagy más felületeken, de egyik sem úgy került be a kötetbe, hogy egy az egyben, hanem mindhez hozzáírtam, átírtam, kiegészítettem, vagy ha olyasmi volt benne, ami egy adott időszakhoz kötődött, azt kivettem, és hát vannak benne új szövegek is.
0: És mit gondolsz, egyszer még visszatér az az idő, amikor nagy jelentősége lesz az újságíró személyes hangjának?
1: Hát én nagyon remélem, hogy igen, illetve hát azért most is vannak olyan kollégák, akiknek felismerhető a hangjuk, és akiknek a stílusuk is felismerhető, és annyi a különbség, hogy hát nekem nincsenek túlzott reményeim arra nézve, hogy a print lapoknak a jövője az valamiféle fejlődést fog produkálni. Tegnap bementem a benzinkútra, mert meg akartam venni egy új magazint, és akkor oda masírozok automatikusan, ugye, ahol mindig szoktam venni az újságokat, és ott üres polcok. És akkor hasított belém, hogy hát én erről olvastam, hogy a benzinkutaknál is megszüntették a printlapoknak a forgalmazását, amit azért nem értek, mert hát ott azért szerintem pörögtek a lapok, tehát most nem fogsz azért külön elmenni valahova, hogy újságot vegyél, hanem hogyha úgy is bemész tankolni, kávét inni, pisilni, bocsánat, hát akkor elmész az újságok előtt, és akkor hip-hop megveszed azt, amit meg szeretnél. Tehát, hogyha mesterségesen szűkítik azokat a lehetőségeket, ahol hozzá lehet jutni printlapokhoz, akkor utána hiába tárjuk szét a karunkat, hogy hát nincsen rá kereslet, hát azért ki fogja lejárni tért fölött 5 centivel a lábát azért, hogy printlapokat vegyen. Tehát azért az hatalmas érték, azt nem kellene hagyni elveszni.
0: Hát ki tudja, hát ha még fordul a világ egyet. Kérdés, hogy merre?
1: Ugye? Igen, én is ezt milyen kaptam, hogy milyen irányba fordul. Igen.
0: Mörk Leonóra a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra, amikor elővetted azokat a történeteket, amelyeket korábban írtál, akkor ez számodra is azért egyfajta múltidézés volt, nem?
1: De igen, és az az érdekes, hogy van az a mondás, hogy nincs unalmasabb, vagy nincs idejét múltabb, mint a tegnapi újság, de viszont szerintem nincs érdekesebb, mint egy régi újság. És nagyon érdekes, például van egy olyan heti lap, amire előfizetünk ketten az öcsémmel, és akkor ő hozzá megy az újság, és utána kapom meg én, de hát nem találkozunk olyan sűrűn, tehát van, hogy mit tudom én, 4-5 darabot is kapok. És az például egy halatlan érdekes dolog, hogy most már tudod, hogy mi történt, amit, mit tudom én, egy hónappal korábban az újságírók, vagy a megszólaló interjúalanyok, vagy szakemberek még csak találgatták, hogy vajon mi fog történni. Tehát ez szerintem ez egy haladlanul izgalmas és tanulságos dolog. Na most nyilván itt nálam nem ilyen politikai dolgokról volt, vagy van szó, de így is nagyon érdekes rálátni, hogy bizonyos dolgok nem változnak, hanem egyszerűen aktuálisak maradnak, vagy maradtak.
0: És melyek ezek a dolgok?
1: Hát mondom, ezek eléggé...
0: Agatha Christie egyszer azt mondta, hogy az emberi természet az nem változik.
1: Az pláne nem, tehát az nem, hogy mit tudom én 5-10 év alatt, hanem mint tudjuk sok száz, ezer, stb. Év alatt sem változik, de miután ezek személyes történetek, akkor nekem az vicces volt, én úgy érzem, hogy én tudok saját magamon is nevetni, hogy vicces volt azt látni, hogy mi húztam fel magam mondjuk 5 évvel ezelőtt, és ma is ugyanolyan bomba biztosan felhúzom rajta magam. Tehát vannak ilyen sztorik, például az egyik kedvencem az volt, mikor bementem az autómmal a szervizbe, és ott nagyon rám akarták kenni,

0: Miért gondolja ön, hogy nekem minden napi olvasmányom a forgalmi engedély? Tehát miért kellett volna nekem azt felfedeznem? A. Hogy rosszul van beírva a köpcenti. B. Mondom, figyelj már, én bölcsész vagyok, tehát azt hiszi maga, hogy én tudom, hogy mi a különbség a 135 és az 1350 köpcenti között? Tehát, hogy az úgy megjelenik az én szemem elő? Hát igen, igen, mert a kisasszonyok és az önkormányzatnál, hát azt mondja, olyan ostobaságokat írnak be a forgalmi engedélybe, szóval múltkor is beírta nekem egy HDI autónak a üzemanyagába, hogy benzin. Hát gondoltam, jó. És várta a fickó, hogy én reagálok, mondom, és az baj. Szóval HDI, mondom, az mi? Hát azt mondja, az dízelüzemű. De mondom, miért tetszik gondolni, hogy én ezt tudom, én újságíró vagyok, nem autószerelő. Tehát, hogy mikor valaki annyira benne él a saját világába, hogy azt hiszi, hogy ami neki teljesen kézenfekvő, az mindenkinek az.
1: Ezek szerint ez a történet, ez rád is most pont ugyanígy hatna?
0: Előbb, te szóru szóra, ugyanígy.
1: Egyébként most érdekes húrokat pendítettél meg bennem, mert nekem a születési anyakönyvi kivonatomban tér el a kerület. Úgyhogy most nemrégiben derült ki, hogy voltak éppen elírták, és eddig én hosszú évtizedeken át voltak éppen máshol születtem. De hát nem baj, egyszer érted, kiderült, szóval nem probléma ez.
0: Hát persze, csak akkor ne a tenyakadba varják, tehát ne téged próbáljanak hibáztatni, hogy te miért nem olvasgatod nap, mint nap. Hol a forgalmi engedélyt érted? Hol a születési anyakönyvi kivonatod? Hol, amit tudom én, jogosítvány, de ezt azt annyi papírja van az embernek. Ráadásul mindegyik én apró betűkkel érted, a olvasó szemüveggel se látom, tudom, akármi lehetne odaírva. Tehát én úgy érzem, lehet tévesen, hogy ez nem az én felelősségem.
1: Látod, Nóra, még kiderül, hogy mennyi mindent kell olvasgatnunk.
0: Igen.
1: Az irataninkat is. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Mörk Leonóra, író.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Hogyha lenne egy pacikám,

0: Az Intermezzo vendége Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra most itt a zene alatt gyorsan átnézte a jogosítványát, ugye? Vagy nem?
1: Nem, azt nem látom szemüveg nélkül. Úgyhogy...
0: Legközelebb ellenőrizni kell, esti olvasmány.
1: Az biztos.
0: A könyvedben hónapról hónapra jelennek meg a különböző írások, januártól decemberig. Ennek mi az oka?
1: Valamiféle szervező valamiféle rendszerbe próbáltam én csoportosítani ezeket az írásokat, és mivel anno a Nőklapjában is nyilván úgy ment a publicisztika, hogy váltottuk egymást, tehát rotáltunk a kollégákkal, és valamilyen szinten azért az ember reflektált, tehát télen nem valami nyári dologról írt, és vice versa, ezért elevenni hány írásnak volt egy ilyen fajta hangulata, vagy egy ilyen elem benne, és akkor úgy éreztem, hogy ez így jó lehet, illetve érdekes módon már kaptam olyan visszajelzéseket, hogy egész más ilyen rövid írásokat olvasni, mert tulajdonképpen ott fejezi be, vagy ott hagyja abba éppen, ahol akarja, ahol ráér. Volt, aki írt nekem, hogy a vonaton olvasta, és hogy így milyen jó volt. És egy regényt is ott hagysz abba, amikor bemondják, hogy nem tudom, Püspökladányba mész, és akkor két perc múlva megérkezünk Püspökladányba, nem fogsz fönnmaradni a vonaton, hogy befejezd. De mégis ez másfajta olvasási élmény. És akkor, mikor erre a rendező elvére így rátaláltam, akkor már tudatosan figyeltem arra, hogy mindegyik írás, amelyik egy-egy hónap alá besorolódott, hogy az valamilyen módon utaljon arra az időszakra.
0: A szerkesztés során mi volt az, amit figyelembe vettél? Mivel egészítetted ki az írásokat? Mi volt az, amit hozzátettél? Mi volt az, amit át kellett írni?
1: Amit át kellett írni, vagy ki kellett hagyni, az olyasmi, ami tényleg egy adott történéshez kötődött, ami akkor volt aktuális. Amit megváltoztattam például, elég sok írás született a COVID alatt. És nyilván akkor teljesen élő volt az élmény, de hát ez velünk maradt, tehát azért a COVID mindenkinek annyira megváltoztatta az életét, és mindenkinek annyira beleégett a memóriájába, hogy maguk a sztorik, azok nem veszítették el az aktualitásukat, csak akkor nyilván ezt át kellett így egy kicsit hangolni, vagy szerkeszteni, hogy végül is nem 2020-ban járunk, hanem 2026-ban. Tehát ezt például megváltoztattam, illetve mikor az első regényemet írtam, arra emlékszem, hogy nekem az milyen óriási élmény volt, hogy nincsenek terjedelmi korlátok. Tehát az, hogy az ember újságíró, az azt jelenti, hogy tudja, hogy mi az a max karakterszám, amennyitől leadhat. Én szerkesztőként se örültem annak, hogyha én valakinek azt mondtam, hogy nem tudom, 9000 karakter, és leadott 13000 karakter, mert nagyon jól tudta, hogy ez nem fér be, mert a lap nincs. Gumiból, tehát, és fölösleges, tehát ki fogjuk húzni, ha nem én húzom ki, ki húzza ő, tehát duplán dolgozik. Na, tehát én elég fegyelmezetten hozzá voltam szokva, hogy az elnél egy-egy interjú vagy riport az mondjuk 9000 karakter lehetett, és a Nőklapjánál pedig ezek a publicisztikák, ezek egyoldalasak voltak, tehát az olyan 4000 karakter, 100 karakter ide-oda. És akkor, mikor elolvastam, akkor nagyon sok esetben éreztem azt, hogy hát nekem még erről lenne mondani valóm. Alapból is lett volna, illetve azóta ahhoz egyéb élmények jöttek, amik ahhoz kapcsolódnak. És akkor ezzel én nagy boldogan kiegészítettem. Úgyhogy ezért mondom, hogy egy írás sincsen benne olyan, amit egyszerűen egy copy-paste-tel én valahonnan kiemeltem, hanem mindegyikben azért elég sok munka van.
0: De ugyanakkor az aktuális, a 2026-os Mörk Leonóra is benne van.
1: Teljesen, persze.
0: Elmintetted korábban, hogy van, ami nem változik, hogy ez volt az első gondolatod, és az autós esetet, a jogosítványt hoztad fel példának. Mi volt az, amivel kapcsolatban még így éreztél?
1: Például annak idején megírtam a terhes gondozási, meg utána a szülési kalandjaimat, és hát akkor is nyilván vert ez valamilyen szintű visszhangot, vagy rezonált olyanokban, akik hasonló cipőben jártak, de én úgy érzem, hogy akkoriban a kismamák még nem voltak annyira öntudatosak, tehát nyilván én is tiltakoztam, vagy én is megírtam azt nagymérgesen, hogy egy nappal szülés előtt ott vagyok a kórházban, és már a harmadik nőgyógyász turkál bennem, és én ott fekszem széttett lábbal, és akkor, mivel ez nyáron történt, akkor egyszer csak tatarozzák a kórházat, egyszer csak kivágódik az ajtó, és megjelenik egy munkás két malteros vödörrel a kezébe, és akkor így elvonul, úgy vet egy pillantást az én két lábam közé, majd megy tovább. És én már akkor se értettem, hogy ezt így mégis hogy. Tehát tényleg már akkor is lehetett a szüléshez magaddal vinni ezt-azt apukát, barátnőt, anyukát, na de nem egy hidegburkoló munkásnak a együttműködésére, vagy a közreműködésére vágyakozol szülés közben, hanem egy dúláéra, nem? És mikor szóltam a főorvosnak, hogy hát nem lehetne legalább az ajtót bezárni, vagy kitenni valami cédulát, hogy most itt vizsgálat folyik, akkor így rám nézed, még ugye könyökig bennem turkált, és akkor azt mondja, hogy gondolja, az a munkás még nem látott ilyet. És akkor hirtelen én úgy nem találtam erre a megfelelő, adekvát választ, és én úgy érzem, hogy most a 30 évvel később azért egy mai kismama az nem csak fintorogna, hanem valami nagyon-nagyon csúnyát mondana. Tehát ez továbbra is aktuális, csak a világ annyit haladt előre, hogy a mai szülőnők azért úgy érzem, hogy jobban ki tudnak állni magukért, illetve hogy megosztják egymással ezeket a tapasztalatokat, és akkor mégiscsak ez valamiféle változásokat előidéz.
0: Hát nem beszélve a következményekről, hogy azért remélhetőleg ma már ennek lenne valami következménye. Vagy igen. Ki tudja?
1: Hát remélhetőleg igen, vagy talán ugye azt is szokták mondani, hogy azért a fiatal orvosok, ahogy nem hajlandók elfogadni hálapénzt, meg másképp állnak a betegekhez, vagy nem hajlandók eltűrni, hogy ne fizessék ki a 1 millió túlórájukat, vagy nem hajlandók halálra gyötörni magukat. Tehát azért vannak pozitív változások. Vagy egy másik történet, amire a lányom azt mondta nekem, hogy ő abból tanulta meg azt, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Hogy én elmeséltem neki egy sztorit, amikor én ragaszkodtam ahhoz, hogy de én megmondtam, hogy nem. Én nem fogom azt mondani, hogy igen. Ez nem egy szexuális szituáció volt egyébként, de hát nem csak ott kell ragaszkodni ahhoz, hogy te azt mondod, hogy nem. És úgy érzem, hogy itt is nagyon sok fejlődés történt abban, hogy legalább már tudják a nők, hogy mondhatják azt, hogy nem. Mondhatják azt, hogy ne arra ugyan, amíg maga engem vizsgál, csukja be azt az ajtót. És nem érdekel, hogy itten csempézni kell, akkor ne használják ezt a vizsgálót. Tehát mégiscsak van itt fejlődés.
0: Igen, és ez a jó hír.
1: Igen.
0: Jövünk vissza Mörk Leonórával. Jesse.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író. Nóra legfrissebb könyve címe elég nehezen kiejthető, Ezüst szélű felhők, szóval komolyan kell figyelni és artikulálni, de ez nem baj, mert az ember legalább éberen beszél és odafigyel arra, hogy mit mond. Mi volt az, amiért ezt a címet választottad? Biztos nem a nehezen kiejthetőség miatt.
1: Nem, és teljesen igazad van, hogy kellett volna próbálkoznom, ki lehet ezt mondani, és ha kiderül, hogy nem lehet kimondani, akkor lehet, hogy kellett volna keresni másikat, de nekem nagyon megtetszett ez a, nem tudom, metafora, vagy minek nevezzem. Ez egy angol mondás, mindenki, aki tanult valaha angolul, az előbb-utóbb belebotlik ezekbe a nagyon plasztikus, vagy költői angol szólásmondásokba, vagy fordulatokba, vagy idézetekbe, és nekem ez mindig tetszett, ez a minden felhőnek ezüstös a széle, vagy a bélése. Ugye, amit magyarra úgy szoktak fordítani, hogy minden rosszban van valami jó.
0: Ami... Vagy a felhők felett is kisüt a nap?
1: Igen, hasonló. Tényleg, ott mindig felhők fölött mindig kék az ég, tehát sok mindent lehet mondani, de ez sokkal költőibb nyilván azért, mert ez egy költőtől származik, tudnélik John Miltontól, aki az angol baroknak a nagy poétája volt, és ugye az arra utal, hogy lássuk meg a szépet, vagy a jót a nehéz helyzetekben is, vagy hogy lehet azt kihozni pozitívba. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy az én történeteimben azért ez úgy benne van, mert ha más nem, akkor az a pozitívum, hogy ki tudom magam nevetni, vagy tudok nevetni azon a szituáción, amit leírtam, és amin aktuálisan fölhúztam magam, mondjuk utólag könnyebb nevetni, mint amikor benne vagy, és azért választottam ezt a címet.
0: Mindig könnyen megy ez a nézőpont, ez a narratíva, hogy így tud kezelni a különböző helyzeteket?
1: Hát igyekszem, tudod, az ember igyekszik, illetve én úgy érzem, hogy az ember ne vegye magát túl komolyan, és mindig csodálkozom, amikor mondjuk kollégák állati komolyan veszik magukat, tehát ez azért nem élet-halál kérdése, hogy én úgy érzem, hogy az ember ír. Én nagyon boldog vagyok, hogy én írok, és elmondhatom a gondolataimat, meg amiket kitalálok, és mindig meghatódom, hogy azt mások elolvassák. De ez ennyi, tehát amit én írok, az nyilván nem a háború és béke, és amit más kolléga is ír, az is nem a háború és béke, és én szerkesztőként is furcsálottam, amikor valaki minden pontos veszőjéhez ragad. Tehát ne vegyük magunkat ennyire komolyan, csak sokkal jobban fogjuk érezni magunkat, úgyhogy igyekszem.
0: Ez a kötet egy kitérő a te pályádon, tehát visszatérsz a történelmi regényekhez, vagy pedig számíthatunk hasonló folytatásra?
1: Én nyilván az újságírói voltomból adódóan, bár alapvetően regényeket írok, és az utóbbi időben történelminek nevezett, vagy én azt szoktam mondani, hogy kosztümös regényeket, de hát azért többször is írtam már nem fikciót. Tehát ilyen volt a Papagájos ablak, ami a Luther útnak volt egy ilyen szubjektív úti napolja. Ilyen volt, amit nagyon sokan szeretnek a saját utakon, ami 15 történelmi nő alaknak a történetét meséli el, és azt is nagyon szívesen folytatnám, és tényleg azt is sokan mondták, hogy szívesen olvasnák a folytatását is, és hát ez is ilyen, tehát hogy ez nem fikció, vagy az írások többsége nem fikció. Vannak benne milyen rövidebb elbeszélések, amiket nem is egyeszám első személyben, hanem egyeszám harmadik személyben írtam. Tehát azok nyilvánvalóan nem az én történeteim, bár hát az egy író típusú ember az mindent átszűr saját magán. De a többi az vállaltan velem történt, és vállaltan személyes. Tehát az én gondolataim vannak benne, az én álláspontom, az én véleményem, az én saját alternatív valóságom.
0: A kötet az ünnepi könyvhétre jelent meg. Találkoztál is az olvasókkal a dedikálások során?
1: Igen, nem csak a dedikálásom, hanem előtte volt a Vigadótéri színpadon egy beszélgetés. Arra is elég sokan eljöttek, és utána egy órán keresztül dedikáltam én, illetve a Bauer Barbara kolléganőmmel, akivel közösen volt egy könyvbemutatónk, és tényleg azt az egy órát, azt végig évig dedikáltuk. Az új könyvemet is elég sokan hozták, régebbieket is hoztak. Tényleg annyira kedvesek az emberek, mondom, hogy én mindig meghatódom. Volt, aki hozott olyan könyvet, ami nem tudom, 5 vagy 6 évvel ezelőtt jelent meg először, és neki megvan az első kiadása, azóta lett belőle nem tudom, még 2 vagy 3, és akkor olyan boldogan hozta nekem a védő, borító, minden, és elmesélte, hogy mikor vette meg, és hogy mikor olvasta, és hogy neki ez milyen sokat jelentett, és hát ezek borzasztóan megérintő találkozások.
0: Hiszen ugye nincs olyan sok alkalom, amikor találkozol az olvasóiddal, azért az írói hivatás az leginkább magányos.
1: Persze, hát írni az egy egyszemélyes műfaj, de azért elég sok meghívást szoktam kapni, tehát vidéki könyvtárakba ott oda rendszeresen hívnak, és én boldogan megyek tényleg, még akkor is, hogyha télen késő este van, és akkor nekem ott kell aludnom, mert nem fogok a sötétbe visszavezetni, nem tudom, 3 vagy 4 órát az autópályán. De hát ezt én boldogan vállalom, mert tényleg olyan találkozásokban van részem, amik megérintik a szívemet, vagy hogy mondjam.
0: Nóra, sok hasonlót kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát várjuk az újabb könyvet is.
1: Igyekszem, igen. A következő az regény lesz, ha minden igaz.
0: Mit lehet még tudni róla ezen kívül? Vagy ennyit?
1: Egyelőre ennyit, igen.
0: Rendben. Úgyis jössz majd és mesélsz róla.
1: Köszönöm szépen.
0: Börk Leonóra író volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.
1: A gyönyörű műcsarnokba invitálunk mindenkit, illetve annak is az alsó részébe. Itt látható, élvezhető, tanulható, meg és csodálkozhatunk rá a Teremtett Rend című kiállításra. Ez Dargai Lajos univerzumát mutatja meg, és tényleg az univerzum a jó szó. Geometria keveredik filozófiával, mérnöki precizitás és természettudomány az antik eszményekkel, de egy tisztázó jellegű beszélgetést azért meg kell ejtenünk a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, aki beavat minket Kaloka Gatia rejtelmeibe is.
2: A Kaloka Gatia az egy sorozata tulajdonképpen a művésznek. Bizonyos értelemben szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. A Kaloka Gatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése van tulajdonképpen szó az apollói szépségnek a megjelenítéséről. Hogyha ebben a filozófiai rendszerben gondolkodunk a művészet esztétika, hogy a Nietzsche-nél lehet olvasni azt, hogy itt a művészet az lehet apollónikus, vagy dionüszi. Most Dargai esetében ez az apollónikus művészet jelenik meg, és ez a Kaloka Gatia sorozat, és ezen alapul, és ezért kapta ezt a címet. A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Ez az előtérben, ahogy az ember lejön az alaksorba, és ott szemben a ruhatárral ott található meg ez a szobor, mert hiszen nem fért be, nem tudtuk bevinni az ajtón. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos, nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja, illetve a luminoszkóp, ami egy televízió képernyő, és ilyen színes püstszerűségek kanyarognak rajta, és ez a legjelentősebb a fénymodulátor, ami három részből áll, három hosszúkás szerkezet, amely mozog, amelyben mozgó alkatrészek vannak, mozgó tükrök, ahogy tetszik, fémtükrök, amelyek különböző színes fényeket vernek vissza és vetítenek ki a környezetükre, például a falakra, a teremnek a falaira.
1: Itt van idézetként tőle, hogy a jövő művészete tudományos meggyőződésünk formává válása lesz. Igaza lett?
2: Bizonyos értelemben igen, bár nem úgy, ahogy ezt gondoltam, mert ha azt nézem, hogy mondjuk most a mesterséges intelligencia micsoda térhódításának vagyunk tanulni a művészeten belül is. Tehát, hogy hány alkotó használ mesterséges intelligenciát, festők is, olyan formán, hogy mondjuk azzal terveznek, és aztán utána megfestik szabad kézzel. De ez csak az egyik felhasználási mód, mert hiszen készülnek filmek, készülnek fotók mesterséges intelligenciával, és hát nyilvánvalóan tud segíteni az a mobilok, vagy egyéb szerkezeteknek a létrehozásában is. Tehát ilyen értelemben kétségkívül van igazság ebben, de azt hiszem, hogy nem lehet abszolútizálni ezeket a kérdéseket. Tehát mindig van igény az egészen egyszerű, egészen hétköznapi, egészen ősi módszerekre. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk a kézzel készült kerámiák azok valaha kimennének a divatból, vagy mondjuk a grafika, a szabadkézi grafika, vagy szabadkézi festészet, táblaképfestészet, nekik is látjuk nem is az mondja a reneszánszát, pedig hiszen mindig is jelen volt a festészetben.
1: Ha valaki nem ismeri az ő munkásságát, mire döbben rá, mivel találkozik?
2: Akinek a számára a képzőművészet kizárólag arról szólt, mint ez idáig, hogy a szabadkézi festészete vagy rajz, az valamilyen formában a valóság minél tökéletesebb visszaadását jelenti, tehát a kézügyességet tudja igazából értékelni egy festményben. Annak számára biztos első látásra megdöbbentő lehet egy absztrakt festmény, úgy általában véve. Tehát aki ezzel az igényel megy be, annak számára is izgalmas és érdekes lehet, különösen ezek a mozgó szobrok, ezek a fény visszaverések, talán ezek, akik elsőre megragadják a figyelmét, és talán kevésbé azok a reliefek, amik ezt a konstruktív absztrakciót jelenítik meg, amely mondjuk Kassák Lajos nyomának képarchitektúra kapcsán lehet ismert, de hát mondjuk sok számára ez esetleg nem ismert. Ez eset elgondolkodhat arra, azon, amivel Dargai Lajos nagyon sokat foglalkozott, hiszen az ő szobrai, mobil szobrai is, meg ahogy már említettük, az egri fénytorony is tulajdonképpen azért készültek ezek, hogy közösségi terekbe kerüljenek, nagyvárosokba, a nagyvárosi forgalmat úgy oldja, a nagyvárosi létet valamilyen formában oldja, barátságosabbá tegye. És ez a bizonyos turneon, amiről beszéltük, ami nem tért, hogy az ajtón, a kiállított terem ajtán, de az előtérben ott áll, ez is egy szoborterv. Az ő esetében is, Söffer esetében is, de Vazarelli esetében is arról van szó, hogy hogyan lehetne társadalmasítani a művészetet, hogy hogyan lehet úgy eljutatni a modern művészet is mindenkihez, a sokakhoz, legalábbis akiket ez érdekel, hogy egyszerűen bevonza a saját terébe azzal, hogy mondjuk köztéren jelenik meg.
1: Keresem a zeneiséget Dargai Lajosnál, rábukkanhatok?
2: Hát tulajdonképpen igazából azt tudnám javasolni, hogy érdemes a fiával interjút csinálni, Dargai Marcellel, maga egy zeneszerző.
1: Igen.
2: Tehát ami nem véletlen nyilván, hogy az apai indítatás tovább viszi, csak nem a képzőművészet, hanem a zene formájában. Kortárs zenében nyilván lehet kapcsolni a legkülönbözőbb, ahogy ezt Nikolás Söffer is megtette, hogy a legkülönbözőbb kortársakhoz kapcsolta a műveit, szívesen lehetett összekötni mondjuk Bartókkal, vagy Kurták Györggyel ezeket a munkákat. De nem feltétlenül szükséges, azt gondolom, hogy csak a kortárs modern zenére gondolni, mert hiszen az a fajta szerkesztettség, amivel ezek a művek készültek, ez az a fajta mérnöki megközelítés, ez mondjuk Bachnak a hegedű partitájában, vagy a Voltemperitz klavírban is ugyanúgy megvan, hiszen ő maga is egy mérnöki precizitással ment végig a fintkörön. Általában a művészek számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk, mi lesz velünk, egyedül vagyunk-e a világban, milyen a világ, különösen a Dargai esetében őt kifejezetten foglalkoztatta a világűr, a csillagképeknek a rendszere, az egyáltalán az űrnek a mozgása és változása, és hát ezt ilyen értelemben meg is jelenítette a műveiben, sőt vannak olyan munkák, amik kifejezetten a csillagállásokhoz kapcsolódnak. Az absztrakt formában dolgozta föl az egészen konkrét csillagállásokat, például a Kassák vagy születésének, vagy Nikolás Söffer születésének az akkori pontos csillagállását, és ezt jelentette meg egyik másik munkájában, ilyet is lehet látni a kiállításon.
1: És még sok mindennel, nyitott szemmel, nyitott szívvel és nyitott elmével hívunk mindenkit a Teremtett Rend című kiállításra, tehát a Műcsarnokba, ha meg szeretnék ismerni Dargai Lajos univerzumát, ott a helyük. Ha rácsodálkoznának a 20.-21. század kíváncsi felfedezéseire, akkor is ott a helyük. És ha a múzeumok éjszakáján szeretnének találkozni például vendégünkkel, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, akkor is ott a helyük. Összegzésképp tehát, a hely adott, már csak önök hiányoznak a Műcsarnokból.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Jöjjön a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, a filozófia után szépséggel, évforduló 2026, egy program sorozat címe, csütörtökön este 6-kor a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében szépségek érkeznek, ahogy megígértem, Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje élvezhető, de nem csak a kezeket kell nézni, és azért a fülek is legyenek nyitva, Mozart C-dur szonátájára, a D-dur szonátára, Mendelssohn Andantel és Allegro brillantéjára, illetve Gershwin 3 szongjára élvezzék, tehát a négy kezet két gyönyörű hölgytől a Dohnányiban csütörtökön este 6-tól, és folytatódik még a szépség, hiszen Balogh Nella Cello MA diploma koncertje pénteken este 7-kor lesz a Zeneakadémia nagytermében. A hölgy nyilván izgul, a hozzátartozók is, ha nem hozzátartozók, akkor pedig menjenek el szépségért, és most csak a zenéről beszéltem természetesen. Segít majd Pellet Sebestyén is zongorán, ha megszólal Bach G-dur szonátája, Viola da Gambára és Csembalóra, illetve Beethoventől az 5. a D-dur zongora trió. Persze még ott lesz Sosztakovics is, vezényel Dénes Aborovszky, Marcel és Balogh Nella várja tehát az izgulókat, a szintén izgulókat és a támogatókat a Zeneakadémián pénteken. A francia intézet sem maradhat ki, egyrészt szépség van, másrészt pedig mozival vár mindenkit, de a legérdekesebb legalábbis számomra az a holnapi, a szerda délután 5-kor kezdődő mese óra. Havonta egyszer, ugyanis mindig a médiatárban gyűlnek egybe kicsik és nagyok, Catherine Chamfrou utánozhatatlan hangulatú felolvasására. Én remélem, hogy mindenki érti majd, főleg a 3-6 évesek pontban 5-kor, illetve 3/4-6-tól, a nagyobbak a 6-tól 9 évesekig. Mármint akik értik ezt, és remélem sokan értik Gadányi Jenő művészetét. Holnap 6-kor a Hegyvidék galériában nyílik meg, illetve lesz egy művészettörténeti előadás róla a születésének 130. évfordulója alkalmából, Kopócsi Anna művészettörténész segítségével. De hogyha már a fiatalokról beszéltem, akkor legyen az egész hétvége az övéké, igen, Generali Gyereksziget, a Hajógyári szigeten. Tessék menni, és tessék vinni, sajnos már azt kell mondanom, hogy akár a nagymamákat is, péntek 16:30 nem elfelejteni a nagy színpadon a Csiribiri, és akkor mindenki tudja, hogy egy jó hangulatú Halász Judit koncert veszi kezdetét és tart, amíg csak lesznek rossz gyerekek, akik természetesen mindig lesznek, de minden égetni valót imádunk, és minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk.
0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon, felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Itt van velünk a stúdióban Faragó János, a PVC legal ügyvédje, a témánk pedig a bérlakáspiac és ennek hatása a magyar gazdaságra. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a bérlakáspiac az tényleg nagyon komolyan befolyásolja a magyar gazdaság helyzetét, de nem nagyon élünk mi magyarok bérlakásban, ugye? Tehát körülbelül tudunk valamilyen arányt mondani, hogy néz ez ki?
2: A saját tulajdonú lakásban lévő magyaroknak az aránya az 90% fölött van.
1: Egyébként ez Nyugat-Európában mennyi?
2: Ennél jóval alacsonyabb, tehát mondjuk Németországban 50% körüli, de a nyugat-európai átlag is inkább 60% körül. Ez egy kelet-közép-európai sajátosság, hogy ilyen ennyire magas a saját tulajdonú lakásban élőknek az aránya. Tehát ez a 90% körüli, ez nem csak Magyarországon van így, de Magyarország még ebben a régióban is viszonylag kiemelkedőnek számít.
1: Mennyire jó az, hogy ennyire be vagyunk stabilizálva, tehát oda vagyunk kötve a lakáshoz, ez a legnagyobb vagyonunk, nem nagyon mozdulunk, ha mozdulunk, akkor egy másik tulajdonba, de azért az sem minden évben, mint ahogy bérlakást akár évente változtathatunk. Ez mennyire fixálja a magyar gazdaságnak a mobilitását?
2: Hát azt gondolom, hogy eléggé, hiszen ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magyar emberek a pénzüket túlnyomó részt az ingatlanukban tartják, amit ugye használnak, benne laknak. Ez nem tud visszaforgatódni, úgymond a gazdaságba, ebből nem lesz. Ez nem a jövőbe fektetjük, hanem a saját lakhatásunk céljára. Miközben, hogyha mondjuk beköltöznénk egy bérlakásba, nyilván nem az a cél, hogy tömegesen költözzen be mindenki, de hogyha mondjuk bérlakásban lakna egy nagyobb arány a lakosságnak, akkor ezt a vagyont, amit jelenleg a lakásokban tartunk, ezt lehetne akár a gazdaságba a jövőbe fektetni.
1: Egyébként a bérlakásoknak, amit kiadnak, annak a tulajdonosa általában az magánszemély, vagy inkább intézmény?
2: Magyarországon jelentős mértékben inkább a magánszemély, tehát ilyen 95%-ot is meghaladja magánszemély tulajdonában lévő bérlakásoknak az aránya. Az önkormányzatok tulajdonában van körülbelül 2-3%-a a bérlakásoknak, és az intézmények, tehát a céges tulajdonban lévő bérlakások aránya az ilyen 1% körüli, vagy még az alatti.
1: Na most ez az arány, hogy a bérlakáspiac is ennyire magánkézben van, hogy ez jó-e? Tehát ez például hogy néz ki mondjuk egy régi piacon, egy Nyugat-Európa piacon, ahol dominál a bérlakás?
2: Mondjuk egy Németországban ott vannak nagy intézményi befektetők. Ugye az intézményi befektetőnek az előnye mondjuk a magánszemélye szemben, hogy sok lakás van a portfóliójában, van egy apparátusa, tud úgymond szolgáltatást nyújtani. Tehát
1: ha elromlik valami a lakásban, akkor rögtön ki tud küldeni egy ember.
2: Így van, tehát nem kell arra várni, hogy a magánszemély bérbeadómnak vajon mikor lesz ideje ezzel foglalkoznia, hanem ők tényleg erre állnak készen, hogy segítsenek, hogyha szükséges. Tehát ebből kifolyólag az intézményi bérlakás tulajdon Nyugat-Európában az egy kifejezetten jelentős, és egyébként közép-Kelet-Európában is már beindult valami, mert például Lengyelországban az egy éredező piac ebből a szempontból, sőt, az egy olyan piac, ahol már érdemes bérlakásokba fektetni. Egy május végi hír, hogy ilyen 500 millió euró feletti ügyleti értéken került eladásra gyakorlatilag egy bérház portfólió, egy olyan intézmény, akinek 6 lengyel városban voltak bérházai tulajdonképpen. Ez a bérlakás portfólió 500 millió eurót meghaladó értékben cserélt gazdát májusban. Hát Magyarországon ilyen még közel sincs.
1: De olyan viszont van egyébként, hogy befektetők tulajdonában olyan épület van, hogy annak minden lakása bérlakás, tehát hogy igazából egy bérház.
2: Van ilyen, sporadikus jelleggel működik ilyen, de ez még egyelőre inkább ilyen szánypróbálgatásoknak tekintendők. Az üzleti oldal számára az a fő gát, hogy a bérlakással, tehát a lakások bérbeadásával éves szinten 4% körüli hozamot, maximum 5%-ot lehet elérni. sokkal egyszerűbb eladni azt a lakást, és nem hosszú távon benne maradni, mert a lakásaladással meg nagyobb hozamot lehet elérni, és ugyanakkor meg, hogyha hitelt szeretne felvenni, azt nem fog kapni 4%-ért, 4-5%-os kamatért manapság, és egyszerűen nem jön ki a matek, ez a fő probléma, ami a gátja, és ráadásul egy kockázatos valami, hiszen mi van, ha nem fizet a bérlő, mi van, ha benne ragad a lakásban, nem tudom kirakni, hogyha nem fizet, úgyhogy ez egy komoly gátja Magyarországon. Egyébként aki azok a jó példák, tehát akik ezzel próbálkoznak, amit én ismerek, ott mondjuk nem vettek fel banki hitelt, hanem önerőből vásároltak nagy mennyiségben lakásokat, és akkor így egy gyakorlatilag a nagy mennyiség miatt tudtak egy jó ár, jó alkupozícióba kerülni, és az átlagosnál valamivel kedvezőbb áron megszerezni, és akkor így a költség oldal lecsökkent, nincs finanszírozás mögötte, akkor úgy már valahogy ki tud jönni.
1: És ők például magyar tulajdonosok, vagy inkább nemzetközi, tehát nemzetközi egyáltalán belépette már a magyar piacra?
2: Ez az általam ismert példa, ez magyar tulajdonos. A nemzetközi szereplőknek az a nagy nehézsége, hogy ők euróban gondolkoznak, és Magyarországon pedig azért forintban lehet elkérni a bérleti díjat ugye a magánszemélyektől.
1: És hát elég nagy ugye a változás, vele gondolunk, hogy tavaly mennyi volt, meg most mennyi az euró.
2: Így van.
1: Tehát, hogy nehéz gondolom számolni vele. Tehát nem is, ugye ti nektek ez végül is a feladatotok, nem is nagyon beszéltek olyan külföldi befektetővel, aki esetleg talán látna a magyar piacban valamilyen fantáziát?
2: De vannak érdeklődők egyébként, tehát ilyenekről azért lehet hallani, de aztán időről időre ezek felmerülnek, de aztán valahogy ez nem válik cselekvéssé a szándék meg a vágy, hogy esetleg Magyarországon
1: is. És ez pont egyébként
2: is
1: a hozamok miatt?
2: Szerintem alapvetően igen. Legalábbis én, akivel beszéltem befektetővel, mindegyik azt mondta, hogy a matek nem jön ki. Vannak, akik ezt vitatják, állami oldalról hallottam ilyet, de alapvetően igen, a hozam és a kockázat. Tehát a kockázat az egy nagyon-nagyon jelentős probléma. Meg eleve a magyarországi bérlakáspiac kultúrája. Egy éves szerződéseket kötnek jellemzően. Ugye eleve a bankok...
1: Nyugat-Európában mennyi?
2: Nyugat-Európában eleve hosszú távú bérleti szerződések azok léteznek. Magyarországon is jó lenne, ha volnának hosszú távú
1: bérleti szerződések. Én is úgy tudom, hogy legalább minimum 2 évet azért ki kell venni. Tehát nagyon ritka az, hogy valaki egy évre ki tud venni lakást.
2: Igazából az lenne az ideális, hogyha a bérlakás az egy valódi alternatívája lenne a saját tulajdon lakásnak. De ez csak akkor működik, hogyha a bérlő el tudja képzelni hosszú távon, hogy benne lakjon, és a bérbeadó is el tudja képzelni, hogy hosszú távon kiadja valakinek. Nyugat-Európában olyan megoldások vannak, hogy mondjuk vagy hosszú távra szerződnek, vagy határozatlan időre, de mondjuk a bérbeadó nem mondhatja fel rendes felmondással. Ilyen szabályozások vannak Ausztriában és Németországban például. A bérlő viszont, hogyha az saját élethelyzete megváltozik, ő sokkal könnyebben kiléphet belőle. Tehát, hogyha lenne egy ilyen aszimmetrikus viszony, hogy a bérbeadó hosszú távon adott esetben benne van, a bérlő viszont az élethelyzete változásától függően adott esetben, hogyha nagyobb lakás kell, akkor tud váltani. Hogyha lenne egy ilyen szabályozás, akkor az segítene abba az irányba elmozdulni, hogy ez egy reális alternatíva legyen a saját tulajdonú lakáshoz képest. Ez persze az is kell, hogy a bérbeadó is védve legyen, tehát mondjuk az éves bérleti díjemelkedést akkor szabályozni kellene, ahogy például Németországban nagyon-nagyon részletesen szabályozzák. Magyarországon ilyen nem is szabályozás szintjén a gyakorlatban működik, hogy évente indexálják a fogyasztói árindex változásával irodák esetében, de lakások esetében, mivel mindenki egy évesben gondolkozik, az előbb említett példában is egy évekre adják csak ki a lakásokat, nincs erre igazából se gyakorlat, se szabályozás, hogy hogyan lehetne úgy emelni egy hosszú távú lakásbéleti szerződésben a béleti díjat, hogy az a bérbeadónak végül is hosszú távon megérje, de a bérlőt is védje, hogy indokolatlanul, meg átúzottan ne lehessen azért béleti díjat emelni.
1: Ugye az otthon start az nem hogy segítette a bérlakáspiacot, hanem talán inkább a tulajdonhoz jutást segítette, hiszen ugye, mint ahogy te is mondtad, erre van igény.
2: Igen.
1: Valójában tényleg az ember ugyanannyit fizet, mint hogyha bérlet lenne, és a saját tulajdonát törleszti. Ez mennyire adott pofont a bérlakáspiacnak? Mert lehetett hallani, hogy esetleg még csökkentek az árak is.
2: Ez nyilvánvalóan nem segítette. Ez nem segítette, de az viszont ugyanakkor olyan erős az igény valójában a bérlakások iránt Magyarországon.
1: Tehát
2: hogy
1: igény az van?
2: Igény az van. Van egy szociológiai kutatás, ami 2022-ben készült, és annak az volt az eredménye, ezt a Periféria Központ készítette, a honlapjukon egyébként el is érhetőek. Ezek az eredmények, hogy csak Budapesten, és ez 4 évvel ezelőtti adat, akkor volt 300 ezer olyan személy, aki el tudta azt képzelni, hogy bérlakásba költözzön a következő 1-2-3 évben, és mondjuk a lakosságnak a fizetőképesség szempontjából a felső 70%-ához tartozott. Tehát ez, tehát olyan emberek, akiknek van is pénzük arra, hogy bérlakást kifizessék, és igény is volna rá, mert mondjuk nem elégedettek az aktuális lakhatási viszonyukkal. Tehát a kereslet az bőven megvan Magyarországon is.
1: Mi a helyzet a bérleti díjakkal? Tehát azok, ugye már szó volt arról, hogy esetleg indexálni lehetne őket az inflációval, hogy Magyarországon olyan típusú bérleti díjak vannak, ami esetleg egy nagy befektető megjelenését segíti, vagy azért ezek nem azok a szintek?
2: Hát ez a probléma, ez kell valahogy a matekot is okozni. Igen, hogy ez a 4%, hogy ne, gyakorlatilag olyan szintű, olyan, a bérleti díjak az gyakorlatilag ezt az előbb említett 4 maximum 5%-os hozamot tudják biztosítani. Tehát vagy a költségoldalt kell valahogy megsegíteni, hogy azonos bérleti díj szint mellett ez egy kedvezőbb hozamot generálhasson. Hát, vagy a bérleti díjat növelni, de az valójában az nem egy reális opció. Tehát igazából az van, hogy a kínálati oldalt érdemes valahogy megtámogatni. Ugye a magyar kormány is erre készül, ugye ezt lehetett hallani a közlekedési miniszter nyilatkozataiból is, hogy a most hazahozandó uniós forrásoknak egy nagyon-nagyon jelentős részét az bérlakás fejlesztésre szeretnék költeni valahogy.
1: Akár
2: a
1: még Rákos rendezőn is, ugye?
2: Akár még ott is, igen. Nem tudjuk a részleteket, azt tudjuk, hogy valamiféle tőke formában szeretne beszállni a kínálati oldalba, vagy besegíteni a kínálati oldalba az állam, tehát valami a tőkejutatás formájában, úgyhogy 1 euró 5 euró fejlesztés generáljon, tehát a magánszektornak mondjuk 4 eurót kell akkor az 1 euró állami segítséghez hozzátennie, és hogy valamiféle multiplikátor hatást szeretnének ezzel kiváltani. Számomra ez azt jelenti, nekem az az érzésem, hogy valamiféle résztulajdonosi struktúrában gondolok az állam, hiszen a tőke az ezt jelenti, vagy tőkével, vagy hitellel finanszírozva, vagy állami visszanemtérítendő támogatással. A tőke szó, amit ugye használnak, ugye a használata a miniszter is, az számomra sugallja, hogy minthogyha valamiféle állami tulajdonosi szerepvállalás is benne lenne a tervek között, de ugye a részleteket nem ismerjük, tehát ez még egyelőre csak spekuláció.
1: Van-e esetleg valamilyen egyeztetés, vagy kikérje a miniszter a szakmának a véleményét e tekintetben, vagy hallatok-e arról, hogy esetleg más szervezetekkel beszélnek?

0: vásárolnak?
1: Hát talán elsősorban azért, mert annyira drágák már a lakások, uh-huh. hogy a lakosság egyre kisebb, a lakosság egyre kisebb része engedheti meg magának, hogy saját tulajdonú lakást vegyem. És ugye nyilván van egy urbanizációs folyamat az egész világon, meg Magyarországon is. És sokan költöznek vidékről nagyvárosokba, és nem feltétlenül fogják azt tudni megtenni, hogy vegyenek maguknak egy saját lakást. Tehát van egy ilyen munkaerő elszívó hatása ezeknek a nagyobb központoknak, és oda nem csak a nagyobb gyárakba kell akkor az ember, akinek majd a bérlakásra lesz szüksége, hanem az maga után vonzza az óvodák, bölcsödék, közszolgáltatásoknak a növelését, és tulajdonképpen a közszolgáltatásban résztvevő személyek, akik hagyományosan nem a nagy keresetű, nagy jövedelmi, nagy vagyonú részei a társadalomnak, nekik is, hogyha mondjuk egy nagyvárosban képzelik el a szakmájuk kiteljesítését, akkor nekik is szükségük lesz majd bérlakásra, és pont őket egyébként az Európai Uniós legújabb 2025. decemberben megjelent európai lakhatási tervben, és ezt kifejezetten nevesíti, hogy a megfizethető bérlakás támogatása keretében ezeket a közszolgáltatásban részvevő személyeket is kifejezetten támogatni szükséges.
0: Na, kíváncsiak vagyunk szerintem ti is nagyon, hogy mivel állnak majd elő a kormányban. Nagyon szépen köszönöm, vendégünk Faragó János, a PVC Legal ügyvédje volt, akivel megbeszéltük a bérlakáspiac jelenlegi helyzetét és ennek hatását a magyar gazdaságra. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazz Fest Keszthelyen.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 17-én, szerdán reggel fél hétkor. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Hát épp egy hete rácsodálkoztunk, hogy egy számjegyű hőmérséklet volt hajnalban. Na hát 4 nap múlva vasárnap hajnalban már 2 számjegyű lesz, ráadásul 2-essel fog kezdődni. Képzeljék, hajnalban akár 22 fok is lehet majd vasárnap. Igen, jól hallják, hajnalban, szóval mindenki így készüljön a kánikulára a hétvégén. Szerintem bizonyos értelemben pusztító lesz, bár én nem igazán kedvelem a 30 fok feletti hőmérsékleteket, de hát ez az én bajom. Na nézzük, hogy mi lesz az adásban. Hét után a jövő heti válvetve apával nap kapcsán hívjuk telefonon Bedő Imrét, a férfiak klubja alapítóját. Aztán 7:30 után kiderül, hogy hiába nő a nyári munkák iránti érdeklődés, a cégek egyre nehezebben tudják lefedni a szükséges munkaórákat diákokkal. Második Szabolcs, a Műisz iskola szövetkezet igazgatósági tagja lesz itt velünk. Aztán 8 óra után arról beszélgetünk, hogy teljesen átszabhatja a kiberbiztonsági auditok piacát egy friss rendelet. A részletekről Zala Mihályt, az Ernst & Young Magyarország kiberbiztonsági és technológiai tanácsadásának vezető partnerét kérdezzük. Aztán 8:30 után a témánk a profit egy különleges vendéggel, Barit Sarolta Laurával, közgazdásszal, aki egyébként domonkos szerzetes nővérként érkezik a stúdióba. 9 után gólpassz rovatunk vendége Séra Attila, aki ebben a szezonban, képzeljék el, a világon egyedülálló módon az Inter mindaz 54 mérkőzésére elkísérte kedvenc csapatát a Balaton partjáról, mert hogy Attila ott lakik. No hát a gólpasszban Séra Attila lesz a vendégünk. Aztán 9:30 után kiderül, hogy hogyan élnek az úgynevezett digitális nomádok, meg hát megkérdezzük tőlük, hogy egyébként miből élnek, pontosabban, hogy hogyan dolgoznak. Vígbori digitális nomád és vállalkozó érkezik hozzánk. Na hát ezekkel a témákkal induljon tehát a Business Class, és persze szuper jó zenékkel. Mindjárt az elején rúgjuk is be az ajtót egy olyan slágerrel, ami már akkor is toplistás volt, amikor a hallgatóink egy része még meg sem született. Ez Phil Collins és Philip Bailey és az Easy Lover itt a 90.9 Jazzin.

0: Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánok, 6 óra 40 perc van, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Nézzünk névnapokat, aztán majd születésnapokat is kicsit később. Ma az Alidák és a Laurák ünnepelnek alapvetően, meg az Adolfok, az Alinák, az Alinkák, a Batók, a Teofilák, a Terézek, a Terezák, a Terézák, a Terkák és a Tesszák is. Nagyon boldog névnapot mindenkinek, és van néhány érdekes esemény, amely a mai napon történt egy kicsit korábban. Például 1885-ben, képzeljék el, ezen a napon érkezett meg a Szabadságszobor, a New York-i híres Szabadságszobor Franciaországból az Egyesült Államok kikötőjébe. Egészen érdekes, hogy 1885-ben megérkezett, nem sokkal később fel is állították a szobrot, és azóta is ott a Hudson folyó partján hát köszönti azokat, akik New Yorkba érkeznek. 1940-ben a Szovjetunió ezen a napon foglalt el Észtországot, Lettországot és Litvániát, 1944-ben pedig Izland ezen a napon kiáltotta ki a függetlenségét. És egy érdekes adat 1953-ból, ezt talán kevesen tudják, 1953-ban egy az 1956-os magyarországi népfelkeléshez hasonló népfelkelés tört ki a Német Demokratikus Köztársaságban. Az 1953-as kelet-német felkelés a kommunista rendszer elleni első ilyen mozgalmas akció volt. Június 16-án közel ezren tüntettek Berlinben a létfeltételek romlása miatt. Aztán ezek a sztrájkok átterjedtek az egész országra, és egy nappal később, június 17-én már több mint 270 helyen zavargások törtek ki az egykori Német Demokratikus Köztársaságban. 600 üzemben folytak a sztrájkok, és közel 3-400 ezer ember vett részt bennük. Természetesen az akkori szovjet hadsereg június 18-ára tulajdonképpen idézőjelben normalizálta a helyzetet, meg hogy szükségállapotot hirdetett, és elindult a megtorlás. 20 ezer embert letartóztattak, 3 ezer embert börtönbüntetésre ítéltek, és közel 200 tüntető meghalt. 21 személyt pedig a bíróság azonnali halálra ítélt és kivégeztetett. Ez történt tehát 1953-ban, és van még egy fontos politikai esemény 1972-ből, mert hogy képzeljék el, 1972-ben éppen ezen a napon, tehát június 17-én robbant ki a Watergate botrány Washingtonban, az amerikai politikai botrány és krízis. Ez volt az 1970-es évek egyébként legtöbbet a címlapon olvasható botránya, amely ugye Richard Nixon elnök lemondásához vezetett. Az esetet az arról a washingtoni irodaházról nevezték el, az ügyet elindító betörés történt. Egyébként a Watergate botrány következményeként ugye Nixon 1974-ben lemondott, és ő lett az Egyesült Államok történetének első olyan elnöke, aki saját elhatározásából távozott a hatalomból. A történetet 1976-ban megfilmesítették az Elnök emberei címmel Dustin Hoffmannal és Robert Redforddal, és arra gondoltam, hogy ha van kedvük, akkor írjanak olyan politikai krimiket, amelyeket a tévében, a moziban, akár a Netflix streamingen láttak, amelyek önöket megérintették, tehát politikai krimiket, filmekről van szó, írjunk olyan politikai, vagy gyűjtsünk olyan politikai krimiket, amelyek izgalmasak, fontosak, vagy egész egyszerűen megérintők voltak az önök számára, látták őket a tévében, a moziban, vagy valamelyik streaming csatornán. 0630 20 10 909, és gyorsan még néhány születésnap, mert hogy 1927-ben, tehát 99 évvel ezelőtt ezen a napon született Sütő András, erdélyi magyar író, drámaíró. 1928-ban, egy évvel később, Marton Frigyes, Jászai Mari díjas rendező, színházigazgató, a Rádió Kabaré Színházának alapító tagja, és képzeljék el, éppen ma 80 esztendős, kereken 80 esztendős Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke, illetve egy kicsit később 1995-ben született Nagy Ádám, magyar válogatott labdarúgó, akiről most olyanokat lehet olvasni, hogy olaszországi és angliai kiruccanása után most visszatérhet a Ferencvároshoz. Hát ők meg még nagyon sokan mások ünnepelnek, úgyhogy mindenkinek nagyon boldog születésnapot, és ne feledjék tekintettel arra, hogy 1972-ben éppen ezen a napon tört ki a Watergate botrány Washingtonban. Írjanak olyan filmeket, én említettem ugye az Elnök embereit Robert Redforddal és Dustin Hoffmannal, írjanak olyan filmeket, amelyeknek komoly politikai vonatkozásuk van, krimit készítettek belőle, és önöket valamilyen értelemben, vagy valamilyen módon megérintette. 0630 20 10 909, mi pedig Szolnoki Petivel megyünk tovább.

0: Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánok, 10 perc múlva 7 óra, és tudják, 1972-ben, ahogy említettem, ezen a napon robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, amely Richard Nixon elnök lemondásához vezetett. Ezt az esemény dolgozta fel az Elnök emberei című film 1976-ból Dustin Hoffman és Robert Redford főszereplésével, és azon gondolkodtam, hogy írjunk néhány olyan filmet, krimit, politikai krimit, amelyet önök láttak a tévében, moziban, vagy akár valamelyik streaming csatornán, és amely megérintette önöket tekintettel a Watergate botrányra. Érkeznek az üzenetek, 778-as végű számról írja Zoli, jó reggelt, amikor a Farok csóválja című film Robert De Niroval és Dustin Hoffmannal, ez az egyik kedvenc, aztán egy 993-as végűről írja Zsuzsa, hogy sziasztok, Argo akció 2012-ből, aztán egy 298-as végűről érkezett üzenet, izgalmas, elgondolkodtató film a Leleplezés napja, ugyanakkor megosztó, többen kimentek film közben a teremből, Amerikában nagy téma most, hogy folyamatosan nyitják meg az UFO aktákat. Aztán egy 938-as végülről érkezett a Trónörökös című filmre egy ötletelés, és érkeznek még mások is, egy pillanat nyitom, csak nehezen nyílik. Zéja, vagy egy politikai gyilkosság anatómiája. Nagyon szépen köszönjük, tartsák meg jó szokásokat, szóval 0630 2010 909, és elnézést, hogy kicsit itt szerencsétlenkedtem, csak próbálom az SMS falat helyre tenni, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aktívak már korán reggel. Szóval írják meg tekintettel az 1972-es Watergate botrányra, amely éppen ezen a napon június 17-én robbant ki, hogy önök számára melyek azok a politikai krimi jellegű filmek, amelyek igazán hatásosak voltak, melyek azok a filmek, amelyeket igazán szeret. Tech.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Sátoraljaújhely Szolnok Pécs sávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritáshatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritáshatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetés kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Az M1-es autópályán Budapest felé a 25-es és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás lassulás alakult ki a külső sávban. Az M3-as bevezető is telített az M0-as csomóponttól befelé. A városban még folyamatos a haladás. Lezárásra készüljenek a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál, és lezárták az 5. kerületben a Bekele Sándor utcát is egy szakaszban. További jó utat kívánok önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 17-én, szerdán reggel, 7 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Tudják, említettem ma már többször, hogy 1972-ben ezen a napon robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, lehallgatásokkal, betörésekkel, elnöki hazugságokkal. Aztán jeleztem, hogy számos film dolgozta fel ezt a botrányt, például az elnök emberei, Dustin Hoffmannal és Robert Redforddal. Hogyha van kedvük, említsenek olyan izgalmas és jó mozi vagy Netflix filmeket, amelyek kifejezetten politikai eseményeket dolgoztak fel, és önök is nagyon szerették, és ha ajánlanák a többi hallgatónak. Érkeznek az üzenetek, nagyon szépen köszönjük, 9-12 végülről. Jó reggelt mindenkinek a bűnhálójában, ez nagyon hasonlít a mostani helyzetre, írja a drága hallgató. Egy 5-46-os végülről, sziasztok, az Argó, de talán a zöld könyv is érdekes lehet, ami igen megérintett. Szép napot, Gergő. Aztán 7-78-as végű SMS számról, jó reggelt, amikor a Farok csóvája című film Robert De Niroval és Dustin Hoffmannal, az egyik kedvencem, üdv Zoli. Aztán egy 9-93-as végülről, sziasztok, Argo Akció 2012-ből, üdv Zsuzsa. Egy 2-98-as végülről, izgalmas, elgondolkodtató film a Leleplezés napja, ugyanakkor megosztó, többen kimentek film közben a teremből. Amerikában nagy téma most, hogy folyamatosan nyitják meg az UFO aktákat. Aztán egy 9-38-as végülről, a Trónörökös. Hát drága hallgatók, én teljesen oda vagyok, elolvadtam, hogy ilyen, hogy mondjam, aktívak ilyen korán reggel. 0630 2010 909, nagyon szépen köszönöm, tartsák meg jó szokásukat. Szóval, hogyha van olyan izgalmas politikai, ez fontos, politikai krimi, amit ajánlanának a többi hallgatónak, ahogy ezeket most itt föl is soroltam, azokat az üzeneteket, amelyek már érkeztek. Szóval, hogyha van ilyen, akkor írják meg, ne tartsák magukban. 0630 2010 909, mi pedig egy egykori autogumi tolvajjal megyünk tovább, aki a börtönben jött arra rá, hogy a kemény munka sokkal kifizetődőbb. Érkezik Barry White, és a te vagy az első, te vagy az utolsó, te vagy a minden.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Tudják, többször beszéltünk már erről, 1972-ben ezen a napon robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, és arra vagyunk kíváncsiak, hogyha van kedvük, írják meg, tekintettel arra, hogy a Watergate botránnyal kapcsolatban számos filmalkotás született, hogy önök milyen politikai krimit ajánlanának a többi hallgatónak. Érkeznek szép számmal az üzenetek, majd szemezgetünk bennük, 0630 20 10 909. De most egyelőre teljesen másról beszélgetünk. A jövő heti válvetve apával nap kapcsán hívjuk telefonon Bedő Imrét, a Férfiak Klubja alapítóját. Hello, Imre, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt a hallgatóknak!
1: Örülök, hogy újra beszélgethetünk. Figyelj csak, hát ez most már 9 éve elindult, ez a válvetve apával nap. Neked mi volt az a pillanat vagy történet, amikor azt érezted, hogy tényleg megérte belevágni?
2: Tehát, hogy milyen eredményei vannak. Ja, tegnap is beszéltünk egy céggel, aki már nagyon hosszú ideje csinálja, és elmeséli, hogy nőnek a gyerekek, akik az elsőkben is ott voltak, és hogy milyen alig várják ezt a napot, amikor az apukájuk viszi be, tehát csak férfiak viszik be a gyerekeiket a munkahelyekre, és megmutatják nekik, hogy ők konkrétan mivel dolgoznak. Tehát ilyenkor nem szórakoztatják a cégek a gyerekeket, hanem a munkájukat mutatják meg az apák, és az az élmény, hogy a felnőttek világába beviszik őket. Ugye általában lebutítják a gyerekeknek a dolgokat, de egy munkahely azért mégiscsak olyan, amilyen a felnőttek igazi világa, és ez egy nagyon nagy élmény, és rengeteg történet van a mély kapcsolódásról, amiért ezt elindítottuk, hogy megnyílnak, összefonódnak az életek jobban, több témájuk lesz az apáknak azután, hogy például ezen a területen is kapcsolódnak, akár a néhány éves gyermekeikkel is, ahogy ők nőnek, egyre ilyen táguló kérdéseket tesznek föl, más kollégákkal is beszélnek, látnak munkahelyet egyáltalán, hogy miről van szó, de mégiscsak az apai kötődésnek egy ilyen speciális területe. Úgyhogy ezért is indítottuk el. Tehát valójában az egy megelőző történet az, hogy ami mellbe vágott, hogy egy egyetemi tanárnő, a professzorasszony barátunk elmesélte, hogy ő minden 300-400-500 fős évfolyamát megkérdezi, hogy van-e valami olyan élményük, ami csak az apjukhoz kötődik. Nem olyan, hogy apához is, anyához is, hanem csak apáddal csináltad, és az apám jut eszébe róla. És ezelőtt még, nem tudom, 20-30 évvel ilyenek voltak, hogy autót szerepbügyköltünk, meg nem foci meccsre jártunk például, vagy valami, az is a felnőttek világa, nem is a szurkolás, nem is, hanem az egyfajta ilyen kendőzetlen világ, senkinek nem lesz semmi baj, de óriási élmény a gyerekeknek, hogy úgy együtt mennek így a férfiak, vagy most már nők is. És a lényeg az, hogy azt mondta, hogy az utóbbi 15 évben nincs ilyen, ami az apjukhoz kötődne. Hogy nincs olyan élmény, hogy csak az apával valamit csinálni, mert ezek mind kikoptak valahogy, és az apák úgy vagy közösen kapcsolódnak, de hogy külön nem nagyon. És ez egy jó nap, a válvető apával nap, ami akkor a cégek lényegében hoznak döntést arról, hogy megengedik, hogy ez a nap legyen, és az apák bevihessék a gyerekeket a munkahelyekre, is megmutassák, hogy mit csinálnak, és ezáltal a kötődésük, meg az elmélyítik a kapcsolatukat a gyerekükkel. Nekem nyilván egymással is.
1: Igen, mert nagyon érdekes, amit mondasz, ugye, hogy a mai világban sok apa azt szokta mondani, hogy elmegyek dolgozni a családért. Tehát megyek dolgozni, és nyilvánvalóan a gyerek pedig rengeteget veszít azzal, hogy soha nem látja, hogy az édesapja mivel foglalkozik a hétköznapokban, csak egy ilyen misztikum lebeg a feje fölött, hogy apa elment dolgozni, de tulajdonképpen fogalma sincs, hogy hova megy, milyen helyre megy, milyen emberek veszik ott körül, és eleve, hogy mit csinál.
2: Igen, apa titkos élete, ugye.
1: Így van.
2: Nem akarja, hogy titokban tartani, de azért mégis így alakul. Mert hogyha csak mesélünk valamiről, akkor az egy mese. Tehát annak a valóság alapja, mindenki egy mesét, vagy persze egy történetet, amit valaki elmesél, úgy építi fel a fejében, ahogy ő tudja, vagy ahogy szeretné. És itt azért megjelenik ez a maga valóságába, és ez hihetetlen jó. Illetve van olyan, hogy beviszik az emberek a munkahelyre a gyereküket, mert nincs, amit csinálnak. Ugye valamilyen olyan helyzet adódik. De akkor általában az van, hogy figyelj, ülj oda le a sarokba, itt van egy papír és egy ceruza és rajzolgass, mert itt munka zajlik, és ott ne zavard a bácsi.
1: És maradj csöndben, így van.
2: Így. És az nem ugyanaz, mint amikor megnyílnak, ezek itt gyárak állnak le, vagy lassítanak le, hogy tudják végigjárni a gyerekek. Vagy a nem tudom, agrárcégeknél, vagy logisztikai cégeknél a traktorokkal és a targoncával furikáznak jobbra-balra. Informatikai cégeknél nem csak a számítógépnél ülő apukákat látják, hanem odanyukákat is, nyilván, mert ők látnak férfit, nőt, de itt az apákra fókuszálok, azt is elmondom, hogy miért. De a lényeg az, hogy milyen produktumok jönnek ki, milyen problémákat oldanak meg ők. És beülnek vezetői értekezetekre, például mindig hétfőre esik, tehát általában az iskolai szünet első hétfője, vagy mindenképpen az apák napját követő hétfőn szoktuk ezt megcsinálni, vagy az első iskolai napon, hogyha az egy picit később, vagy az első, bocsánat, szünetnek az első napján, hogyha az későbbre esik, mert mégiscsak egy szünetnapnak kell lennie. És például beülnek hétfőn vezetői értekezetekre, és látják ott, hogy hogyan számolnak be, hogyan lépnek tovább egy ilyen vezetési struktúra, milyen probléma megoldás zajlik ott, és számtalan igazi életszerű dologba látnak bele.
1: Mit üzennél azoknak az apáknak, akik úgy érzik, vagy azt gondolják, hogy az ő munkájuk nem annyira érdekes, hogy megmutassák a gyerekeknek, és ezért szerintük legalábbis nincs értelme bevinni a gyerekeket a munkahelyre. Mert szerintem ott is lehet valami olyan apró titok, amely által érdekessé lehet tenni ezt a kapcsolatot.
2: Ja, most nem gondolkoztam, hogy kiemelek munkahelyeket, de nem nagyon akarok ilyet csinálni. De tehát inkább azért mondok mondjuk egy példát, ami most eszembe jutott, hogy lehet, hogy az az elképzelése mondjuk egy recepciósnak, vagy egy éjjeli őrnek, hogy az ő munkája nem érdekes, mert ő neki nagyon sokszor eseménytelenül telnek ezek. De azért lehetnének események, és azt a felelősséget megmutatni, hogy mi minden van az

0: hogy egy kívülről, vagy akár belülről is unalmasnak tűnő munkakör, vagy nem is unalmas, senkinek nem unalmas, hanem inkább ilyen nem annyira érdekesnek tűnő is, az hihetetlen sokat tud mondani az apáról magáról, az ő hozzáállásáról a világhoz, az ő felelősségtudatáról, vagy az ő az emberek szeretetéről, hogy ő hogyan meséli el, hogy a többiekkel milyen interakcióban van, és magáról, a munkáról is, ugye, hogy ott mi minden történik, és akkor az embernek kinyílik egy ilyen világ, és még egyszer mondom, hogy egy 6 éves gyerekbe megy, akkor egészen más lát, a 7, 8, 9, 10, így, ahogy minden évben bemennek, és azért már aztán kinyílik, hogy a kollégákkal kezdenek el beszélgetni, a igazgatóval, a vezérigazgatóval, a nem tudom kivel, és olyan kérdések tesznek föl, amiben az egész világ nyílik, és mindennek a kapuja az apa, a maga.
1: Hát én ezt imádom, amit most itt példának felhoztál egyébként, például az Eliornek a szerepét, mondjuk egy kisfiú az apukájával végigmegy este, tehát nem éjszaka, nyilván akkor már alszik a gyermek, végigmegy mondjuk este 8-kor egy elemlámpával a kezében is ellenőrzi, hogy mindent bezártak rendesen, mindent lekapcsoltak rendesen, és végigmennek, vagy körbe mennek a folyosókon. Szerintem ennél, hogy mondjam, összehozóbb élmény egy apa és egy gyerek között azért kevés van. Hát imádtam ezt a példát, amit hoztál Imre, de nézzük már meg azt, hogy szerinted az elmúlt 10 évben mondjuk, hogyha a férfiak klubjában ugye hát régóta foglalkoztok az apa szereppel, hogy miben változott a magyar apák hozzáállása, általában véve a gyerekekhez, meg általában véve az apa szerephez, amiről most beszélünk?
0: Én azt látom, hogy visszatérnek az igazi apa szerepek.
1: Hála Istennek, és hála Istennek.
0: És ezt azért mondom, mert nagyon sokan úgy apostrofálják, hogy itt egy apa forradalom van, hogy az apák végre elkezdenek foglalkozni a gyerekeikkel, és végre részt vesznek az életükbe. És ez nem így van, de régen, amit jobb már nagyapámig, ami nem volt a nagyon régen, tehát a nagyapámig, ugye a hagyományos falusi létben éltek a legtöbben, és ott azért a földecske a ház mögött volt, tehát ott együtt volt a család, tehát nem úgy volt, hogy reggel apa elment szántani, és este jött haza, mert valahol messze óriás földek voltak, tehát egy-két földes úrnak, de a többiek azért otthon molyoltak a ház körül, és csak nagyon ritkán mentek el párt vágni, vagy nagyon ritkán mentek ki a kasználóra 3-4 napra, de azok ilyen ritka kampányszerű dolgok voltak, mindig ott voltak, minden étkezésnél részt vettek, minden munkában részt vettek, és a gyerekek állandóan ott lebzseltek, vagy anya körül a házon belül, vagy apa körül az udvaron, vagy a ház mögött, és abszolút részt vettek az életben, és csak az elmúlt 50-100 évben fordult az elő a városiasodással, hogy az apákat a munkahelyek olyan mértékig szippantották be és terhelték le, és utána hazamenve nem nagyon van nekik feladatuk, meg úgy kell keresni, hogy nagyon megromlott a kötődési lehetőségük a gyerekükkel. És most, tehát nem egy új történelmi, nem tudom, evolúció történik az apáknál, hogy visszatalálnak a gyerekeikhez, hanem egy valódi hogy ott találtak a gyerekeiket, ez egy valódi visszatalálás, tehát hogy mindig is közel voltak a gyerekükhöz, és ez most látszik, hogy egy nagy reneszánszát éri, hogy ismét felfedeztük azt, hogy a gyerek nevelése nem a nőnek a dolga, mi egészen más dolgokat adunk hozzá. Gondoljunk csak bele, hogy az apáktól öröklik inkább a gyerekek a probléma megoldó ilyen hozzáállás, az anyáktól inkább az empátiát. Az apák jobbak az elengedésbe, tehát hogy hogyan lehet őket szabadon engedni, és hogy ők a teremtésben részt tudjanak venni. A megküzdés képességet az apáktól öröklik, hogy hogyan kell beleállni nehéz helyzetekbe, de akár humor, például sokkal többet idétlenkednek, poénkodnak a férfiak. Ez azért fontos, mert az életnek a nehézségei néha át kell lendülni, és akkor magunkon is kell nevetni, vagy az apákhoz kötődik a szabadban, ugye ők mindig kint dolgoztak sokkal inkább, és hogy kimenni, mozogni, a szabad levegőn lenni. Az apák lenyomata minden kulturális kérdésben nagy, tehát ha például tudományos kutatások vannak erről, hogyha eldönti a család, hogy ők mondjuk erős hitbéli vallásos családot nevelnek, és az anya-apa is benne van, akkor ez 90%-os valószínűséggel és sikerül a gyerek nemzedékbe, mikor felnőnek, de ha apa nincs jelen, apa ezt nem csinálja, akkor 10-valahány%-ra esik vissza ennek a valószínűsége. De úgy, hogy apa nem csinálja, de anya igen, tehát anya nagyon erőltetni, hogy ez így legyen, de ha apa nem, akkor 10-valahány%-ra visszaesik a 90%-ról. Ugyanez az iskolai végzettségre vonatkoztatva. Tehát sorolhatnám pontosan azt, amit a tudomány ma felhoz, és megállapít, hogy adódik össze az apai és az anyai minta, és hogy az apai mintának milyen hihetetlen nagy fontossága van. És ha erre rájövünk, akkor rájövünk, hogy a legeslegfontosabb dolog a világon, amit csinálunk. Tehát a munkahelyünk az oké, meg kell csinálni, meg fantasztikus a dolgokat.

0: de hogy az élet továbbadásában az örökkévalónak adunk egy olyan gyermeket, aki mindezt, amit itt felsoroltam, jól csinálja, és ő is odaadja ezt a gyerekének, és ő is a gyerekének, annál szebbet nem tudok elképzelni, tehát ez egy érdekes dolog.
1: Ezt nagyon szépen mondtad, Imre, itt a végén kicsit így libabőröztem is, tekintettel arra, hogy én is apa szerepben vagyok, kettős apa szerepben. Figyelj csak, még nagyon gyorsan a végén egy info, tehát jövő héten válvetve apával nap, csak a legfontosabb részleteket mondd el, de tényleg gyorsan.
0: De a cégek, akik jelentkeztek, még mindig szeretnénk, hogyha jelentkeznének cégek a férfiaklubja.hu weboldalán, mert jövőre akkor elküldjük nekik, hogy hogyan működik ez, mit érdemes ilyenkor csinálni, de akik most jelentkeztek, azért itt már 150 cégről van szó, ők minden évben megcsinálják, és mi kimegyünk egy konkrét céghez, tehát a Capriobus nevű nagy tojásfeldolgozó partnerünknél lesz olyan, ahol mindenféle kisfilmek, sajtóesemények történnek, de az a lényeg, hogy mindig valami érdekeset keresünk, de mindenhol érdekes, ahol csinálják, és onnan fényképgyűjteményeket fogunk kapni, videógyűjteményeket, azokat közzétesszük. Ez egy hihetetlen szép nap, tehát most 22-én lesz a válvetve apában nap, és akinek kicsi cége van, nem kell olyan nagy döntést hozni, az csinálja meg, hogy engedje meg, mert most, hogy hallja ezt, hogy jövő hétfőn, most, ami következik, az apukák vigyék be. És még egyszer csak azért az apukák, mert hogyha anya-apa vérjetni, akkor mindig van egy verseny, hogy a nők esetleg jobban csinálják, és a férfiak ott húzódoznak, és mindig anyukák viszik be. Ha csak apák viszik be, akkor viszont minden kollega nő is azt mondja, hogy fantasztikus apák vagytok, de ugye a apákra nagyobb fókusz van, és mindenki, hát csak dicsérni lehet, ahogy figyelj, az a hihetetlen jó kapcsolódás, mindenkinek csillog a szeme, és mindenkinek jó.
1: Imre, nagyon szépen köszönöm, Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával beszélgetünk a jövő heti válvetve apával napról. Köszi, Imre, még egyszer! No hát, és tudják, 0630 20 10 909, arra vagyunk kíváncsiak, arra is kíváncsiak vagyunk, hogy önöknek melyik a kedvenc politikai krimi filmjeik, melyek azok a filmek, amelyek igazán megérintették önöket, és közben érkeznek az üzenetek. Jó reggelt, Charlie Wilson háborúja és a München, üdv Péter, aztán érkezett egy másik, jó reggelt mindenkinek a bűnhálójában, nagyon hasonlít a mostani helyzetre, aztán érkezett egy újabb, Trocki meggyilkolása, ez egy 938-as végű számról érkezett. Ő már írt egyébként, ez a hallgatónk, a trónörökösről, illetve a Z-ről, avagy egy politikai gyilkosság anatómiájáról. Aztán van még itt, jó reggelt, amikor a farok csóválja Robert De Niroval és Dustin Hoffmannal, vagy Zsuzsa írta egy 993-as végűről az Argo akciót 2012-ből, illetve egy 298-as végűről a leleplezés napja. És ebben a pillanatban egy 508-as végűről érkezik. Sziasztok, a legjobb politikai témájú film a JFK, a nyitott dosszié, üdv Olgi. Nagyon szépen köszönöm, tényleg teljesen oda vagyok, hogy ilyen korán reggel, mert hogy még 7:30 sincs, 5 perc múlva 7:30, és már legalább 15 üzenetet küldtek. Szóval a lényeg az, hogy 1972-ben ezen a napon robbant ki a Watergate botrány. Ezzel kapcsolatban vagyunk arra kíváncsiak, hogy melyek azok a politikai filmek, amelyek igazán megérintették önöket. Ugye a Watergate botránnyal kapcsolatban az Elnök emberei című filmet

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
2: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa György útnál, mert csatornát javítanak. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Minden szülőnek fontos, hogy mivel táplálja gyermeket testét, lelkét, no és persze szellemét. A Business Classban kiemelt figyelmet fordítunk a csemeték fejlesztésére is. Legyen szó pénzügyi, életvezetési, egészségügyi tanácsokról. A Jazzy gyerekmenüt most szervírozzuk itt, a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 17-én, szerdán reggel, 7 óra múlt, pontosabban 5:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És egyszerűen elolvadok attól, hogy mennyire aktívak, mert hogy ugye van egy érdekes kérdésünk. 1972-ben ezen a napon robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, lehallgatásokkal, betörésekkel, elnöki hazugságokkal. Aztán jeleztem, hogy számos film dolgozta fel ezt a botrányt, például az Elnök emberei című film 1976-ból Justin Hoffmannal és Robert Redforddal. Szóval, hogyha van kedvük, akkor említsenek olyan izgalmas és jó mozi vagy Netflix filmeket, amelyek kifejezetten politikai eseményeket dolgoztak fel, és önök nagyon szerették és ajánlanák a többi hallgatónak is. 0630 2010 909, és érkeznek az üzenetek. Egy 7:30-as végülről például a Sakál napja című film. Aztán egy 3:32-es végülről az LQ Tuk című magyar film, hát nem mondom ki a középső R-t, nehogy itt a médiahatóság minket is elővegyen. Aztán a Keselyű három napja, írja valaki egy 993-as végű számról, Robert Redforddal 1978-ból. Aztán 508-as végű számról egy hallgatónk, sziasztok, a legjobb politikai témájú film, a JFK, a nyitott dosszié, üdv Olgi. No hát ezek vannak most, meg még egy csomó, amit már beolvastam, és hát tartsák meg jó szokásukat, 0630 2010 909, és írják meg, hogy önök számára melyek az igazán izgalmas politikai krimi filmek. De most teljesen mással folytatjuk, mert hogy kiderül, vagy reméljük, hogy kiderül, hogy hiába nő a nyári munkák iránti érdeklődés, a cégek egyre nehezebben tudják lefedni a szükséges munkaórákat diákokkal. Második Szabolcs, a Műisz Iskola Szövetkezet igazgatósági tagja van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt, Szabolcs, hello, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye Szabolcs, az a helyzet, hogy a legtöbben azt gondolnák, én is ezt egyébként, nyilván sztereotípia, hogy a mai fiatalok minden lehetőséget megragadnak, vagy megragadnának a pénzkeresése. Mégis miért dolgoznak kevesebbet, vagy kevesebben, mint korábban?
2: Külön kell választanunk a diákokat munkakeresés szempontjából, hiszen van az a réteg, aki kifejezetten csak a pénzszerzési céllal keres munkalehetőségeket. Ők általában ugye a középiskolai réteg, és ők általában ugye az iskolai szünetek ideje alatt vállalnak munkát. Viszont van az a réteg már, aki tudatosan építi a karrierét, és ennek megfelelően keresi a munkalehetőségeket. Ők vannak a többségben, és ugye az ő előmenetelüket ugye nagy mértékben segítik ugye a cégek által indított gyakornoki programok is. Ugye a középiskolások tekintetében még van egy olyan jellegű felmérés is, hogy gyakorlatilag a későbbi pályaválasztást is befolyásolhatja a diák munka, hiszen számos területen kipróbálhatják magukat, számos munkalehetőséget kipróbálhatnak, és menet közben esetleg rá is jöhetnek, hogy nem ez az ő irányuk, amit most mondjuk esetleg tanulni szeretnének, vagy épp tanulnak.
1: Azon gondolkodom, hogy egyébként valóban a tanulmányai kötelezettségeik miatt vállalnak kevesebb munkát a diákok, vagy egyszerűen megváltozott a diákok hozzáállása eleve a munkához, meg eleve a szabadidőhöz.
2: Tapasztalataink alapján mindenki a saját időbeosztásának megfelelően keresi a munkalehetőségeket. Ugye azt kevesen tudják, hogy az iskola szövetkezeten keresztül, tehát az év folyamán is, tehát tanév folyamán is elég sok diák vállal munkát. Ők általában az egyetemi tanulmányaik mellett az időbeosztásoknak megfelelően tudják végezni ezeket a feladatokat, míg a középiskolások ugye inkább csak a nyári szünetek, illetve a őszi szünetek ideje alatt. Ez egyébként jelentős mértékben befolyásolja a munkavállalási számot.
1: Mindjárt megnézzük egyébként, hogy milyen munkákra jelentkeznek most legszívesebben a diákok, de érdekes volt, amit említettél, hogy a szabadideikhöz keresik magát a munkát, hogy ugye régen úgy volt, hogy mi próbáltunk alkalmazkodni, és akár a szabadidőnket is áttenni, áttolni, vagy abból lecsenni, hogy dolgozhassunk. Én legalábbis, amikor középiskolás voltam, és a Váci utcában dolgoztam egy Folkárt Népművészeti Centrum című boltban, hát semmi más nem csináltunk, mint a raktárba hordtuk a különböző köcsögöket, bögréket, amelyeket a külföldi turisták megvásároltak, de imádtam, rendesen megfizettek, minden reggel ott voltam, gyakorolhattam az angol nyelvet, szóval tök izgalmas volt a dolog, de lényeg az, hogy én alkalmazkodtam. Most pedig picit úgy néz ki, mintha a diákok elvárnak elvárnák azt, hogy a munkahely alkalmazkodjon hozzájuk, vagy az ő szabadidejükhöz. Ezt jól látom?
2: Részben igen. Megváltozott sok minden egyébként az elmúlt évek során. Ugye a pandémiának köszönhetően mára például már egy alap elvárás egy munkalehetőségnél, hogy legyen bizonyos mennyiségű home office lehetőség. Régen ugye erről még szó sem volt, viszont...
1: Csak mosolyogok, mondom a hallgatóknak szabadságát, igen. igen, régen nem tudtunk kerülni ilyen igényekkel, mert hülyének nézett volna a főnök.
2: Igen, na most bizonyos munkakörök esetében ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, tehát ha megnézzük a pandémia idejét, tehát a mi szövetkezetünknek a legnagyobb előnye az volt, hogy mi a gyakornoki munkákra, illetve a szakmai munkákra helyeztük a fő hangsúlyt, és ugye a pandémia ideje alatt gyakorlatilag egy hónap alatt át lehetett állni home office-ra a munkák jelentős részénél, még akár egy kétkezi fizikai munka esetében ez egy megvalósíthatatlan dolog.
1: Na nézzük akkor azt meg, hogy milyen munkákra jelentkeznek most a legszívesebben, melyek azok az állások, amelyeket idézőjelben már lehetetlen feltölteni.
2: Nagyon érdekes a kérdés, és mindig mindenki föl szokta tenni, sőt azt imádom, mikor azt teszik föl, hogy mik a sláger munkák, hát ilyen jellegű lehetőségekről nem igazán tudok beszámolni. Ugye a mi szövetkezetünk elsődlegesen ugye a szakmai munkákat is, illetve a gyakornoki munkákat részesíti előnyben, tehát az egyszerű betanított munkák azok nagyon-nagyon kevés számban jelennek meg a kínálatban. Azt lehet mondani, hogy a pénzügyi területek, az informatikai területek, a gazdasági területek azok, amik erőteljesebb kínálatot biztosítanak a diákok számára. De mint mondottam, tehát gyakorlatilag most már azt lehet mondani, hogy a diákok a szakmai fejlődésük elősegítése érdekében keresik a lehetőségeket jelentős mértékben, és így a vegyész különböző mérnöki pozíciók ugyanúgy dominánsak lehetnek egy-egy diák keresési előzményeibe.
1: Említetted itt, hogy ugye a home office mennyire fontos vagy karakteres tulajdonképpen része lehet annak, hogy hogyan vagy milyen munkát vállaljon el a diák, de vajon például a fizetés az mennyire lehet vonzó vagy nem vonzó olyan szempontból, hogy mondjuk, hogyha azzal szembeállítjuk a rugalmasságot meg a jó munkai légkört, akkor lehet, hogy az utóbbit szívesebben választják, mint a magasabb pénzt egy borzasztó helyen?
2: Igen, ez nagyon jó megállapítás, hiszen bizonyos életkorban és bizonyos tanulmányi időszakban fontosabb a pénz. Ez inkább a fiatal korban, egész az egyetemi tanulmányokig. Az egyetemi tanulmányoknál már inkább a szakmai fejlődés az, ami elsődleges szempont, illetve a rugalmasság, de inkább a szakmai fejlődés, hiszen ha megnézzük, tehát a diák munkával megszerezhetik a diákok azt a gyakorlatilag szakmai tapasztalatot, amit esetleg a későbbi munkavállalás során tőlük már elvárnak. Ugyanakkor a szakmai fejlődés, hiszen mit mutat jól egy önéletrajzba a későbbiekben, mely cég, stb. ezek mind dominánsak. Arról nem is beszélve, hogy a gyakornoki programoknak köszönhetően a cégek jelentős része elkezdi már előszűrni a későbbi munkavállalói állományt. Ami több esetben azt is jelenti, hogy aki beválik program keretein belül, annak a hátralévő tanulmányi idejére akár ösztöndíjat is biztosít a cég a későbbi főállású munkavállalásáért cserébe.
1: Nagyon tekernek akkor bizonyos cégek, legalábbis a diákok iránt, ez nekem nagyon tetszik, amit most említettél. Ugyanakkor itt beszéltük már a zene közben, hogy van egy olyan sztereotípia, legalábbis az én fejemben, meg szerintem a hallgatók fejében is, hogy a Z-generációról gyakran azt mondják, hogy nem akarnak napi 8 órát dolgozni. Ezt mutatják a tapasztalatok, vagy ez csak egy ilyen rosszindulatú feltételezés, mondjuk a részemről?
2: Nem mondanám ezt rosszindulatú feltételezésnek. Megváltozott egyébként a diákoknak a munkához való hozzáállása is, meg az elvárása is. Tehát a rugalmasság az sokkal-sokkal fontosabb most már egy pozíciónál, mint amennyire ez régen volt. Ugye régen meg volt az, hogy 8 órát leüljél, stb., ott legyél, blablabla. Most már nem. Tehát így gyakorlatilag inkább arra fektetik a hangsúlyt, hogy projekt jellegű feladatokba vegyenek részt, addig dolgozzanak, amíg számukra érdekes, és igen, tehát mondhatni így, hogy elég jelentősen megváltozott a hozzáállásuk.
1: Szabolcs, fejtsük már ki ezt a rugalmasság szót, amit mondtál, mert ez nagyon izgalmas, hogy mit jelent ma a gyakorlatban ez a valódi rugalmasság, amit a fiatal munkavállalók elvárnak a cégektől. Mi ez, hogy valódi rugalmasság?
2: Most ez,
1: még se jó, hogyha a farok csóválja, szóval érted?
2: Igen. Tehát ugye meghatározott munkarendben dolgozik a legtöbb ember. Van a 8 órás műszak, reggel 8-tól délután 4-ig. Számukra már sokkal-sokkal kedvezőbb és vonzóbb az, hogyha mondjuk 10 órától csak egy 6 órás irodai jelenlétre van szükség, vagy akár csak meeting jelleggel kell bejárni az irodába, és gyakorlatilag magát a tevékenységet azt ők akkor is ott tudják elvégezni, ahol ők épp kényelmesnek érzik. Ez lehet akár irodán belül is, tehát lehet olyan kialakított irodai környezet is, ami számukra kedvező, de igen, fontos az, hogy ne a 8 és 9 órás műszakokat kelljen végigülni napi vagy heti 5 napban. Tehát legyen meg benne az a rugalmasság, hogy akár a home office-t is izé tudja választani. Ez a home office ez esetlegesen lehessen pakolható, tehát bizonyos napokra, tehát nem mindig fixen az legyen. Tehát nagyon-nagyon sok befolyásoló tényező van, de ez mindenkinek az egyéni preferenciája.
1: Érdekes volt, amit mondtál a beszélgetés elején, hogy tulajdonképpen a diákok ezeket a fajta melókat felhasználhatják már tudatos karrierépítési lehetőségként, vagy lépésként is. Szerinted mennyire igaz az, hogy aki diákként dolgozik, az később könnyen talál teljes állást, és akár magasabb fizetést is elérhet? Tehát tulajdonképpen tényleg beágyazzuk, vagy megpróbáljuk bebetonozni magunkat ahhoz a céghez, ahol azt fogják mondani, hogy tényleg ő már diákként is ott dolgozott, ő hűséges, és ezért jobban megbecsüljük, mint azt, aki mondjuk nem.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy már most is dolgozunk partnercégeinkkel olyan korábbi diákjainknál, akik diákmunkásként kezdték a pályájukat, és most már akár vezetőbeosztásban is vannak bizonyos cégeknél. Meghatározó egyébként a munkához való hozzáállás a gyakornoki programok keretein belül, és egyébként a cégek ezt mindenféleképpen előnyben részesítik egy olyan munkavállalóval szemben, aki mondjuk nem rendelkezik azzal a tapasztalattal, ami az adott pozíció betöltésére szükséges. Tehát ugye a cég a gyakornoki program keretein belül mondhatni azt, hogy így csúnyán megfogalmazva, de hogy a saját képére formálja, a saját folyamataira formálja a munkavállalót már.
1: Oké, fordítsuk meg most, mert eddig ugye a diákok szemszögéből figyeltük a dolgokat. Mit rontanak el leggyakrabban szerinted, vagy szerintetek a cégek a diákok toborzásánál? Túl későn kezdik keresni az embereket, vagy nem értik meg a fiatalok igényeit, mert szerintem nem feltétlenül érti meg mindenki azt, hogy egy Z-generációs diák vagy fiatal hozzáállás a munkához, ahogy te is mondtad már többször ma, tényleg jelentősen megváltozott.
2: Összetettebb a kérdés egyébként, mint amire egyszerűen lehetne válaszolni. Nagyon sok cég kevésbé tud alkalmazkodni a mai HR elvárásokhoz, tehát amit beemlítettünk, hogy a diákok részre a rugalmasság, esetleg a home office lehetősége, és akár bármilyen olyan feladatkör, ami mondjuk a diákok számára kedvelt lenne. A késői reakció az egy jellemző dolog egyébként, de most már az elmúlt 2-3 évben az megfigyelhető, hogy az ilyen jellegű gyermekbetegségekből tanulva már a cégek is egyre korábban kezdik a megkereséseket, illetve a munkaerőnek a toborzását, hiszen a nyári időszak az egy elég meghatározó minden cég életébe, hiszen a karácsonyi felkészülés az kevesen tudják, de már a nyári időszakban kezdődik.
1: Hát Szabolcs, ez nagyon érdekes volt, Másodi Szabolcsal, a Műisz Iskola Szövetkezet igazgatósági tagjával beszélgettünk arról, hogy milyen a nyári munkák iránti érdeklődés, és hogy a cégek hogyan tudják lefedni a szükséges munkaórákat diákokkal. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: És tudják, 06302010909, tekintettel arra, hogy 1972-ben éppen ezen a napon, tehát június 17-én robbant ki az Egyesült Államok Watergate botránya, írjunk olyan politikai filmeket, krimiket, amelyek igazán megmozgatták vagy megfogták önöket. Számos üzenet érkezett már, ne hagyják fel ezt a jó szokásukat. 0630 20 10 909.
0: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Aláírta a részvényesi megállapodást a MOL és a Szerb-Olaj Társaság. Ma kezdődik Győrben a Magyar Táncfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda-Mezőtúr bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnők. Magyar Péter szerint a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a 95-ös benzin literje 595, a gázolai 615 forint lehet. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromnyeftől, a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhet. Az ügyletre az ukrajnai háború miatt az orosz cégekre vonatkozó amerikai szankciók feloldása miatt kerül sor. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőleg június 30-a előtt vagy június közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozza, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Több tízezer dollárért árultak magyar állampolgárságot kanadaiaknak az előző kormány alatt, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László tájékoztatott, hogy a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semmilyen Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki. Esetenként 30-50 ezer dollárt is fizethetett egy olyan kanadai, akinek semmilyen valós kötődése nem volt hazánkkal. Hozzátette, hogy a honosításokat felülvizsgálják. A vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét megvizsgálják. Nagy színpadi bemutatókkal, kortárs és néptánc előadásokkal, táncszínházi, valamint szabadtéri produkciókkal, illetve koncertekkel is várják a látogatókat a ma kezdődő 21. Magyar Táncfesztiválon Győrben. A többi között láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Székesfehérvári Balettszínház és a Bobán Markovics zenekar, valamint a Győri Balett Társulatának produkcióját. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Élénk a reggeli forgalom, torlódásra készüljenek minden irányban. Baleset is történt a Hűvösvölgyi úton, a Bölöni-György utca közelében. Útszűkületre készüljenek a 15. kerületben a Kérési utcában, a Dugonics utcánál. Lezárták Zuglóban az Avanyi utcát, a Dózsa-György útnál, és sávlezárás várható a 9. kerületben a Közraktár utcában, a Tucor utca közelében. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 17-én, szerdán reggel, 8 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, ma már többször említettem, hogy 1972-ben éppen ezen a napon, tehát június 17-én robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, lehallgatásokkal, betörésekkel, aztán később elnöki hazugságokkal, és Richard Nixon elnök hivatalban lévő elnök lemondásával. Aztán jeleztem, hogy számos film dolgozta fel ezt a botrányt, például 1976-ban az Elnök emberei című film Dustin Hoffmannal és Robert Redforddal, és kértem önöket, hogy ha van kedvük, akkor említsenek olyan izgalmas és jó mozi vagy Netflix filmeket, amelyek kifejezetten politikai eseményeket dolgoztak fel, és önök nagyon szerették, és ajánlanák a többi hallgatónak is. 0630 2010 909. És hát jött egy csomó üzenet, nagyon izgalmas filmekkel, a Sakálnapjával, az RQ, nem mondjuk ki az R betűt, Tukkal, a Keselyű három napjával, a Bűn hálójában című filmmel, az Argóval, vagy a Zöld könyvvel, aztán a JFK-jel, a Nyitott dossziéval, vagy a Charlie Wilson háborújával. Szóval számos olyan film, amit önök a többi hallgatónak ajánlanának, és mondtam is, hogy el vagyok olvadva, és nagyon szépen köszönöm már olyan értelemben, hogy ilyen aktívak az SMS falon, tartsák meg jó szokásokat. Szóval 0630 2010 909, de most teljesen mással folytatjuk. Arról beszélgetünk, hogy teljesen átszabja, vagy átszabhatja a kiberbiztonsági auditok piacát egy friss rendelet. A részletekről Zala Mihályt, az Ernst & Young Magyarország kiberbiztonsági és technológiai tanácsadásának vezető partnerét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Így a hosszú bevezető után egyébként kicsit nyilvánvalóan a politikai krimikre gondoltam. Szerintem érintjük majd ebben a beszélgetésben a politikát is, de előtte nézzük már meg azt, hogy mik az alapok. Ugye van ez a Network and Information Security Directive 2, ez az NIC2, nem tudom, hogy önök hogy mondják, de mit jelent ez most pontosan, és miért kell ennyi magyar vállalatnak foglalkoznia ezzel?
2: Ugye az Európai Unió, ahogy a GDPR kapcsán, ugye korábban már döntött abban, hogy nem csak a személyes adatokat, hanem a technológiai adatokat is védenie kell. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az európai gazdaságok is elég tetemes károkat szenvednek el a kiberbűnözök miatt, és ennek volt egy első felvonása, ami egy időben született magával a GDPR-ral, de annyira sikertelen lett, hogy úgy döntöttek, hogy akkor csinálnak egy második felvonást. Ez a második felvonás az, amit most már így az elmúlt két évben megélünk.
1: Ez a kettes direktíva ezek szerint?
2: Így van, és ugye volt lánykori nevén volt a NIS, most meg mostani nevén ugye már a lánykori nevet NIS 1-nek hívjuk, ez meg a NIS 2, és hát ugye ebbe annyi különbség van, hogy ellentétben a többi EU-s szabályozással ez nem direktbe hatályosul, hanem a nemzetállamoknak saját szabályozást kell rá generálniuk. Magyarországon egy kicsit mást generáltak annak idején, mint más tagállamokban. Egyes tagállamokban az ISO 27001-et fogadták el alapul, más országokban csináltak teljesen saját szabályozást, az olaszok valamivel gyengébb szabályozást választottak. Mi ezt választottuk, ami önmagában nem újdonság, mert a pénzpiacok tekintetében az úgynevezett pénzügyi rendszerek zártsági auditját is ez alapján végezték ez idáig is, úgyhogy ez egy nagyon alapos, nagyon részletes, nagyon sok mindenre kiterjedő szabályozás. Nagyon nehezen barátkozik meg vele egyébként a piac is. Tanácsadóknak is nagyon sok energiájába tellett, hogy erre felkészüljenek.
1: Az meghatározható, hogy mely cégeket érintik leginkább ezek az új kiberbiztonsági előírások, illetve talán ami izgalmasabb lehet, hogy ez mekkora a megfelelés a számukra? Mekkora a megfelelési, nem tudom, egy kényszer a számukra?
2: Ugye ez kritikus infrastruktúrákat érint, tehát a közlekedés, bizonyos gyártási kategóriák, bizonyos szállítmányozási kategóriák, egészségügy, akkor élelmiszergyártás, közművek, tehát ez egy nagyon nagy, ez egy 15 elemű lista, ami igazából két csoportból áll, a fontos intézményekből, meg a alapvető, ugye az alapvető egyébként a szigorúbb, de hát mindegy, ezt már meg lehetett szokni, hogy így szoktak elkeresztelni össze-vissza mindent. És jelenleg Magyarországon körülbelül egy olyan nem egészen 4000 cég az, aki ennek a szabályai alá tartozik. Ez egy önbevallásos rendszer, tehát van az STFH honlapján egy úgynevezett 420-as forma nyomtatvány. Ez egyébként elég egyértelmű, ennek alapján kell mindenkinek kitöltenie magára nézve, ebbe a tevékenységek, azok a tevékenységek, amelyek alanyai a törvénynek felsorolásra kerülnek. Hát ezzel együtt azért jó magyar módra sokan ügyeskedtek benne, úgyhogy olyannyira, hogy az elmúlt időszakban a hatóság az több mint 1300 céget kénytelen volt felszólítani, hogy ugyan már regisztráljatok, tehát ugye ez a többiekkel szemben sem korrekt, tehát 4000-ről beszélünk. Napokban hallottam, hogy Lengyelországban ez több mint 39000 vállalat, aki ebbe beletartozik, Olaszországban is több mint 40000. Tudom, hogy nagyobb országok, de talán annyival nem nagyobbak, de hogyha létszámarányosan veszük, akkor is olyan 8-10000 körül kéne legyen Magyarországon is az a kötelezeti darabszám, amiről beszélünk. Hát majd meglátjuk, hogy idővel hova jutunk. Maga nagyon sok kontroll van benne, 19 kontrollcsaládra bontva, és hát tényleg egy kicsit így nehezebb megemészteni, mert nagyon-nagyon sok ez a mennyiség, tehát általában leszámítva nagyon-nagyon hardcore nagy nemzetközi vállalatokat, azért ez mindenkinek nehézséget okoz.
1: Igen, de miközben itt sorolta a kategóriákat, azon gondolkodtam, hogy ezen kategóriákon belül nem feltétlenül csak nagy vállalatok, hanem akár közepes cégek is lehetnek. Már csak azért is, mert ugye sokan azt gondolják, vagy azt gondolnák, én is egyébként laikusként, hogy a kibertámadások alapvetően csak a nagy vállalatokat képesek fenyegetni. Valóban így van, vagy ma már simán lehet egy közepes cég is célpont?
2: Hát olyannyira nem így van, hogy alapvetően a tápláléklánc alján elhelyezkedő és kevésbé védett vállalatokat szokták elsődlegesen megtámadni. Tehát startupokat, olyat, akinek olyan terméke van, ami így nagyon egyedi, meg újszerű. Nyilván egy KKV-nak kevesebb forrása van arra, hogy rendesebb rendszereket kiépítsen magának, lehet, hogy még olyan félváró veszi, meg nem kezeli kellően éretten ezeket a problémákat. Lehet azon a szinten is kezelni, de hát nyilván nem fog tanácsadásra, meg támogatásra annyit költeni, hanem láttam én olyan céget, hogy Gmailről, meg Citromailről, meg Freemailről levelezik ja, a vezérigazgató. Azért ez nagyon kellemetlen.
1: 30 tehát... évvel ezelőtt írtunk ilyenekben szerelmes leveleket, nem tudom, emlékszel, Citromail, hát el is felejtettem, igen, már azért igen. Mosolygok ennyire. Hát, ezt komolyan mondja?
2: Ezt komolyan mondom, és hát nagyon sok olyan céget látunk, ahol mit tudom én, ilyen 8 évvel ezelőtt kifutott Windows operációs rendszereket használnak, sőt, szervereken is ilyen két évtizedes verziókat. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik egy támadó számára nagyon könnyű célpontot képeznek. Most nem kell nagyon arra gondolni, hogy hú, egy támadó, akkor most mit tudom én, elkezdi nézegetni, hogy lehet ebbe betörni. Tehát, hogyha látja, hogy régi verziók futnak, akkor egyszerűen legooglizza, vagy ma már ugye mesterséges intelligenciától megkérdezi, hogy ez miért probléma, és mik azok, ami miatt föl lehet törni, és akkor viszonylag egyszerűbb módon is ezeket meg be lehet találni.
1: Azon gondolkodom, hogy ugye a friss rendelet kapcsán azért elég sokat lehetett arról olvasni, hogy átalakul a kiberbiztonsági auditok piaca. Ön szerint mi változik a gyakorlatban, rádióbarát nyelven megfogalmazva, hogy a hallgatók is értsék?
2: Ugye úgy volt, hogy ezeket az korábban, hogy a úgynevezett elektronikus információs rendszereket kellett vizsgálni. Ezeknek a, ez annyit jelent, hogy a informatikai eszközeinket és alkalmazásainkat így csoportosítani kellett, tehát mit az egyik az termelési volt, a másik az pénzügyi, operációs rendszerek, stb. És ezeket be kellett sorolni kockázati kategóriába. Ebből volt alap, jelentős és magas. És ez idáig úgy nézett ki, hogy az összesen 10 auditor, akinek egyébként nemzetbiztonsági átvilágításon kellett átesnie, szerintem egyébként helyesen, nem azért, mert mi is átestünk, hanem mert, hogy ne fűfa bogár férjen hozzá egyébként ilyen kritikus adatokhoz. Ezekből 7 darab beleesett a lapkategóriába, tehát nem mehettek följebb, 2 volt a jelentős kategóriába, és egyetlen egy cég volt a magas kockázati kategóriába. Mind a mellett a jelentős kategóriában 2,5, a magas kategóriában 5-szörös szorzót lehetett alkalmazni a egyébként hatósági díjak kapcsán. Hát ez egy elég aránytalan és méretes különbségtétel volt. Ez a legutóbbi rendeletmódosítás ezt törölte el. Tehát most már mind a 10 auditor mindegyik szinten ugyanúgy auditál, ami annyit jelent, hogy az eddigi 7, akik ki volt szorítva erről a jelentős és magas piacról, azok is jelentős és magas kategóriában is auditálhatnak.
1: Na most nem feltétlenül ezekhez a gyakorlati változásokhoz sorolnám, amit én most itt bedobnék a beszélgetésbe, mert hogy de mégiscsak változik, vagy változhat, szóval, hogy a sajtóban olyan értelmezések is megjelentek, és ezek egyelőre értelmezések, és nagyon várnám öntől a választ, hogy mennyire jár a sajtó ilyen szempontból helyes úton, hogy a módosítás az csökkenti bizonyos NER-hez kötődő vagy köthető szereplő korábbi piaci előnyét. Az első kérdés az, hogy valóban élvezhettek-e piaci előnyt ezáltal korábban NER-hez köthető személyek, és hogy érdemben tényleg változhat-e a versenyhelyzet?
2: Hát én úgy gondolom, hogy volt különbség. Addig, amíg alapszinten, főleg az ilyen KKV-s szinteken valóban voltak olyan auditok, amik 1,9 millió forintért készülhettek el maximum, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nagyon megérte volna egyébként egy auditornak. A legmagasabb audit kategória az ilyen 10 millió, de nagyon ritkán találkoztunk vele, tehát ott azon egy picivel több pénz volt, de több munka is volt, és hát ha azt mondom, hogy magas szinten akár 100 millió fölötti audit díj is lehetséges, akkor úgy érzékelhető ez a
1: combos különbség. Meg a válasz benne is van akkor ebben, igen, értem.
2: Így van. Tény és való, hogy magas szinten kevesebben vannak, tehát kevesebb darabszámú auditot tudnak elvégezni, de ugyanakkor, hogyha csak azt mondom, hogy lehet, hogy ő egy ilyen 5-6-7-8 audittal már megcsinálta azt a bevételt, amit mi mondjuk 150-200 darabnál, akkor érzékelhető ez a különbség.
1: De akkor viszont most azt mondja, hogy a korábbi rendszerben voltak határozottan olyan piaci vagy szabályozási elemek, amelyek miatt a cégek úgy érezhették, hogy korlátozott auditori választási lehetőségeik vannak.
2: Egyértelmű. Aha. Tehát, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy igen, magas kockázati szintű rendszerem van, és ezt csak egyetlen egy ember tudja megoldani, vagy egyetlen egy cég tudja megoldani, hát nyilván oda fogok fordulni, ő meg annyit fog mondani, amennyit gondol. Jelen esetben itt

0: független. Mitől lesz független egy kiberbiztonsági audit? Mitől lehet?
1: Hát ugye végig kell menni azokon a feltételrendszereken, amiket előír a jogszabály, tehát nem nagyon lehet benne csalni. Egyébként a hatóság gépi olvasásra alkalmas formátumba kéri a jelentést, ami annyit jelent, hogy ki tudja elemezni, hogy mindenre volt-e válasz, statisztikát tud belőle készíteni, látja azt is, hogy akkor tényleg egyébként mi volt az a kérdés halmaz, amit ehhez használtak. Tehát ez biztos, hogy így látszik. Én úgy gondolom, hogy a függetlenség kapcsán, ha mit tudom, a két évente kötelező auditokat két év múlva majd egy másik cég végzi, nem ugyanez. Tehát cserélgetik egymás között, az is egy nagy előny. És hát ami nagyon fontos, hogy a hatóságnak egyébként kellene, és gondolom fog is végezni ellenőrzéseket, tehát auditoronként, akkor mit tudom, x darab után valamennyit azért vizsgáljon meg, hogy egyébként az az auditor azt megfelelően végezte el, vagy vannak-e nagy minőségi különbségek.
0: Nagyjából másfél percünk van, nézzük már meg azt, hogy mi az a leggyakoribb hiányosság ön szerint, amelyel ma egy magyar vállalatnál találkozhatunk a NIS 2-re, vagy én úgy mondtam, hogy NIC2-ra való felkészülés során.
1: Hát alapvetően tényleg ilyen szabályozásbeli problémák már rögtön jelentkeznek, ami annyit jelent, ugye említettem, hogy 19 kontrollcsaládból áll az egész, azzal a rengeteg kérdéssel, és hát látszik, hogy, hogy már szabályozási szinten sem állnak jól, ami annyit jelent, hogy mit tudom, nincsen krízis helyzetre vonatkozó megoldása, nincsen, vannak ugyan szerverei, vagy szerver terme, de nincsen annak egy redundanciája, tehát hogyha ott valami történik, akkor honnét fog lábra állni, nincsenek eljárásrendjei, tehát ez az egyik, ez a szabályozásbeli kérdés. A másik, ami nagyon nagy probléma, hogy nincsenek felelősök kijelölve, tehát ugye, hogyha valaminek van felelőse, akkor, tehát mit tudom én, télen megvan, hogy kinek kell a járdát letakarítania aznap reggel a hótól, vagy kinek kell fölmosnia a mai napon, vagy ezen a héten, általános iskolában is vannak hetesek, tehát valahogy ez az egész hiányzik belőle, és hát amit említettem, ugye a technológiai szinten is vannak jelentős lemaradások. Ez ma már nem anyagi kérdés, hogy frissítek-e rendszereket, szoftvereket, hanem az elsődlegesen emberi mulasztás kérdése.
0: Még egy kérdés a végére. Ön szerint a mostani rendelet hosszú távon hozzájárulhat egy lényegesen átláthatóbb vagy versenyképesebb kiberbiztonsági piachoz Magyarországon, vagy lehetséges, hogy még azért további szabályozásokra is szükség lesz?
1: Én szerintem hozzájárul, de ki kéne kényszeríteni, hogy minden érintett cég egyébként vesse magát ennek alá, ha nem, akkor támogatni kell őket abban konstruktívan, hogy észrevegyék, hogy ez nekik is jó. Nagyon sok olyan cégünk van, aki egyébként magától érzi, és ennek van folytatása, hogy neki ez előnyös, hiszen egy komplett üzletet tud elveszíteni. Tehát aki sok mindenkinek szolgáltat, az elveszíti a bizalmat egy ilyen feltörés esetén, és gyakorlatilag az egész üzletét elveszítheti. Tehát ez az egyik, a másik, hogy én úgy gondolom, hogy szabályozáson érdemes olyan szempontból elgondolkodni, hogy lehetne rajta egyszerűsíteni, lehetne ezt az egész kritérium halmazt egy kicsit könnyebbé vagy emészthetőbbé tenni, és lehet, hogy ez esetben egy kicsit jobban pörögnének ezek a folyamatok, és lehet, hogy kevésbé rémülnének meg vállalatok attól, hogy maguktól bejelentkezzenek a hatája alá.
0: Hát nagyon érdekes volt, Zala Mihály, nagyon szépen köszönöm. Zala Mihály az Ernst & Young Magyarországi Kiberbiztonsági és Technológiai Tanácsadásának vezető partnerével beszélgettünk arról, hogy a kiberbiztonsági auditok piacát egy friss rendület milyen mértékben szabja vagy szabhatja át. Köszönöm szépen még
1: egyszer. Köszönöm szépen.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
2: A fővárosban akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Szél Kálmán tér közelében. Lassú a haladása a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál és a Váci úton a Megyeri útnál. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apáczai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Mától a 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát építenek. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, így van ez itt a Business Class június 17-én, szerdán reggel 8:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, többször említettem már, hogy 1972-ben éppen ezen a napon robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, lehallgatásokkal, betörésekkel, elnöki hazugságokkal, aztán később elnöki lemondással. Aztán jeleztem, hogy számos film dolgozta fel ezt a botrányt, például 1976-ból az Elnök emberei című film Dustin Hoffmannal és Robert Redforddal, hogyha van kedvük, akkor említsenek olyan izgalmas és jó mozi vagy Netflix filmeket, amelyek kifejezetten politikai eseményeket dolgoztak fel, és önök nagyon szerették, ajánlják ezeket a többi hallgatónak is. 0630 2010 909. Hát jött egy csomó ajánlat, a teljesség igénye nélkül mondok párat: JFK, a nyitott dosszié, a bűnhálójában, az Argó, a sakálnapja, a keselyű három napja, aztán a Charlie Wilson háborúja és a München. Nagyon szépen köszönjük a drága hallgatóknak, hogy ilyen aktívak. 0630 2010 909, hogyha eszükbe jut bármilyen ilyen film, nyugodtan küldjék el. De most teljesen másról beszélgetünk, mert hogy témánk a profit, mint értékteremtő eszköz. Baric Sarolta Laura, közgazdász, Domonkos szerzetes nővérül itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nem tudom, hogy tartja a névnapját, de nagyon boldog névnapot, mert ma Laura nap van, az adás elején elmondtam.
2: Igen, köszönöm szépen, látom a naptár, de én október 19-én tartom, az még arrébb van egy kicsit.
1: Nem baj, egy kicsit megelőlegeztük. Nekem is egyébként én június végén tartom a Péter, de áprilisban is van egy Péter, és mindenki, igen, boldog névnapot kíván. Az is egyébként tök jól szokott esni nekem.
2: Igen, nekem is jól esik, és köszönöm szépen.
1: Na mindegy, menjünk most azért arra a témára, ami miatt hívtuk, és nagyon szépen köszönjük, hogy úgy van, mert ugye sokan azt gondolják, Laura nővér, hogy a profit önmagában gyanús, vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető valami megfoghatatlan dolog. Ön viszont azt mondja, hogy a profit az határozottan lehet értékteremtő eszköz. Na de hogyan?
2: Igen. Hát itt tulajdonképpen onnan kell kiindulni, hogy mi az etikai háttere a közgazdaságtannak, mert a főáramú közgazdaságtan, ami mondjuk a 18. század közepén indult, a angol száz politikai közgazdaságtan Adam Smith nevével fémjelezve, annak az etikai háttere a haszon elv, az utilitarizmus, aminek az a nagyon röviden megfogalmazott tartalma, hogy a boldogságot a hasznok jelentik. Tehát a közgazdasági tankönyvekben is arról van szó, hogy maximalizáljuk az egyéni hasznosságunkat, maximalizáljuk a profitunkat a vállalatnál, és törekedjünk minél nagyobb hasznoknak az elérésére. Ez mondjuk így nagyon röviden és rumásan elmondva. És ebben a szemléletben a profit egy ilyen fétissé válik, tehát hogyha minden ember arra törekszik, hogy minél nagyobb hasznot érjen el, és hogy ha a gazdaságban nézzük, akkor ez pénzben van kifejezve, pénzben és anyagi eszközökben van kifejezve, akkor torzzá válik az egész gazdasági rendszer, hiszen elfeledkezünk az értékteremtésről, elfeledkezünk az értékekről, az emberről, elfeledkezünk a közösségekről, tehát ha csak arra törekszünk, hogy minél több pénzünk legyen, minél nagyobb hasznokat realizáljunk, akkor torzzá válik az egész struktúra. És ezért hát én gyakorlatilag egy tradicionális gazdasági szemléletet hirdettek meg, egy új gazdasági szemléletet, aminek alapja Arisztotelész, Aquinoi Szent Tamás, az egyháztársadalmi tanítása stb. És ezek azt mondják egészen röviden, hogy a profit akkor jó, hogyha nem cél, hanem eszköz. Tehát, hogyha célnak tekintjük, akkor jön a struktúra, ugye akkor a kapzsiság, a mohóság fogja vezérelni az egész rendszert. Ha meg eszköznek tekintjük az értékteremtéshez, akkor kisimul helyet, megtalálja az ő helyét. És ezért mondom én azt, meg a hozzám hasonló ilyen emberközpontú közgazdászok, hogy hogy a profit akkor van a helyén, akkor jó, hogyha eszköznek tekintjük arra, hogy teremtsünk vele valamilyen értéket. Sőt, még a Szent Tamás azt is mondja, hogyha erényes dolgot művelünk a profittal, az akkor jó. Tehát például, hogyha azt nézzük, hogy egy környezetbarát termelést akarok megvalósítani, ahol nem szennyezem a környezetet, ahol vigyázok az ökoszisztémára, stb. Hogyha ez a célom a gazdaságban, hogy ezt termeljem, nem tudom, valamilyen jó cipőket, vagy akármilyen terméket, akkor a profitot nem maximalizálni, hanem optimalizálni szeretném. Megnézem azt, hogy mi az az optimális profit szint, ami mellett el tudom érni ezt a környezetbarát célomat. De hogyha a profitot céllá teszem, akkor a környezetbarát célomat ennek a célnak vetem alá, és az sérül. Tehát ezért van az, hogy sok környezet szennyező iparág bukkan föl, sokszor nem ügyelnek a környezetre azért, hogy a profit maximális legyen, de ha megfordítom a cél és az eszköz tételezését, akkor helyére kerül az érték is, meg a profit is.
1: Laura nővér itt megütötte a fülemet egy szó, a kapzsiság, ami ugye a főbűnök között van egyébként, tegyük hozzá, és ugye ön tulajdonképpen most a szavaiból azt is veszem ki, hogy ön szerint nem a profit a probléma, hanem az, hogy mit kezdünk vele, de vajon akkor hol húzódhat a határ az egészséges nyereség és az imént említett kapzsiság között?
2: Hát én ott húznám a határt, hogyha az ember egy vállalkozásba kezd, vagy akár egy multicéget vezet, akkor meg kell határoznia a céljait. Tehát, hogy mik az én céljaim, a stratégiát kell felállítani, és a stratégiának a végén ott van a cél, hogy mi az én fő célom, milyen célra termelek, és hogyha ez a cél valami érték, teremtés, akkor itt van a határ a tisztességes profit és a kapzsi profit között, hogy látom akkor azt a profit mennyiséget, amivel ezt a tisztességes értékcélomat el tudom érni. Tehát én ezt mondanám az egyikre, a másikra pedig az emberi értékrendet, tehát a vezetőknek az értékrendje is nagyon sokat számít, hogy ők hogyan gondolkodnak, milyen a gondolkodásmóduk, milyen értékrendben működnek.
1: És hogyha ezzel megyünk tovább, akkor ebben a mai, nyugodtan mondhatom, hogy erősen versengő világban lehet egyszerre ezek szerint, ön szerint sikeres is, és erkölcsös is egy vállalkozás.
2: Igen, abszolút.
1: Nyilván emberi tényezők belejátszanak.
2: Szerintem én két könyvet írtam már erről tulajdonképpen, és az alapvetésem az, hogy a gazdasági rendszernek az alapja az erkölcsi rend. Tehát amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a ráépülő gazdasági rend, és írtam egy könyvet, a második könyvet a Szumo Ökonomie címmel, Értekezések és beszélgetések az ember központ gazdaságról, és ebben 14 interjút készítettem neves piacvezető cégekkel, akik meg tudták valósítani a sikerességet, a piacvezetői pozíciót és az erkölcsös gazdálkodást. Mondjak példát?
1: Igen, szívesen.
2: Tehát a CIB Bank például, az Erste Bank például, akkor a Cvak Unicum, a Béres gyógyszergyár, a Grundfos, ugye a Grundfos az iskola példa, ők ugye egy dán telephelyű multinacionális cég, 60 országban vannak jelen, és 200 és 20 ezer munkavállalójuk van, és ők úgy fogalmaznák meg, hogy számukra a legfőbb gazdasági cél az, hogy a világnak a klíma és víz problémáján segítsenek, és nekik ehhez a profit egy eszköz. Ez így le is írták, szóval, hogy ez abszolút az ő stratégiájukban így van megfogalmazva.
1: Ugye az emberközpontú gazdaság az gyakran elhangzó kifejezés önnél, ha már említette, hogy itt több könyvet is írt, és nagyon büszkék vagyunk éppen ezért is mondom, hogy beszélgethetünk. De mit jelent ez a gyakorlatban már, mint az emberközpontú gazdaság egy cégvezető, vagy egy kis vállalkozó számára, vagy mit kellene, hogy jelentsen?
2: Uh-huh. Hát elsősorban, hogy hogyan bánik az alkalmazottaival. Tehát az
1: újra ember, csak az emberi tényező jön be a beszélgetésben.
2: Az emberi tényező jön be. Itt most akkor egy ilyen bővülő körről beszélünk, az emberről beszélünk, szűk körben a saját cégnek a munkavállalóiról. Aztán beszélünk az érintettjeiről, tehát a beszállítóiról, a mindenféle a körzetében levő emberekről, és hát ezeknek a érdekeknek a figyelembevétele. Tehát nagyon fontos alaptényező az, hogy míg a főáramban és a profitmaximalizálós rendszerben az önérdek követés érvényesül, tehát hogy csak a saját érdekem érvényesüljön és ezt realizáljam, addig ebben az emberközpontú rendszerben azt mondjuk, hogy az én önérdekemben a másik ember jóléte is benne van. Tehát nekem önérdekem az, hogy a másik embernek is jó legyen, és figyelem be tudom venni a másik ember érdekeit, és így együtt tudunk működni, és így tudunk win-win helyzeteket, nyer-nyer helyzeteket teremteni. És ez egy teljesen más paradigma, de ilyen módon tudnak gazdálkodni cégek, és tudnak nyereségesek lenni, és tudnak piacvezetők lenni.
1: Említette itt a beszélgetés elején, és nagyon érdekes volt ugye mondjuk a kínai Szent Tamás nevét. Mit tanulhatnak a mai üzleti vezetők tőle a kínai Szent Tamástól, és eleve a klasszikus keresztény gazdaságetika gondolataiból?
2: Hát elsősorban az erényetikát, ugye kétfajta etikai háttér van így a főáramú, vagyis hogy a nyugati világ gazdasági rendszerében van az utilitarizmus, amit az előbb említettem, Jeremy Bentham és John Stuart Millnek a munkássága alapján, és itt Adam Smith szokták említeni még, bár ő erényetikában is jeleskedett, tehát nem kifejezetten csak egy haszonelvű közgazdaságtant alapított meg. De a másik az az erényetika hátterű közgazdaságtan, ami civil gazdaság, 18. században Olaszországban létezett ez a gyakorlat és elmélet. És hát erre azt mondják, hogy a gazdaság akkor jó, hogyha erényes emberek gyakorolják, és itt akkor eljutottunk megint az emberhez, hogy a gazdasági rendszer alapja az, hogy milyen az az emberi értékrend, akik ezt gyakorolják. És hát így az Arisztotelész erényetikája előtérbe kerül, Aquinói Szent Tamás is az erényetikát nagyon részletesen kidolgozta különböző műveiben, főleg a Summa Ökonomiéban. Ő mondta azt, hogy a profit akkor jó, hogyha valami erényes dolgot támogat. Ő beszélt a közös, tehát arról, hogy az ember társas lény, és az alapvető hajlama az a jóra való, és a társas lénynek a megvalósítására. Ez egy nagyon érdekes, ezt megtanulhatjuk tőle, a természet törvényt, aminek az a lényege, hogy az emberben van egy iránytű, hogy tedd a jót és kerüld a rosszat, és az embernek az elsődleges hajlama a jóra, a jó fogalmának a megvalósítására való. Ez a mai világban egy forradalmi állítás, ugye, mert már a 13. századtól fogva elromlott az emberkép, tehát nem a jó ember képe él a filozófiai gondolkodásban, hanem a rossz ember képe. Szerződés elméletek, hogy az ember csak akkor tud egymással viszonyba lépni, hogyha szerződést köt, mert különben az ellenségeskedés az, ami dominál. Hát ezzel szemben Aquinói Szent Tamás a jó emberről beszél, meg arról, hogy az elsődleges hajlamunk a jóra való. Ezt alátámasztja egy mai szerző, a Rutger Bregman, akinek a könyvének az a cím, hogy emberiség valóban jobbak lennénk, mint hittük, ezt a HVG kiadó adta ki 2022-ben, és ebben a Bregman egy csomó olyan esetet felsorol, amikor az ember jónak bizonyul. Tehát megcáfolnám én is, meg a hozzám hasonló emberek, az, hogy az ember az alapvetően rossz. Tamástól ezt tanulhatjuk meg, hogy az ember alapvetően jó.
1: Azon gondolkodom közben, hogy itt ugye erényes emberekről és erényes cégvezetőkről is beszélünk, hogy ön személy szerint, Laura nővér, mit gondol a multinacionális cégek társadalmi felelősségvállalásáról olyan tekintetben, hogy vajon ez valódi értékteremtés, vagy sokszor inkább egyfajta jó marketing eszköz, és igazából nem veszik ezt komolyan. Csak önmagukat akarják fényezni.
2: Igen, hát itt jutottunk el az emberi értékrendnek a fontosságáról. Tehát nagyon sokan zöldre festésre használják az ESG rendszert is, meg a CSR-t is. Ez rossz, de vannak őszinte vállalatvezetők, és akkor itt most megint hivatkoznék a CIB-re, ugye, akinek a vezérhelyettesével interjúztam, vagy a CVAK-ra. El lehet olvasni a példákat a könyvemben az interjúk során, hogy ezek őszintén alkalmazzák ezeket a CSR ESG eszközöket arra, hogy valóban teremtsenek valamiféle társadalmi hatást a működésükkel. Tehát, hogyha őszintén használják az eszközöket, akkor nagyon jó, én úgy gondolom. De nyilván el lehet torzítani.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, hogyha már egy fiatal vállalkozó azzal keresné meg önt, hogy szeretne sikeres lenni, de közben nem akarja föladni az erkölcsi elveit, akkor mi lenne önnek az első tanácsa felé?
2: Hát az, hogy minden este nézzen a tükörbe, és lelkiismert furdalás nélkül feküdjön le aludni. Tehát, hogy maradjon abban az értékrendben, amit ő elhatározott magának, és hogy az erkölcsi elveket tartsa szem előtt elsősorban. Megkérdezték egyszer egy interjú során, egy előadásom során vállalatvezetők, hogy lehet-e adót csalni akkor, hogyha ez arra, ha nem csalna, akkor arra vezetne, hogy el kell bocsátani a munkásokat, és akkor hát erre a második János Pál pápának van egy enciklikája, az a válasz, hogy a vállalat elsődleges célja nem a profit maximalizálás, nem is a közjó, hanem az örök élet, az erkölcsi értékeknek a tiszteletbe tartása.
1: Hát ez nagyon szép volt, és nagyon érdekes. Laura nővér, nagyon szépen köszönjük. Barits Sarolta, Laura közgazdás, Domonkos szerzetes nővérrel beszélgettünk a profitról, mint értékteremtő eszközről. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ibre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kiadták a riasztásokat a felhőszakadások miatt az észak-kelet-délnyugat sávban. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Egy napra kinyit a csaknem 10 éve bezárt iparművészeti múzeum. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elsőfokú riasztás érvényes a Kisvárda mezőtúr bajasávban a várható zivatarok miatt. A csapadékzóna kora délelőtti kelet felé elhagyja az országot. További részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritáshatóság hatáskörét. Kezdeményezte az integritáshatóság elnökének leváltását az állami számvevőszék elnöke. Vindés László azután adta be a keresetet, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kell döntenie a keresetről. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a múzeumok éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. A környéken torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Asztória irányú Deák Ferenc tér megállóját idéglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Asztória megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után
4: Újra.
0: Jazzy zene. A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 17-én, szerdán reggel, 9 óra múlt 2 perccel. SMS számunk 0630 2010 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, többször mondtam ma már, hogy 1972-ben éppen ezen a napon robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, lehallgatásokkal, betörésekkel, elnöki hazugságokkal, aztán később az elnök Richard Nixon lemondásával. Aztán jeleztem, hogy számos film dolgozta fel ezt a botrányt, például az Elnök emberei 1976-ból Dustin Hoffmannal és Robert Redforddal, és hogyha van kedvük, akkor említsenek olyan izgalmas és jó mozi vagy Netflix filmeket, amelyek kifejezetten politikai eseményeket dolgoznak vagy dolgoztak fel, és önök nagyon szerették és ajánlanák a többi hallgatónak is. 0630 2010 909, és a teljesség igénye nélkül néhány film: a Sakálnapja, a Bűnhálójában, ezeket írták önök, az Argó, a Zöld Könyv, az LQ, az R betűt nem mondjuktuk, ugye ez egy magyar alkotás, a Keselyű három napja, a JFK, a Nyitott dosszié, vagy mondjuk a Charlie Wilson háborúja. Nagyon szépen köszönjük az aktivitást, tartsák meg jó szokásukat, még nagyjából egy órán keresztül írhatnak 0630 2010 909, de most, ahogy a Szignálban is elhangzott, teljesen mással folytatjuk, mert hogy Gólpassz rovatunk vendége Séra Attila, aki ebben a szezonban, nem fogják elhinni, a világon tényleg egyedülálló módon az Inter mindaz 54 mérkőzésére elkísérte kedvenc csapatát. Hello Attila, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Azért itt a iménti zenek közben mondtam, hogy nyilvánvalóan ez egy őrült vállalás, és egy hatalmas felismerést is megosztottam veled, egyfajta coming outot, hogy én évek óta követem, elsősorban a feleséged oldalán, ezt az eldat.hu oldalon, ezt az egész szenvedélyt, amit itt ti ezzel kapcsolatban létrehoztatok, csináltok. Hogyan indul ez az egész? Ugye ti Balatonkelesén éltek, és onnan te elmész a San Siroba, nem tudom én hányszor egy évben, meg még egyéb meccsek is, hogy mi hajt titeket, mi ez a szenvedély?
3: Hát a futball iránti szeretet, tehát röviden ezt tudom mondani. Azt szoktam mondani, hogy valaki futballistának születik, én futballszurkolónak születtem, és ez a szenvedély, ez hajt és él bennem a tűz.
2: Egyébként mikor jött el az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy az idei szezonban egyetlen intermeccset sem hagysz ki, vagy ez igazából véletlenszerű volt, mert mit tudom, elkezdted az elején, és akkor látod, hogy már 8 meccsen túl vagyunk, akkor menjünk még a többire is. Szóval ez határozott elhatározás volt, vagy így jött ki?
3: Nem, ez egy határozott elhatározásom volt. Nagyon régi vágyam volt ez. Tehát szerintem, aki egy futball szurkoló, és szurkol egy csapatnak, annak ez egy ilyen nagyon nagy álma, hogy egyszer minden meccsen ott lenni. Tehát az első perctől az utolsóig mindenhova elmenni. Úgyhogy erre készültem, később készültem volna egyébként, tehát azt gondoltam, hogy ezt inkább ilyen idősebb koromban, amikor már hátradőlök, és akár beülök egy lakóautóba, és élvezem az életet, de most eljött az a pillanat, amikor úgy döntöttünk, nyilván feleségemmel együtt, hiszen nélküle ez lehetetlen lenne, hogy ebbe a szezonba nekivágok, és tavaly augusztusban elindultam, és most májusban sikerült is célba érnem, ahogy mondtad is, 54/54 lett.
2: De tulajdonképpen ez egy ingázás volt, ugye? Tehát nem lakóautós sztori, mert hogy azért én láttam itt az eldat.hu oldalon, hogy rengetegszer posztoltok zászlós képeket hajnali repülőteres indulásokról, tehát hogy azért ez nagyon nagy szervezést is igényel.
3: Igen, abszolút, ez ingázás volt. Tehát 110 ezer kilométert utaztam.
2: Azt a minden, 54 meccs, 110 ezer kilométer, bravo, le a kalappal.
3: Igen, úgyhogy ez, hát sokan viccesen megjegyzik, hogy onnan tudják, hogy azon Peste intermeccs lesz, hogyha hajnalban az általad említett poszt kint van a közösségi oldalakon, akkor tudják, hogy hoppá, Attila elindult, úgyhogy ma intermeccs. Hát igen, ez nagyon-nagyon, és nagyon hosszú volt, tehát ez azt mondtam most, hogy ez nekem a Mount Everestem volt. Tehát szerintem ez egy futballszurkolónak ennél feljebb nincsen. Megpróbáltam felmászni, és sikerült.
2: De nem bántad meg, tehát nem voltak olyan pillanatok, amikor elakadtál ebben, hogy hú, hát lehet, hogy a jövő hetére mégsem mennék el.
3: Voltak egyébként nagyon nehéz pillanatok, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Lakóautóztam egyébként, és például feltörték a lakóautómat, mindenemet elvitték, ott álltam minden nélkül Pisa városában. A hátammal is voltak problémáim, illetve azért, amikor hazajössz egy 8-10 napos három meccses útból, és fel kell kelned szerda a hajnal kettőkor, és elmenni egy Inter Alamatyi, a kazak csapat, aki ugye bejutott meglepetésre a Bajnokok Ligájában, mérkőzésre, az úgy nehéz, nagyon nehéz magad meggyőzni, és felkelni, és menni.
2: Hát meg ezeket megszervezni is, vagy hát én nem tudom, hogy ez mennyi szervezést igényel, tekintettel arra, hogy te azért ugye utazási szakemberként egy saját céggel is űzöd ezt a mesterséget, hogy ilyen finoman és reklámmentesen fogalmazzam meg, de azért itt a szervezésben nem csak a repülőjegyek, meg a meccsre való belépőknek a megszerzése az, ami egyfajta, hogy mondjam, ügyességet igényel a részedről, hanem eleve az, hogy ezt az egészet hogyan adod be a családodnak. Például a feleséged, aki orvos. Balatonkenesén praktizál, nem tudom, vagy ott a környéken?
3: Nem, Balatonkenesén mellett, igen.
2: Mellett ott dolgozok. Tehát, hogy például ő mennyire támogat ebben, vagy ő is megy veled?
3: Hát nélkül ez nem jöhetett volna létre. Nyilván ő már így kapott meg engem, tehát előbb volt a futball szeretete, mint ő. Így ismert meg, ezt elfogadta nekem, és nélkül ez nem lenne lehetséges. Tehát nyilván ennyit utazni, ennyit menni. Nekünk ez mellett három gyermekünk van, a három gyereket is tápolni. Nagyon nehéz, tehát tényleg nagyon nehéz. A feleségem a legnagyobb hős, nem én vagyok a hős, nem az igazi hős, hogy ezt elfogadja, támogatja. Úgyhogy igen, egyébként ez egy nagyon hosszú döntés, egy közös döntés volt, hogy most nekivághatok, megpróbáljuk, megcsináljuk, rengeteg szervezést igényel, ebben benne van az a 30 éves szakmai tapasztalatom, anélkül ez lehetetlen lett volna. Már csak eleve mind az 54 meccsre egyébként belépőjegyet.
2: Igen, ezt említettem, és ez hogyan lehetett? Hogy az ember azt gondolja, hogy az internet már mindent megold, de azért ez nem olyan egyszerű szerintem.
3: Nem egyszerű, pláne az idegenbeli meccsek. Azért Olaszországban vannak olyan kisebb stadionok, ahol 10-15 ezer néző, azt az Inter szurkolók megtöltenék, és egy vendégszektor van, mondjuk Cagliari, egyik kedvenc kis csapatom, városom, 200 fős a vendégszektor. Tehát abban a 200-ba benne kellett legyek.
2: Bele kellett, hogy férjél.
3: Igen, úgyhogy ez tényleg nagyon nehéz. Hát az olaszok is talán ezen csodálkoznak a legjobban, hogy ez, hogy sikerült kivitelezni, tényleg minden meccsre legyen belépőjegyem is. Nagyon nehéz, nagyon sok munka, és hát az egyik úton szerveztem a másikat. Tehát nyilván nálam a laptop, nálam az internet, és a repülőtereken, hoteleken, én mindenhol dolgozok. Tehát engem arról lehet megismerni, bárhol látnak, hogy előttem egy laptop van, és dolgozok.
2: Szerinted egyébként mitől különleges az Inter szurkolók közössége? Azért kérdezem, mert nyilvánvalóan, hogyha nem lenne különleges, akkor nem lenne az a vonzás, ami most benned, vagy ami benned felépítette azt a szenvedélyt, hogy 54 mérkőzésre egy év alatt elmenj.
3: Szerintem ami a klub neve is, az Inter, ugye az internacionálen, nemzetközi, tehát itt tényleg mindenki, a világ testvérei, ugye ezt hirdeti az Inter, és ez tényleg így van. Innentől kezdve egy magyar ember pont ugyanúgy magáénak érezheti. Ugye sokszor megkapom, hogy miért nem egy magyar csapatnak szurkolsz, és hogy lehet egy külföldi csapatnak. Szerintem az Inter pont az a csapat, akit mindenki magáénak érezhet. Tehát én abszolút ugyanolyan Inter szurkolónak érzem magam, mint egy milánói emberke, aki ott lakik három metró megállóra a stadiontól, csak egy picit többet utazom, mint ő.
2: Ugye most a mikrofon túloldalán vagy a másik felén vagy, de voltál te már a kamera másik felén is olyan értelemben, hogyha jól tudom, akkor azért felfigyeltek Olaszországban is a te történetedre. Készült film rólad, vagy egy riport, összeállítás, nem tudom, mi készült rólad, de hogyan találtak meg, és eleve milyen érzés a kamerák másik oldalán az Intert éltetni?
3: Hát fantasztikus dolog ez, és azt gondolom, hogy több film is készült, igen, tehát a Rai Televízió is készített most velem egyet, de ami talán a legfontosabb és a legnagyobb dolog volt az életem, hogy az Inter forgatott erről egy filmet, még a Onyi Volta, ez volt egyébként ennek a vállalásnak a neve, minden alkalommal, ez azt jelenti, hogy olaszul, és nagyjából ugye a 15. meccsnél csináltak velem egy filmet, hogy Attila elkezdte ezt az egész történetet, a milánói derbit ezzel harangozták be, tehát az azt gondolom, az Európában az egyik legnagyobb futballrangadó a mai napig is, az én történetemmel harangozták be a derbit, és ezzel rám is tettek egy nyomást egyébként, mert innentől kezdve mindenki elkezdte Olaszországba figyelni, hogy vajon sikerül-e Attilának a vállalása. Úgyhogy tettek egy terhet a vállamra, és utána már ezzel a teherrel is meg kellett küzdenem.
2: Tehát akkor gondolom, hogy a szívén viselik a sorsodat az olasz drukkerek, meg tulajdonképpen, hogyha én nem tudom, hogy ilyenkor neked nyilván a milánói meccsekre bérleted van, vagy egy fix helyen vagy, de hát gondolom, hogy mindig örülnek neked, szóval valami elképesztő lehet, amikor Attila from Hungary megérkezik Milánóba és bemegy a szektorba. Szerintem ez csodálatos dolog.
3: A gyerekeim is azért több meccsre elkísértek, és májusban, amikor már tényleg a vége fele tartottam, és ott voltak velem egy meccsen, de ezt úgy képzeld el, hogy a metróban minden méteren megállítanak, és Attila Ungaria, és azt mondták a gyermekeim, hogy országimás.
2: Teljesen, egy jutott eszembe, igen.
3: Abszolút építettem az országimást, minden olasz megtanulta a Magyarország nevét, Attila nevét, mindenhol megállítottak, hát fantasztikus, ez tényleg fantasztikus érzés, nagyon sok erőt adott, tehát amikor fájós háttal, meg hajnal kettőkor indulnom kell, akkor nyilván ezekből rengeteg erőt merítettem, és hát tényleg mindenki nekem szurkolt. Az utolsó meccsen az Inter már a 70. percre lehetett a meccs, és akkor kaptam tőlük egy e-mailt, hogy gratulálnak, és fantasztikus, és nagyon büszkék rám, és utána ugye még egy záró poszt az Inter is beszámolt az 54/54-ről. Tehát ott látni magam egyszerű csepeli panelgyerekként, ez felemelő.
2: Én is csepeli panelgyerek voltam, képzeld el.
3: No.
2: Melyik suliba jártál?
3: Kék iskolában.
2: A kék suliban, én meg a Katona Józsefben. Na hát ezt így a hallgatók előtt megbeszéljük. Óriási, hihetetlen. Egyébként én még mindig onnan jövök, csak most már nem a panelből, hanem a kertvárosi részből. Azon gondolkodom, hogy volt olyan út, amelynek a megszervezése szinte így utólag visszanézve lehetetlennek tűnt, amikor ott ülsz a 200 fős szektorban és a laptop az öletben, mert hogy közben a következő utat szervezett. Tehát volt olyan, amikről azt gondoltad, hogy nem fog sikerülni?
3: Ami nagyon nehéz volt, és szerintem ott vittem át végképp egy gátat az olaszoknál is, volt egy olyan hetem, hogy vasárnap egy interjú Juventus Derby d'Italia, onnan kellett menni Bodőbe, ugye Norvégia, akik most a BL meglepetés csapata volt, ugye sajnos az Inter meg is szenvedte ezt, hiszen ott ért véget a kalandunk, tehát északi sarkörön túl kellett utaznom, és a sorsolás úgy hozta, hogy utána azon a hétvégén Lecsébe játszott az Inter, ugye Dél-Olaszország, tehát a legdélebbi olasz célpont. Úgyhogy az északi sarkörről mehettem Dél-Olaszországba, mínusz 15-ből plusz 15-be. Nagyon kalandos volt, közben pont akkor volt Milánóban a téli olimpia, ami nem lenne olyan érdekes, de hát a norvégok ellepték ugye Milánót, és ezért nagyon-nagyon kevés repülőjárat volt Bodóban, amiben még hely is lett, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt megszervezni. Ez a hét, ez tényleg fantasztikus volt, és ott tényleg az olaszok is, ott mindenki végképp elámult, tehát nem volt olyan ember rajtam kívül, aki ezen a három meccsen ezen az egy hét alatt ott lett.
2: Elképesztő vagy, és a szezon végére inkább fizikailag fáradtál el, vagy érzelmileg volt megterhelő ennyi utazás és ennyi intenzív élmény, mert nekem most így hallani ezt az egészet így szinte befogadhatatlan. Jó értelemben.
3: Egyébként tényleg nagyon nehéz, tehát fizikailag a hátam miatt egy picit nehéz volt, de lelkileg egyébként nagyon-nagyon. Már csak az az egyszerű tény is, hogy egyszerűen mindenhol megismernek, hogy Magyarországon ezt már megszoktam, mert tényleg a oldalunkat, ahogy te is követted, áll Istennek még több százezer ember, és tényleg Magyarországon, ha kimegyünk egy meccsre, akkor méterenként megállítanak. A kisfiam mondta, hogy na most már Milánóban sincs nyugalmunk, tehát nagyon nehéz volt, tehát lelkileg nagyon nehéz volt, és a végén nyilván ott már annyira rajtam volt ez a teher, hogy nekem szurkolt mindenki, nagyon féltem, hogy bármi, egy egyszerű repülőtörlés, de vagy csak hajnalban, ez mindig bennem volt, a Balatonról jövök mindig a reptérre, ha csak kapok egy defektet, hogy megáll az autóm, akkor véget ért ez az egész történet.
2: Fú, hát ne is mondd, csodálatos, tényleg nagyon jó ezt hallani, és figyelj csak, volt valami, amit tanultál saját magadról ebben az egyedülálló vállalkozásban, ami valamilyen módon megváltoztatta az élethez való hozzáállásodat, mert nyilván azért ez a fajta vándorélet, amit te itt most jó értelemben megtettél, azért az téged is belülről valamilyen formában tanított, vagy változtatott.
3: Előbb a Mount Everesthez hasonlítottam, de az El Caminohoz nyugodtan hasonlíthatjuk, hiszen itt az 54 meccsből úgy kell elképzelni, hogy 40-re teljesen egyedül utaztam. Tehát itt rátaláltam magamra, tök jóba vagyok magammal, tehát ez egy nagyon jó felismerés volt. Fog készülni egy könyv, ajánlom majd mindenkinek, hogy lapozgasson bele, pont erről az emberi részéről is szólni fog, hogy hogy milyen nehéz is ez, de ajánlom mindenkinek, hogy utazzon egyedül, nagyon jó élményeket lehet szerezni, és meg lehet magadat ismerni, és számomra egy jó felismerés, hogy tök jó fej vagyok, és jóba vagyok magammal.
2: Ezzel mondjuk nem csodálkozom már, mint hogy tényleg teljesen jó fej vagy, ahogy itt elkezdtünk beszélgetni. Figyelj csak még egy így a végére egy utolsó kérdés, hogy mit üzensz azoknak, akik szerint a futball idézőjelben csak egy játék, miközben te meg 110 ezer kilométert megtettél érte az elmúlt évben?
3: Hát, hogy a futball az nem csak egy játék, sokkal több ennél. És én tényleg azt kívánom mindenkinek, hogy egyszer értse meg ezt az egészet. Világbajnokság van, magyar válogatott nélkül. A magyar válogatott minden meccsén ott vagyok 30 éve. Most idén nyáron nyilván a világbajnokságon is jó lett volna a magyar válogatottal ott lenni. Ez még egy nagy célom, nagyon remélem, hogy előbb-utóbb a magyar válogatottal egy ilyen futballvilágbajnokságot a helyszínen élvezhetünk, és azt talán még több ember meg fogja érteni.
2: Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy kalappal a készülőkönyvhöz, egy kalappal az utazási irodához, amit csináltok, meg eleve az, hogy esetleg még egy tényleg utolsó utáni kérdés, mert hogy nem tudom, tervezni jövőre is minden meccsen ott lenni? Pontosabban a következő szezonban?
3: Hát én tervezném, a feleségem szerintem nem annyira. Én soha többet úgy gondolom, nagyon nehéz volt.
2: Eldát.hu az oldalatok címe?
3: Eldát.hu.
2: Mert egyébként számos információt és tök jó fotókat lehet még azon az oldalon is

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. A környéken torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig. Az M2-es metró helyett hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Asztória irányú Deák Ferenc tér megállóját ideiglenesen áthelyezik a Gerlóci utca elé. A Kálvin tér irányú Asztória megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 17-én. Szerdán reggel, hát most már fél tíz van. SMS számunk 06302010909, a mikrofonnál Pachman Péter, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, jó reggelt kívánok. És tudják, többször mondtam már, hogy 1972-ben éppen ezen a napon robbant ki Washingtonban az úgynevezett Watergate botrány, lehallgatásokkal, betörésekkel, elnöki hazugságokkal. Aztán jeleztem azt is, hogy számos film feldolgozta ezt a botrányt, például 1976-ban az Elnök emberei című film Robert Redforddal vagy Dustin Hoffmannal, és hogyha kedvük van, akkor említsenek olyan izgalmas és jó mozi vagy Netflix filmeket, amelyek kifejezetten politikai eseményeket dolgoztak fel, és önök nagyon szerették és ajánlanák a többi hallgatónak is, és közben Iván írt még egy üzenetet: Washington zárt ajtók mögött, ez volt az ő kedvenc filmje, de a teljesség igénye nélkül a Bűnhálójában, a Sakál napja, a Keselyű három napja, a JFK, a nyitott dosszié, vagy éppen, hogyha Magyarországot nézzük, akkor az LQ, az R betűt nem mondjuk, TUK című film. Szóval jött jó néhány üzenet, nagyon szépen köszönjük, 0630 2010 909, még nagyjából fél óráig üzenhetnek. De most teljesen mással folytatjuk, egy tök izgalmas témával és egy tök jó fej csajjal, mert hogy itt az elmúlt másfél percben, amikor megismerkedtünk, én ezt a következtetést vontam le, mert hogy kiderül, hogy hogyan élnek és hogyan dolgoznak a digitális nomádok. Vig Bori digitális nomád és vállalkozó érkezik hozzánk. Hát van ez a kettőség, jó reggelt kívánunk! Szóval egy digitális nomád és vállalkozó. Kezdjük már az alapoknál, hogy szerinted ki számít digitális nomádnak? Elég hozzá egy laptop és egy repülőjegy? Én legalábbis így képzelem, de lehet, hogy laikus vagyok, vagy ennél azért jóval többről van szó.
2: Hát nem baj, hogy azon a laptopon tudunk is munkát végezni, mert hogy tulajdonképpen a digitális nomád az, aki utazás közben is dolgozik, úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy az első az, hogy legyen online végezhető munkája. Tehát ez lehet egy távmunka, lehet szabadúszó, lehet online vállalkozó. Ennek igazából sok irány van, hogy hogyan tud valaki online dolgozni. A legnehez egyébként a távmunka, mert ott nem biztos, hogy enged a főnök, hogy elhagy Magyarországot, hiába lehet home office-ból dolgozni. De szóval, hogyha kicsit túlmentem itt.
1: Nem, és azért is mondtam, hogy jó hosszú beszélgetésre készülj, vagy legalábbis 10 okay. percesre, úgyhogy nyugodtan a gondolataidat enged szabadon. Mm-hmm. Azon gondolkodtam egyébként, hogy neked megvolt ez az úgynevezett hagyományos irodai életed, amiből úgy döntöttél, hogy ki akarsz szakadni, vagy mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy azt, ami volt, nem csinálod tovább, és azt, ami most van, tehát ez a digitális nomád életmód, ezt viszont csinálod határozottan.
2: Én azt hiszem, hogy az első fordulópont, igen, tehát voltam, 8 éve dolgoztam egy szoftvercégnél, és volt egy fordulópont.
1: Tehát bejártál, mit 8-tól 5-ig dolgozni.
2: 9-től 5-ig dolgoztam, igen, 9-től 5-ig dolgoztam, 21 éves koromtól kezdve social media menedzserként, amit egyébként bárhol lehet végezni ugye a világon, de ahhoz mégiscsak be kellett mennem, és bentről kellett dolgoznom. És emlékszem, hogy az egyik legnagyobb erejű pillanat az volt, amikor megkaptam a bérszemfejtés papíromat, és ezen két szám volt, ami nekem nem tetszett, az első az a fizetés, de arra mondjuk számítottam. A másik pedig az, hogy rajta volt, hogy hány szabad napom van. És az akkor 21 szabad napot jelentett. Ugye,
1: per év,
2: igen. Aha. És így ránéztem a recepciósra, aki ezt átnyújtotta nekem, hogy de hát biztos ebben a téli szünet, meg a nyári szünet is benne van. Ugye frissen az egyetemről kijöve még ilyen elképzeléseim voltak, és mondta, hogy ez így egész évre így, és még december 24-én is be kell jönni dolgozni, mert ugye ez nem szabad nap. És én teljesen kiborultam, és mondta, hogy álmodj, megszokod. És hát én ezt szerintem nem szoktam meg.
1: Magyarul nem akartad, hogy hogy mondják, ezt a fogaskerék bedaráljon, teljesen érthető. Ugye az emberek többsége azért a tengerparton koktéllal a kezében dolgozó szabadúszóként képzeli el, vagy legalábbis én próbálom meghatározni, bár nem vettük elő a bakosféle magyar értelmező kéziszótát hozzá, ez most szerintem nincs is benne olyan, hogy digitális nomád. De szóval, hogy mennyire áll távol a valóságtól az, amit most mondtam, hogy akár tengerpart, akár egy koktél mellett is lehet, öletben persze a laptoppal, és hogyha van munkád vagy megrendelésed, de lehet dolgozni.
2: Lehet. Viszont ez a kép, amit te lefestettél, ezek általában ilyen metaforák gyakorlatilag. Szóval amikor te látsz egy ilyen képet, hogy ez a digitális nomád, hogy ez azért van, mert valahogy próbáljuk azt ábrázolni, hogy hát mi a tengerparton vagy tengerpart mellett dolgozunk, de valójában ez egyébként úgy néz ki, hogy azért bent dolgozunk, vagy egy coworking irodában, vagy pedig az Airbnb-ben, vagy bárhol, ahol lakunk, mert hát azért a tengerparton nem túl könnyű dolgozni, illetve napi szinten azért nem ajánlatos a koktélt sem fogyasztani. Úgyhogy ez egy teljesen abból a szempontból a normális élet, hogy megvan nekünk is a rutinunk, reggel fölkelünk, dolgozunk, mint bármelyik szabadúszó akár, vagy bármelyik ember home office-ban.
1: Igen, csak te egy tengerparti strand mellett ébredsz föl valahol, és akkor ott maradsz esetleg abban az apartmanban, lakásban, szobában, bárhol
2: így
1: vagy.
2: Van.
1: Ott elvégzed a munkádat, de amikor kitekintgetsz, akkor ott a tenger.
2: Így van,
1: és
2: igen,
1: tudod,
2: igen,
1: hogy délután mit fogsz csinálni.
2: És a délutáni program változik, tehát mondjuk Budapesthez képest, igen.
1: Miből él egyébként? Most nem a pénztárcádban vagy zsebedben akarok kutatni, de mégis miből él egy digitális nomád? Milyen szakmák vagy készségek teszik lehetővé ezt a fajta, hát én azt mondom, hogy életforma, de lehet, hogy ez neked nem tetszik, ez a megközelítés.
2: De ez egy életforma. Abszolút, igen, ezt így is szoktam én is, úgyhogy nagyon rátapintottál. Szóval ehhez az életformához nagyon sokan mondják az ilyen klasszikus munkákat, hogy a programozó, meg a, nem tudom, az influencer, meg ezek azok. És képzeld, egyszer leültem, annyian kérdezték tőlem ezt, ugye 11 éve vagy digitális tömet, hogy egyszer leültem, és minimum 400 fajta szakmát összeszedtem egy kurzusban.
1: Azt a mindenit.
2: Szóval rengeteg
1: irányban. Azt hittem, most mondasz
2: 5-öt. Nem, rengeteg
1: irányban.
2: Nem, azt hiszem, hogy 10 percben el sem fog beleférni, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag mindent, amit távmunkából tudsz csinálni, azt tudod csinálni egyébként bárhonnan máshol is, nyilván, hogyha a főnököd engedi. A másik meg az, hogy szabadúszó munkák, ezek a klasszikus, bármi, ami marketingen belül, bármi, ami IT-n belül, vagy sales, vagy HR, ezeket mind lehet egyébként szabadúszóként csinálni.
1: Például neked megmaradt a szoftverfejlesztés, már mondtad, hogy ott
2: nem,
1: egy olyan cégnek.
2: Social médiás voltam
1: social
2: akkor,
1: médiás,
2: és igen, szóval eredetileg social médiásként indultam el útnak, napi, mint tudom, 2-3 órában dolgoztam ezt, és építettem a saját vállalkozásomat. Szóval én mindenkinek előbb-utóbb azt ajánlom, hogy lépkedjen az online vállalkozás irányába, ugyanis ez skálázható, és nem az idődet adod el pénzért, mint ahogy mondjuk, amikor távmunkából dolgozol, vagy szabadúszó vagy. Úgyhogy nekem is online vállalkozásom van.
1: Azt meg tudod határozni, Bori, hogy mi a legnagyobb előnye annak, hogy a világ különböző pontjain vagy pontjairól dolgozol a megrendelő felé, és hogy mi a talán ez a nehezebb, hogy mi a legnehezebb része ennek az egésznek?
2: Hát ugye pozitív tud lenni az, hogy amíg ők alszanak, addig én dolgozom. Tehát az hogy én például 8 órával előrébb vagyok, hogyha Ázsiában vagyok, akkor azt, hogy ők mire felébrednek, én addigra mindennel elkészülök, és akkor úgy tudjuk felvenni. Tehát van egy ilyen szép munkaelosztás, hogy persze van az az időkeret, mondjuk 3 órában egy időzónában vagyunk, mert a 9-től 5-ig dolgozók, de hogy az többiben pedig hagyjuk egymást dolgozni. Ez mindenképpen előnye. Hát a hátránya az lehet az mondjuk annak, akivel dolgozol, hogy tényleg nem a 8 órán keresztül fog tudni elérni, hanem ennél egy kicsivel kevesebb, de szerintem ez egy kicsi logisztika után simán elérhető mindenkinek.
1: És mennyi bizonytalansági faktor van ebben az egészben? Pontosabban a szabadság mellett, vagy a szabadság érzése mellett mennyi bizonytalansági faktorral jár ez? Például mi történik, ha elmegy az internet, elfogy a motivációd, vagy akár megbetegszel? Ne legyen ilyen.
2: Igen, fel kell rá nagyon készülni, szerintem sokkal tudatosabbak a digitális tömegek, mint mondjuk valaki, aki nincsen erre felkészülve. És ez csak egy 3 dolog volt, amit említette, ezekre mind fel kell készülni, mondjuk az internetre arra, hogy eSIM kártyám van, amit a világon bárhol tudok használni, és korlátlan interneten van a világ bármely pontján, vagy hát igazából 120 országban. Föl tudok arra készülni, hogyha megbetegszem ugye különböző biztosításokkal, hogy el tudjanak látni bárhol. Szóval rengeteg módja van, nagyon-nagyon erős tudatos igényel szerintem, akár a pénzügyeinket tekintjük, akár az egészségünket, akár a kapcsolatainkat tekintjük, hogy belerakjuk az effortot.
1: Erről majd beszélgetünk még a kapcsolataidról, már nem a magánéletedről, hogy nem turkálunk benne, csak pont erre majd szeretnék még kitérni, de előtte meg arról, hogy ugye azért szerintem most is, akik hallgatnak bennünket, hál' Istennek most már egyre többen vagyunk, álmodoznak, vagy álmodozhatnak erről az életformáról, ahogy itt most mesélsz róla, nekem is nagyon tetszik. De kevesen vágnak bele. Mi az a legnagyobb tévhit, ami miatt egyébként csalódhatnak azok, akik ebbe belevágnak, hiszen csak mondjuk a közösségi médiából ismerik, és csak azokat a fotókat látják, amit itt idézelbe én is mondtam, meg te is mondtad, hogy tulajdonképpen ábrázolható így is egy digitális nomád, hogy éppen egy koktél mellett a tengerpartra dolgozik, holott ez nem életszerű, már mondjuk ott fújja a homokot, a laptopba bele, a szél, meg mit tudom én, de mégiscsak mik a legnagyobb tévhitek szerinted? Vagy mire kellene felkészülni annak, aki ebbe belevág?
2: Én azt hiszem, hogy az első az, hogy mi folyamatosan utazunk, tehát ez nem igaz, abba is megőrülsz szerintem, hogy én így csináltam az elején, teljesen bolondoltam, tehát ilyen 3-4 naponta váltottam helyet, és akkor hostelek be aludtam, ilyen 15 dolláros keretem volt egy napra, amit elköltettem. Volt, hogy gyúrtából dolgoztam, szóval az elején tényleg egy kicsit ilyen hippie üzemmódba mentem, de most már tudom azt, hogy egy ilyen 3-4 hónap is akár egy-egy helyen eltöltve sokkal-sokkal barátibb. A másik pedig tényleg az, hogy felelősséget vállalni saját magad miatt, és az nagyon sok kockázatűrő képességre utal, hogy meg felkészülésre utal. Tehát, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez ilyen Hawaii-dizsi napfény, de alapvetően fontos az, hogy tényleg tudatosan készüljünk nagyon sok részére az életünknek, amit itthon egyébként nem biztos, hogy ennyire tudatosnak kell lenni.
1: Na, mesélj már is, hol voltak munkahelyeid? Magyarul merre felé jártál, ahonnan dolgoztál? Így az imént említetted Ázsiát, meg egy pici időeltolódás már, ami az órákat illeti. De mesélj, melyek voltak azok a kedvenc helyek, ahonnan tényleg emlékezetes volt, hogy dolgoztál?
2: Fú, azt hiszem, hogy ezeket szokták szeretni ilyen rádióműsorokban, de 92 országban jártam.
1: Aztán.
2: És kétszer jártam az összes kontinensen, beleérte Antarktikát is.
1: Úgyhogy
2: nyilván a legizgalmasabb iroda az Antarktika volt, bár ott megjegyzem, hogy iszonyatosan sokat azért nem dolgoztam, tehát ugye azért csak így elmentem, volt nálam mondjuk laptop, de ott nem ilyen fajta munkát végeztem. És én most Tájföldön élek egyébként fél időben, most már lelassultam, mert nem is kifejezetten lehet azt mondani rám, hogy digitális nomád, de még mindig azért ennek hívom magam. Szóval fél évben én Tájföldön élek, fél évben Magyarországon, és igen, Tájföldet nagyon szeretem, de hát mindenhol jártam, mert ahol, amit ebbe a 92 országba belefér.
1: De úgy értem, hogy és dolgoztál is mondjuk az Egyesült Államokból, Dél-Amerikából, az Antarktikán nem dolgoztál, ezt említetted, de mit tudom én akkor.
2: E-maileket megnéztem, hogy
1: Afrikából megbentem. Is dolgoztál. Is
2: így van, Dél-Afrikában is voltam. Voltam, igen, Dél-Kelet-Ázsiában elég sokat, gyakorlatilag amikor mondjuk Amerikában viszonylag kevés időt töltöttem, Észak-Amerikában már elég drága, meg egyébként nem biztos, hogy digitális nomád barát hely, de az, hogy mondjuk ott vagyok két hetet, és akkor közben egy napi 4 órát dolgozom, az abszolút mértékben benne volt.
1: Na, és akkor jöjjön az a nehéz kérdés, amit itt az imént már te is egy picit pedzegettél, hogy hogyan lehet hosszú távon kapcsolatokat, barátságokat, vagy akár családi életet fenntartani, úgyhogy közben folyamatosan úton vagy, bár itt most azért némi magyarázatot adtál arra, hogy jelenleg legalábbis 2026-ban úgy oszlik meg az életet, hogy fél évet Tájföldön, fél évet Magyarországon. De ezért mégiscsak fél évet nem vagy itt, lehet, hogy hiányolnak nagyon sokan, sőt, hát gondolom.
2: Igen, szóval azért is járok az a fél évente. Nekem saját gyerekem nincsen, de vannak keresztlányaim, meg vannak, meg nagynéni vagyok, és akkor ebbe ezt élem meg, amikor hazajövök, illetve vannak itthon baráti kapcsolataim, amiket ápolok. De képzeld el, hogy ez ugyanígy igaz bárhol máshol, merre megyek, szóval nem úgy kell elképzelni, hogy mindenhova megérkezem, és akkor új barátokat kell szerezni, megőrülnék. Nekem körülbelül 10 éve egy elég stabil baráti kapcsolatom van, akik digitális nomádok, és nagyjából együtt döntjük el, hogy hova megyünk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy pont napra pontosan megbeszéljük, hogy ki mikor fog érkezni, csak hogy mondjuk a téli szezont azt Mexikóba töltjük, vagy a téli szezont, általában a téli szezon azt, amit így Európából elmegyünk, és akkor nagyjából megbelüljük, hogy melyik irányba megyünk így a közelebbi barátaimmal.
1: De akkor ez azt jelenti, hogyha mondjuk Tájföldön vagy, akkor ott megvannak, vagy van néhány ebből a csapatból, a közelebbi barátcsapatból, akik ott vannak veled.
2: Igen.
1: Magyarul, hogyha sürgősen magyar beszédre és magyar kapcsolatra vágysz, akkor hirtelen ott összetudod.
2: Ja, nem magyarok. Nem magyarok. Ők európaiak, de vagy hát nem is mind. Igen, tehát velük az utam elején találkoztam 2016-ban egy konferencián, digitális nomád konferencián, amire rendszeresen jártam, évente 2-3-szor, majd én lettem a vezetője ennek a konferenciának, a programigazgatója, úgyhogy onnan azért elég sok hasonló érdeklődésű emberrel találkoztam, akik ugyanígy élnek, és hát ők lettek így a digitális nomád legjobb barátaim, úgyhogy igen, ők szerencsére ők is úgy döntöttek, hogy Tájföld a legjobb hely, és akkor ott velük, igen, októbertől májusig ugye együtt élünk, ott egy ilyen falusi életem van, itt egy városi életem van, úgyhogy így.
1: Azon gondolkodom, hogy pénzügyileg megéri-e digitális nomádként élni, vagy sokszor többe kerül az a fajta szabadság, amit ad, mint maga a hagyományos életforma.
2: Nehéz,
1: és újra nem a zsebedbe
2: nyugodtan beszéltünk pénzről, sőt, tudom, hogy ezt érdekli a hallgatókat, úgyhogy beszéltünk pénzről. Mondjuk egy étel, vagy egy én folyamatosan kint eszem valami étteremben Tájföldön, 2-3 ezer forintból egy 2-3 fogásos kaja az kiszokott azért jönni vízzel együtt, vagy üdítő, vagy egy kókusszal együtt. Szóval étterembe járni sokkal. Az életminőségem szerintem magasabb mondjuk Tájföldön, mint itt a budapesti árak mellett. Ahol én vagyok a szigeten, ott nagyon felmentek az árak így lakatásra, de mondjuk, hogyha Chiang Mai-ba vagy Bangkokba lakna az ember, ott például ilyen 200 ezer, 160 ezer forint környékén egy-két szobás gyönyörű apartmant ki lehet.
1: De akkor most egy saját apartmanban laksz?
2: Nekem egy házikon van Tájföldön, és az mondjuk nagyon drága, tehát ott én egy nagyon drága szigeten lakom, sajnos azt tetszett meg, úgyhogy az tényleg ilyen 300-400 ezer forintot egy szállás, szóval Kopangant azt nem a legolcsóbbnak ajánlom, hogy akik legolcsóbban szeretnének utazni, de nagyon sok helyre lehet menni, nagyon olcsón utazni, és vannak erre megoldások.
1: Itt említetted az elején, hogy meghatároztál magadnak annak idején, amikor elkezdted egy napi 15 dolláros keretet, nyilván amikor még ilyen hostelekben laktál. Most ezt már teljesen magad uraként te határozod meg magadnak, tekintettel a bevételeidre, vagy ez hogyan működik? Tehát van egy munkád, tudod, hogy mennyi pénzt kapsz érte, és tudod, hogy abból mennyi lehet az, amit egyébként lakhatásra, élelemre, meg egyéb olyan dolgokra, amelyek szükségesek a mindennapok túléléséhez, hogy ezeket felhasználod?
2: Igen, ez a pénzügyi tudatosság, amiről beszéltem egyébként, ez egy nagyon-nagyon fontos része az egésznek, sőt a pénzügyi szabadságnak a kialakítása, mert a digitális nomádság az nem csak helyfüggetlenséget jelent, hanem pénzügyi szabadság felé tendálást, időbeli szabadságot, illetve mentális szabadságot, szerintem ezt a négyet kell valahogy helyre rakni. Egyébként, hogyha szabad ilyet mondani, akkor pont erről írok könyvet, úgyhogy erről majd.
1: Szabad, hogy ne, sőt, nagyon érdekel.
2: Bővebben kifejtem, nem csak ugye 10 perc van az, hogy ezeket hogyan lehet elérni.
1: Hát tekintettel, hogy fél évre most majd elmész, vagy nem tudom, akkor majd a következő fél évben, amikor itt vagy, nagyon szívesen várom.
2: Majd hozom is a könyvet, persze. Igen.
1: Addigra meg is jelenik.
2: Szeptember végén jön,
1: igen,
2: már utolsó simításokat végezzük. Úgyhogy, bocsánat, hogy ezt így bedobtam, de gondoltam, hogyha érdekli az embereket a téma, akkor fontos lehet. És a pénzügyi része szerintem nagyon fontos, és az az alapja gyakorlatilag mindennek, hogy az ember tudatos legyen pénzügyeivel. Nem csak annyit, hogy mennyit költ, hanem mennyit is keres. És ez mondjuk, hogyha az ember ugye home office-ban van, akkor ez egy adott dolog, de már szabadúszónak, meg egy online vállalkozónak már nem adott, hanem annál többet is lehet keresni, mint amennyit mondjuk akár a főnök megmond. Ezt eldöntés kérdése, hogy kinek mennyi rizikófaktor fér bele. Valaki nem szereti a kockázatot, mi nem vagyunk normálisak, digitális nomádok, és mi nagyon szeretjük a kockázatot. Ez belejár azba is, hogy online vállalkozunk, és eljutunk odáig, hogy akár többet is lehet keresni.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, hogy szerinted a mesterséges intelligencia és a távmunka terjedése miatt 10 év múlva mondjuk, ha akkor beszélgetnénk, sokkal többen élnek majd digitális nomádként, vagy ez továbbra is majd csak egy szűk rétegnek az életformája vagy életmódja marad?
2: Covid óta elképesztően sokan lettek egyébként digitális nomádok, teljesen más a széna előtte és utána. Az, hogy ez AI mit fog itt művelni a munkavállalókkal, azt szerintem senki nem tudja megmondani, így sajnos én sem. Én azt tippelem, hogy egyébként az AI-t fogjuk tudni arra használni, hogy a jelenlegi munkáikat tudjuk továbbra is csinálni, csak kicsit jobban, de mondjuk a te munkádat szerintem nem fogja tudni egy AI helyettesíteni, meg bárki, aki ilyen személyes brand, vagy valamilyen, amihez kell az ember, szerintem azt nem fogják tudni.
1: Hát meglátjuk, Bori, ez egy nagyon jó beszélgetés volt, nagyon élveztem, Vík Borival, digitális nomáddal és vállalkozóval beszélgettünk arról, hogy hát a digitális nomádok hogyan élnek, és várunk vissza szeretettel akkor a stúdióba, és mindenkinek legyen nagyon sok pénze, azaz, ahogy Geszti Péter mondja, mindenki legyen rohadt gazdag.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A Bux Index enyhe esésben van 0,1%-kal 138.498 forinton áll. A blue chipek közül pedig egyedül a Magyar Telekom az, amely jelenleg felfelé száll 0,5%-kal 2720 ponton van. A MOL, az OTP és a Richter egyelőre legalábbis enyhe csökkenésben van. És ami most nagyon izgalmas lehet, én legalábbis nagyon régen láttam ilyet, hogy az euró 350 font alá csúszott. Jelenleg 1 euró 349 9,2 forint, a dollár 300, keleken 300 forinton áll, a bitcoin pedig 65.495 ponton. Hát ez volt már a Business Class, holnap is reggel tartsák meg jó szokásukat, és 6.30-tól hallgassák a Business Class, meg természetesen egész nap a 90.9 Jazzit, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire aktívak voltak, ugye arról beszélgettünk ma önökkel, hogy melyek azok a politikai krimik, jó filmek, amelyeket önök a moziban vagy a Netflixen az utóbbi időben láttak, tekintettel arra, hogy 1972-ben éppen ezen a napon, tehát június 17-én robbant ki a Watergate botrány, és ezzel kapcsolatban önök számos filmet küldtek nekünk, amelyeket mind be is olvastam. Nagyon szépen köszönjük. No hát legyen nagyon szép napjuk, holnap is Business Class reggel 6:30-tól. Addig is minden jót önöknek!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Melegkora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Több intézménynél is elrendelte a belső vizsgálatot a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Hétvégén lesz a nyári bringás irodalmi fesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 72.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A két hónapos amerikai blokád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel két hónap után tud ismét kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét feltételezett kábítószer csempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légi támadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Két nap múlva kezdődik és vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A hétvégi szegedi programokat 9 helyszínen, a belvárostól a Tiszapartig rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. A Tricikli Fesztivál kerékpár túrájának útvonalán idén a 100 éve született Janikovszki évára emlékeznek. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok várható. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
4: Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clean.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Greg Bachman mély, szólós, érzelmes, rendkívül kifejező hangja gyakran idézi meg a klasszikus 70-es évekbeli szólénekesek hangzásvilágát modern árnyalatokkal. Take Me Up című dalát játsszuk. Előtte a The Smoky Orchestra következik, egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újraélesztésére specializálódtak. Ez a Rise and Rips.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az Earth, Wind & Fire Sparkle című dalát hallgatjuk. A dal 1981-ben jelent meg a zenekar 11. Race című stúdióalbumán. Előtte a Stella Starlight Trio jön, akik a 70-es évek zenéit idézik dalaikkal. Ez a Tainted Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt. Véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlán, hiénát, tigrist és leopárdot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra láncsával és nyíllal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
0: Jazzy Lexikon.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Pap Ernő és Nagy Gábor alkotja a Chili Night formációt. Részt vettek a 2008-as Jazzy dalversenyen, ahol Indian Summer című daluk a legjobb hangzású daldíját hozta el. Előttük a Grammy-díjas Fourplay zenél, 10. stúdióalbumuk 2008-ban jelent meg Energy címen, erről jön majd a Comfort Zone. Most pedig Chantelt hallgatjuk valódi nevén. Stefan Hantel egy német producer DJ, bukovinai menekültek leszármazottja, a balkáni zene klub szintérre való behozatalának úttörője. Ez a Dunarea.

0: Kezdi lexikon.
1: Katona József Kecskeméten született, de 1802-től a pesti és kecskeméti piaristáknál tanult. 1810-től pedig jogi tanulmányokat folytatott a fővárosban. 1811-től 1813-ig íróként, fordítóként és színészként egyaránt dolgozott a II. Pesti Magyar Játék Színi Társaságnak. Ebben az időszakban a józsefvárosi Szent Királyi egykoron Ősz utcában lakott, ahol Karacs Ferenc rézmetsző felesége és leánya rendszeresen szervezett irodalmi szalont is. Itt Katona József több híres íróval és színésszel is találkozott. A Szent Királyi utca 23-as számú ház falán található tábla Katona József itt töltött éveinek állít emléket.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultisz.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Melegkora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Belső vizsgálatokat rendelt el a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Azt írják, hogy a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekejéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. A szakemberek mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. A klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Ezért az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felülvizsgálja a jégkármérséklőrendszer működését. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. A sivatagok terjeszkedése a földfelszín egyharmadát, Európa szinte minden mediterrán országát veszélyezteti. Napjainkban már Magyarország egész területe is aszállyal sújtott térségnek számít. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A The Velvet Underground énekes gitárosának Lou Reednek emlékét idézzük mindjárt. A zenekarból való kiválása után 1971-ben szóló karriert kezdett, az ezt követő évben jelent meg a Walk on the White Side című dala. David Guetta az utóbbi években mesterien újítja fel a klasszikus zenei elemeket, vagy hoz össze olyan előadókat, akik elsőre talán nem tűnnek összeillőnek. Elhívta Teddy Swims-et és Tonight St. Ide-t egy közös dalra.

0: Jazzy Lexikon.
1: A vonalazó intézet Zinger Adolf könyvkötő mester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalazók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalazók feladata.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Soundscape UK egy brit zenei formáció, amely a smooth jazz, jazz punk és soul műfajokban mozog. Gyakran használnak billentyűs hangszereket, gitárt és fúvósokat, a Brand New Day szól tőlük. Most pedig a nigériai származású énekes költőnő, slam poetry művész, emberjogi aktivista Ioka 2010-es albumáról következik, a Simply Falling.

Kapkodjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Porto Alegre városából származik a Banda do Sol. Már a nevükből is következtethetünk a stílusra, amiben leginkább a bossa nova dominál. A Beautiful Things szól tőlük. Johnny Burgos egy brooklyni születésű és ott alkotó művész, aki korábban elismert hangmérnökként dolgozott olyan sztárokkal, mint például 50 Cent. Jeremy Page pedig egy Grammy jelölt producer dalszerző, aki híres arról, hogy képes a retro hangzásokat modern környezetbe helyezni. Közös daluk a Caught Up szól majd. Happy Mondays egy 1980-ban alapított angol alternatív rock együttes Manchesterből egyik úttörő zenekara volt a 80-as évek vége és a 90-es évek eleje között virágzó Madchester mozgalomnak. A Step On című dalukat játsszuk, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Andrew J. Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Place volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Meleg koranyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Mintegy 9%-os reálbéremelkedést közölt a statisztikai hivatal. Belső vizsgálatokat rendelt el a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkeresed 541.200 forint volt. A bruttó átlagkeresed 9, a nettó átlagkeresed több mint 11, a reálkeresed pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte közösségi oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladta az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, de hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállító hajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével, itt a Jazzin.

0: Remixet Andrew J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

0: remixet Andrew J. készítette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Imre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
3: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Meleg kora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Sharon Stone és Schwarzenegger miatt nem jár hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fog adni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Napos felhős az idő, keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Egy gánai származású brit rapper Menza dalát játsszuk. A hip-hop, a funk és az afrobeat stílusokat ötvözi, és szövegeiben számos társadalmi és politikai témával foglalkozik. Cut to the Bone a dal címe. Előtte a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újdonságot. Ez az Upside Down.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont, az olasz Jonathan következik, aki 2015-ben zenész barátaival alakította meg formációját, a Good Premonition Somai. Herb Alpert egy zenei ikon, több mint 72 millió albumot adott el világszerte, és 5 number one albuma volt a Billboard listáján. Összesen 11 Grammy-díjat nyert, a Fandangót halljuk tőle.

0: Jazzy Lexikon.
1: A valaha mért legalacsonyabb budapesti vízállás 38 cm volt, ezt 2018. október 25-én mérték. A korábbi rekord 51 cm volt 1947-ben, azaz 71 éves rekord dőlt meg 2018-ban. A sosem látott alacsony vízszint miatt rendkívül érdekes dolgok kerültek napvilágra a Duna medrében. Régi fegyverek, több száz éves érmék, hajó és autóroncsok, a felrobbantott Szabadsághíd romjai, de még egy felszámolt temető régi sírkövei is láthatóvá váltak.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a görög származású párizsi producer Dimitri from Paris zenél. Rádiós műsorvezetőként kezdte karrierjét, ismert sikeres előadóknak készített zenéket, aztán elindult a saját útján, a Toujours l'amour-szal majd. A Sonarosa egy új-zélandi zenei formáció, amelynek alapítója és vezetője Andrew Spragon. A zenekar stílusa eklektikus, ötvözi a soul, funk, jazz és hip-hop elemeket. Josh Berry brit énekest és dalszerzőt hívták egy közös dalra. New Jazz, Dantempo, Deep House, mindezek a stílusok felfedezhetők a francia producer Saint-Germain dalaiban. Ez a Sure Thing.

0: Házi Lexikon.
1: Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák térhelyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett.
0: Jazzy Lexikon.

0: bella ragazza. Americana, eh?
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Melegkora nyári idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Sharon Stone és Schwarzenegger miatt nem jár hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fog adni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Ős vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védőkorlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Napos felhős az idő, keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délután, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Az angol soul pop énekesnő 60-as évek zenei ikonja Dusty Springfield következik, a Son of a Preacher Man szól tőle. A New Orleans-i származású John Batiste a zeneszerzés és a billentyűs játék mellett énekel, basszus gitározik, vonós hangszereken játszik, és a teremint is meg tudja szólaltatni. Ez a Big Money.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai Dunaparton a Budapesti Műszaki Egyetem előtt 2014 óta üzemel a Zöld Sziget, amely a dunai hajók számára nyújt széleskörű szolgáltatást, és egyben természetvédelmi szempontból is nagy szolgálatot tesz környezetünk megóvása érdekében. A napelemmel is működő létesítmény mellé kikötve a hajók egy helyben tankolhatnak, friss vizet vehetnek fel, valamint leadhatják a szennyvizet, a használt motorolajat vagy sütőolajat. A Zöld Sziget minden a Dunán közlekedő hajót ki tud szolgálni, legyen az motorcsónak vagy kabinhajó. A projekt, amelyben egy hasonló szolgáltatásokat nyújtó hajó is működik, 2 millió euróból valósult meg.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a floridai szaxofonos Mindy Abers zenél majd. A középiskolában dobosként kezdte, később pedig rengeteg díjat bezsebeltek a főiskolai zenésztársaival, az Amazing Games Summit. Modern elektronikus ritmusok jazzes futamokkal és improvizációkkal ötözve, az olasz Bebo Best vezette Super Lounge Orchestra zenél. Ez a What is Jazz?

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Karen Wheeler következik. A brit énekesnő, dalszerző, producer a 80-as, 90-es években vett a soul, az R&B és a dance egyik kulcs figurájával. A Soul to Soul énekesnője. A Living in the Light című dalát játsszuk. Előtte Dave Lee következik, brit DJ, producer, az E-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük. Több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarra a közös dala a Starlight. Most pedig az amerikai funk soul zenekar a Commodores jön, ami az 1970-es években aratta a legnagyobb sikereit. A Machine Gun című számuk a zenekar debütáló albumáról, az amerikai sportesemények egyik állandó kísérője lett.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kofajáratok utasainak többsége, ahogyan a népies elnevezés is mutatja, piaci árus volt. A kofák a legolcsóbb harmadosztályú jegyet vették meg, hogy batyuikkal, kosaras áruikkal a lehető legolcsóbban jussanak fel a fővárosba, ahol portékájukat árulták. Ezeknek a hajóknak a belső kialakítása viszonylag egyszerű és dísztelen volt, hiszen nem csak embereket, hanem zöldséget, gyümölcsöt és állatokat is szállítottak. A járatok két útvonalon közlekedtek, a Nagy-Dunai járat Mohácsról indult Budapestre, majd aznap éjjel vissza Mohácsra. A Kis-Dunai járat Esztergom és Budapest között közlekedett, és a járművek minden útjuk belső kikötőnél megálltak.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Még péntekig tart a Duna Karnevál. Világzenei hét Óbudán és remek programok a múzeumok éjszakáján. Jó napot kívánok! Még péntekig várja a közönséget Budapesten a Duna Karnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyerekprogram is. A rendezvény sorozat egyik kiemelt eseménye a Margit szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Duna Karnevál igazi kulturális kavalkád kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Jövő kedden kezdődik az Óbudai Világzenei Hét a Kobuci kertben, ahol egy héten át a világ különböző zenei kultúrái találkoznak egymással. A fesztiválon a népzene, a jazz, a balkáni, afrikai és modern világzenei hangzások egyaránt helyet kapnak. Fellép többek között a Helsinki Cotonou Ensemble, a jubileumát ünneplő kerekesband, a Besodrom és a világhírű georgiai trió Mandili. A hagyományos magyar népzene kedvelőit táncház és hajnalig tartó muzsika várja, a zárónapon pedig a Dress Húros Kvartett, valamint Bognár Szilvia, Magyar Bori és Szalóki Ági közös koncertje koronázza meg a programsorozatot. Szombaton rengeteg izgalmas programot tartogat számunkra az idei múzeumok éjszakája. A BTM Aquincumi Múzeum időutazásra hívja a látogatókat, ahol az idei ízekbe zárt történetek tematika jegyében az ókori Róma gasztronómiai világa elevenedik meg. A program egyik leglátványosabb eleme a római lakoma, melyet gladiátor küzdelmek, zene, tánc és korabeli szórakoztató előadások tesznek még hangulatosabbá. A látogatók régészeti előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és látványkonyhai bemutatókon ismerhetik meg a rómaiak és a barbár népek étkezési szokásait. Az éjszaka tűzsonglőr bemutatóval és fáklyás sétával zárul az Aquincumi romok között, különleges hangulatot teremtve a nyári napforduló éjszakáján. A Fiumei úti sírkertben tematikus vezetett sétákon vehetünk részt. Az érdeklődők megismerhetik a magyar tudomány és technika kiemelkedő alakjait, a festészet nagymestereit, valamint egy irodalmi gasztronómiai séta keretében a kultúra és az ízek kapcsolatát is felfedezhetik. Az est egyik különleges eseménye a Henry Gonzo és a Papírsárkányok koncertje lesz, amely 9 órától hoz meghitt hangulatot a százados fák közé. Kulturális kalandra hívja a látogatókat 10 helyszínen a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum is. A programok között kiállítások, koncertek, kreatív foglalkozások, művészeti piknikek és interaktív játékok is szerepelnek, többek között a művészet malom tárlataival és közösségi alkotóprogramjaival. A belvárost a Szentendre Szaxofon Kollektív séta koncertje tölti meg zenével, miközben a családokat és a kutyabarátokat is számos szórakoztató program várja. Jövő kedden lesz a Papp László Arénában a Liba Bőr című rendkívül látványos előadás, ahol rengeteg ismert hazai dal csendül fel sztárvendégek előadásában, és a közönség is aktív szerephez jut. Erről Rácz László producer beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Azt találtuk ki, hogy visszahoznánk azt az életérzést, amit az emberek a tűz körül éreztek évszázadok, évezredek óta, amikor együtt énekelnek, amikor együtt zenélnek, és ez egy olyan közösségi élményt, egy olyan töltetet ad, amit tulajdonképpen teljesen egyedülálló, és azt gondoltuk, hogy egy arénát meg tudunk ezzel tölteni, ahol egy már eleve a színpad egy különleges, mert ugye a közepén lesz egy gigantikus installáció, egy tűzi installáció, ami körül ülnek a gitárosok, a harmonikások, a hegedűsök és olyan hangszerek, amik a tűz körül úgymond elférnek, tehát nem lesz zongora, vagy például egy nagy dobfelszerelés, vagy ilyesmi, és hát a tűz körül ülnek a nézők. Ugye hál' Istennek jó sokan leszünk.
3: Igen.
2: És ugye az a különlegesség, hogy úgy oldottuk meg, hogy a jegy mellé mindenki megkapta a szövegeket. És ez nem egy olyan éneklés, mint amit az emberek megszoktak a koncerteken, hanem ezek duettek, ahol a Udvaros Dorottyától Keresztes Ildikón át rengeteg művésszel duettet énekelhetnek életükben először.
3: Mindig vannak szerintem kedvenc dalok, amelyek ilyenkor előkerülnek. Erre lett felépítve ez is, és a műsor is, vagy azért a művészek megmondhatták, hogy ők miket szeretnének mindenképpen elénekelni, együtt énekelni duettben.
2: Hát igazából ez egy közös, tehát ez egy közös hamaz. Mi adtunk egy étlapot, úgymond, egy zenei étlapot, és a zenei étlapról pedig, amit úgy gondoltunk, hogy igazán siker lesz az arénában, tudják énekelni, a közönség ismeri, benne van a fülében.
1: A Rácz Lászlóval készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
4: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
5: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Loop Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
7: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
4: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
5: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu, a tiszta érintés.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
8: Soron kívül vizsgálódik a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyben. Filmforgatás miatt nem jár a hétvégén a 2-es metró egy szakaszon. Meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény miatt és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Péntektől vasárnapig várja a kerékpározást és olvasást kedvelőket a Tricikli Fesztivál Szegeden. A határokon átívelő kulturális programot hagyományosan három városban rendezik meg. Május végén Magyar Kanizsa nyitotta a sort, és július végén Sepsiszentgyörgy zárja. A szegedi programokat 9 helyszínen rendezik meg. Lesz bábszínház, könyvbemutató, kiállítás, irodalmi beszélgetés, koncert, kerámia és grafikai workshop. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utassal közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A repülőgép oldalára dőlt, a stráda védő korlátjának csapódott és kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén 35 foknál is melegebb lehet.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A baltimori Aaron Fraser folytatja, zenéje egyszerre kortárs és időtlen, köszönhető ez a sok műfaj keverésének, az If I Got It című dalát hoztuk. Szózsi Ró zenél előtte, portugál DJ producer, aki híres arról, hogy zenében bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. Jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen. Ez a Who Turned.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz az 1994-ben alapított kaliforniai Smash Mouth, akiknek a nagy sikert az hozta, hogy az egyik daluk bekerült a Shrek című animációs filmbe, a Walking on the Sunshine. 1964-ben vették fel a Beatles első filmjének és készülő új albumok címadó dalát, a Hard Day's Night-ot. A cím Ringo néhány nappal a felvétel előtti elszólásából keletkezett, mégis 1963-ra nyúlik vissza. Ezt a kis szójátékot egyszer már elejtette, és akkor John Lennon egy versikében rögzítette. Hard Day's Night szól Goldie Hawn és George Martin előadásában.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Ganzi és társa Danubius villamossági gép, vagon és hajógyár RT államosítására 1946-ban került sor. Ekkor leválasztották a villamos részleget, amely 1964-ben felvette a Ganz villamossági művek nevet. Lövőház utcai telepét a Mamut csoport szerezte meg. Az egykori gyártelep helyén, részben az eredeti gyárcsarnokokban a 2001-ben megnyitott millenáris park üzemel. A Fény utca és a Margit körút között megmaradt Ganz épületeket a Gazdasági Minisztérium Margit körúti irodaházával együtt 2014-2015 között bontották le. A helyükön park létesült millenáris szélkapu néven.
0: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Protégé jamaikai zenész család szülötte, aki 2005 óta maga is muzsikus pályán serénykedik, Same So című dalát játsszuk. Előtte az olasz zenészek alkotta Funko Radio zenét, gyakran mozognak a bosszanova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata, a Hopeless Romantic szól tőlük. Alessandro Magnanini olasz zenei producer, zeneszerző, gitáros és zongorista. Első albuma a Souvenir 2005-ben jelent meg olyan vendégelőadókkal, mint Melody Gardot vagy Till Brunner. Ez a But Not For You, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit, a procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre.
0: Jazzy Lexikon.

0: Kezdi Lexikon.
1: A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt, a repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzéki csalódás áldozatai lehettek, amely elhitette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Ismét rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, újabb hőhullám érte el Franciaországot, meleg, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton, este 7 és reggel 7 között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és kültéri hőmérsékletek különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el, egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméri meg a meleg. Napos felhős az idő. Keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén még előfordulnak futózáporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Élénk a délutáni forgalom, és egy baleset is fennakadást okoz a Hengervalom úton, a Sopron út közelében. Útszűkületre készüljenek Kispesten, a Bátori utcában, az Üllői útnál. Lezárták egy szakaszon Zuglóban az Abonyi utcát, a Dózsa-György út közelében. Valamint a 6. kerületben a Paula-Jede utcát is lezárták egy szakaszon. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Kezdődik a Happy Hours, amelyben ajánlunk Önöknek programot, többet is, az egyiket zenével, a másikat szóban, a résztvevő művész segítségével. Ajánlunk programot, én is mondok, van születésnaposunk, sőt két új dalt hoztam Önöknek, pontosabban fogalmazva két olyan dalt hoztam Önöknek a második órára, amit még nem hallhattak itt a Jazziben, de mindkettő nagyon jó. Aztán a harmadik órára marad még programajánló, még marad néhány naptári esemény, és persze a Mesélő Budapest rovat is, nem beszélve arról, hogy ezen a héten még zajlik a nyári nagytakarítás promóciónk a Sanitól segítségével is jóvoltából. Van ugyebár napi kérdésünk és a helyes választ beküldők között ki is sorsolunk mindig egy öt termékből álló Sanitól ajándékcsomagot. Ez ma is így lesz. Mondom a mai kérdést most, 5 órakor és 6 órakor is, ahogy ezt szoktam, és a megfejtéseket is, ahogy az lenni szokott, mindig e-mailben várjuk a játék@jazzy.hu-ra. Így hangzik tehát a mai kérdésünk. Melyik anyag nem ajánlott márvány tisztítására az alábbiak közül? Tehát melyik nem ajánlott márvány tisztítására, az ablaktisztító, vagy a fertőtlenítőszer, vagy esetleg az ecet? Melyik nem ajánlott márvány tisztítására? Gondolkodjanak, elmélkedjenek, aztán küldjék a választ a játék@jazzy.hu-ra. Miles Smith következik, aztán pedig egy kettős, akiket gyakorlatilag a Jazzy indulása óta játszunk, Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor, utána pedig visszatérünk egy közelgő, izgalmas koncertre.

Hollé, ahogy szoktuk volt mondani. Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours. Nem sokára 4:45 lesz. Ebben az órában két hölgy nyilatkozik koncertről. Pontosabban sajnos csak egyiküket fogom tudni elérni telefonon. A másikuktól zenét kell játszanom, mert nincs meg a telefonszáma. Ledisinek, aki egyébként július 7-én érkezik a Műpába, és a tavaly megjelent Dinah Washington előtt tisztelgő jazzlemezének az anyagát adja elő. Annak ellenére, hogy mi mégis úgy gondolnánk, hogy ő elsősorban R&B és soul énekesnő, ráadásul ez nem is az első tribute lemeze. Amúgy ezen a For Dinah című albumon 8 dal hallható, és persze hívott neves közreműködőket az albumra, ide a saját zenekarával érkezik. Az albumon ott van Christian McBride, Gregory Porter és Paul Jackson Jr. is. Amit most fogunk meghallgatni, az a What a Difference a Day Makes, ezúttal A Day Made címmel, vagyis múlt időben, melynek eredetie spanyol nyelvű volt, egy bizonyos Maria Grever nevű mexikai hölgy komponálta még 1934-ben Cuando Vuelva a Tu Lado címmel. A megjelenés évében már készült is hozzá angol szöveg, a Dorsey Brothers elő is adta, ám az átütő sikerre 1959-ig kellett várni, ekkor jött Dinah Washington, aki Grammy-t is nyert a saját verziójával, ez lett egyébként pályafutásának első top 5-ös dala. És mivel standard lett, számos művész tűzte el műsorára, sőt, ha emlékeznek rá, egyszer még tea reklám is lett belőle. What a difference this tea makes! Remódosították a szövegét. Nem tudom, hogy akkor Dinah Washingtonnal énekeltették-e újra, de meghallgattam a YouTube-on, és szerintem át van írva és át van énekelve a dal szövege teára. Szóval nagy pályát futott be a What a Difference a Day Makes, most múlt időben következik, annak a Ledisinek az előadásában, aki tehát július 7-én szerintem ezt is elő fogja adni a Műpában. Valahogy így.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Információinkat a BKK Info munkatársai küldik, tőlük tudjuk azt is, ami nem meglepő. Délután 4:30 magasságában, hogy erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt a Rákóczi úton, a Fiumei úton, a Lehel utcában kifelé. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre. Ezek szokásos hírek, miként az is, hogy az M1-es autópálya agglomerációs szakasza, tehát nagyjából Bicskéig szinte állandóan torlódik. Most éppen nincs hír balesetről, csak arról, hogy szimplán dugó van, úgyhogy csak türelmesen haladjanak, ha tudnak.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A telefonvonalban Szentpéteri Csilla, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen új műsorral készül, mikor készül, és hol készül. Nagyjából ezek a kérdéseim. Kedves művésznő, hol kezdjük a válaszadást?
1: Hát kezdjük úgy, hogy van egy új produkció, melynek a címe az, hogy A légtornász és én, de elárulom, hogy azért ez a cím egy picit félrevezető, mert hát nem egyedül fogok majd a színpadon állni, és légtornászokból sem egy lesz. Úgyhogy hát ez egy rendkívül izgalmas két művészi világ találkozójáról fog szólni, ahol hát szeretnénk megjeleníteni a 4+1 elemet, ugye a föld, tűz, víz, levegő, és hát az ötödik elem maga a helyszín lesz.
0: Igen.
1: És hogy egy picit így belemenjünk magába a produkcióba, ugye hát a pódiumon a teljes Szentpéteri Csilla End Band hozzá el majd a latin zenék elementális életörömét. Ilyen kis fülbemászó jazz fogunk játszani, és hát saját új blues felzenényeim is elhangoznak. Minden klasszikus mű 21. századi lüktető dinamikával és temperamentummal fog megszólalni, és hát legújabb saját szerzeményeim is elhangoznak. Zongorán túl ízes szakszofon gitárszólókkal készülünk, és hát forró temperamentumos ritmusok fogják adni a kezeket, lábakat megmozgató hangulatot. Úgyhogy bár ültetett lesz a közönség, már az utóbbi években megtapasztaltuk, hogy hátul mindig vannak ilyen kis zenei kalandokra vágyók, akik felugrálnak. Szóval szerintem ilyen igazi zenei utazásban lesz majd része a közönségnek, és hát a koronája az estének pedig, mert hát nem véletlenül, ugye azt mondtam, hogy egy új műsorról van szó, hogy a FIT sportegyesületnek a világbajnokai, és most tényleg szó szerint kell érteni, a világbajnok légtornászai lesznek. És hát találkoztunk most velük a Gödöllői kastélyban, és úgy néztem őket, hogy úristen, ezek tényleg ilyen gravitációt meghazudtolva fognak egy teljesen másfajta katarzist ígérni erre az estére, hogy konkrétan felemelkednek a levegőbe. Hát én ilyenre nem vállalkozom, én maradnék a zongoránál, és ők pedig a víz és a levegőnek a szimbiózisát fogják majd megteremteni a magasban. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy például az én Atlantis című számomra a víznek az elemeit fogják szimbolizálni a magasban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fölemelkednek egy ilyen saját gyártású szerkezeten, és egy légtornász a levegőben van az egyik részen, a másik oldalon is egy légtornász van a levegőben, és körülötte pedig a többi légtornász gyönyörű ilyen kecses mozdulatokkal. Úgy nézek ki, mint egy ilyen élő.
0: Ne mondd el, mert mondjuk a dátumot meg a helyszínt, hogy hol lehet mindezt meglátni, én inkább majd még a zenéről faggatnálok. Tehát dátum és helyszín.
1: Tehát mindezt június, azaz 6. hó 21-én láthatja a közönség a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában, mely erre az estére aztán mesés fénybombában fog úszni.
0: És mentek ezzel a műsorral távolabbra csak azok kedvéért, akik még egyet szeretnének, hol lesztek még?
1: Hát, hogyha még egyet lehet mondani, akkor július, tehát 7. hó 26-án pedig a Keszthelyi Festetics Kastély parkjában leszünk.
0: Na akkor vissza a zenére, mert a légtornászokat mindenki el tudja képzelni. A zene egy másik dolog, azt beszéltük, hogy meglehetősen termékeny, szerzőileg termékeny időszakodban vagy. Ez a műsor, ez abban is új, hogy csak új dalokat játszol, vagy mit lehet elmondani a tracklistáról, a dallistáról, ha egyáltalán lehet bármit is?
1: Egyszer azt mondta nekem Elek Pisti, ugye a kiváló szakszofonos, aki 2000 óta a zenekarunknak oszlopos tagja, azt mondta, hogy ne kövessem el azt a hibát, hogy minden szám új lesz egy koncerten, mert ugye nálunk azért közel 2 órás koncertek vannak.
0: Igen.
1: Na most képzeld el, hogyha a közönség ott ül és életében először hallja az új számokat, nem igazán tud mindegyikkel azonnal azonosulni, mert sokszor többször meg kell hallgatni egy számot, hogy azonnal üssön. Úgyhogy mindenképpen lesznek új szerzemények, illetve olyanok is lesznek, amiket még csak egyszer, max. 2-szer mutattunk be, ilyen például a Csillabulúz, vagy a Varázsszőnyeg, vagy például most teljesen átírtam a Gringót, ami egy ilyen vadnyugati ballada, és hát képzeld el, hogy funky blues ritmusban fog megszólalni, amit lehet, hogy egy elsőre azt mondják az emberek, hogy atya úristen, de valószínű azért, mert a funkit lehet, hogy úgy önmagában nem annyira tudják magukénak érezni, a blues-t azt nagyon, viszont így meg valami egészen különleges. És ha még azt mondom, hogy lesz egy olyan szám is, amiben a funky blues találkozik a rumbával, akkor mit szólsz?
0: Hát szóhoz se jutok, és azért is hívtalak fel, hogy minden kedves hallgatónak elmondhassuk, hogy milyen különleges műsorod lesz, és nem csak azért, mert röpködnek a légtornászok körülötted, hanem azért is, mert olyan zenei összeállítás lesz látható és hallható, ami ritkán. Mondjuk el még egyszer a dátumot, a helyszínt, illetve zenekarod tagjai is megérdemlik azért, hogy elmondjuk, hogy kik zenélnek veled a színpadon.
1: Főleg
0: így a végén.
1: Azért, mert mondtad, hogy nem csak a légtornászok fognak dobálozni a levegőben, mert ugye a dobosok is egymásnak dobálják a sékereket, sokszor a dobütőket is. Úgyhogy hát nagyon kedves zenésztársaimat, szíves örömest elmondom. Elek Pisti, Elek István lesz a szaxofonnál, Hárs Viktor a basszusgitárnál, Nagybőgőnél, Kormos János lesz a gitároknál, ugye itt akusztikus is és elektromos gitárokról is beszélünk, hatalmas nagy szólókkal, Kovács Norbi lesz a doboknál, és Tibere Józsi pedig a percussion, azaz az ütős hangszereknek lesz akkor este is a fejedelme. Úgyhogy egy nagyon izgalmas zenei utazás lesz, nagyon forró hangulatú, temperamentum és dinamikával teli zenéket játszunk mi a pódiumon.
0: A közönség meg hiába ültetett.
1: A királynő pedig majd fönn a levegőben elbűvölik a közönséget, és hiába ültetett, nem muszáj lesz.
0: Nem muszák meg. És akkor dátum és helyszín még egyszer, művésznő.
1: Még egyszer akkor 6. hó, június 21, este 8:30, a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattunk, és sok sikert kívánunk. Remélhetőleg egyszer majd az ügyből kifolyólag fogunk beszélgetni, hogy az arénába leszel kénytelen vinni ezt a sót, mert annyian kíváncsiak lesznek rá. Minden út az első lépéssel indul. Kívánunk minden jót, tehát június 21-én a Gödöllői Kastélyban Szentpéteri Csilla. Köszönjük szépen, drága művésznő, szia!
1: Én köszönöm a megkeresést, minden jót mindenkinek!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Az első óra végére értünk, és mindjárt visszatérünk a másodikkal, de előtte még azért van egy kiemelt program, amit már napok óta mondogatunk önöknek, jó, ha rögzül. Egy új, kezdődő és vélhetőleg nagyon sikeres programsorozat első állomásáról számolunk be most már jó sok ideje, és szeretnénk, ha minél többen elmennének és támogatnák, hiszen ez egy belépődíj nélküli ingyenes program, ami június utolsó hétvégén lesz, és mint említettem, első alkalommal ez a Jazz Fest Keszthely a Festetics kastély varázslatos parkjában, tehát ez most nem budapesti és agglomerációs program, hanem egy nagyon szép vidéki helyszín. A kétnapos fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek majd színpadra, köztük Szőke Nikoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingisztik, valamint a Nagy Emma Quintet is. A koncertek mindkét nap délután 16:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig futrakok és nyári fesztivál hangulat is várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élő zene különleges élményt ígér a Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén, mondom én, rendezvény sorozatán, ez a Jazz Fest Keszthely, belépődíj nélkül tehát. A második órában van egy születésnaposunk, és két újdonságot hoztam önöknek. Mutattam az idézőjelet, azért újdonságok, mert még nem játszottuk őket itt a rádióban. Nem annyira frissek, de annyira jók, mint amennyire nem frissek. Szóval tartsanak ki, a hírek és információk után Katie Waters-szel térünk vissza.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazz Fest Keszthely a Festetics kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépő Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazz Fest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazz Kovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt Bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással hatással vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett. A per tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kezdeményezéssel a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni, mert a helyiek tapasztalata szerint nincs elég egyenruhás az utcákon Erzsébet városban. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Torlódnak a járművek a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Könyves-Kálmán körúton az Üllői út és a Kőbányai út között mindkét irányban, a Szerémi úton, a Budaörsi úton, a Bach csomópontnál, a Margit körúton, illetve a megszokott módon a Kis és a Nagy körúton. Sávlezárásra készüljenek a 9. kerületben a Közraktár utcában, a Cucor utcánál, illetve lezárják éjszakára a pesti alsó rakpartot. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket. Jöjjön a második óra, amelyben felköszöntünk egy ma is aktív művészt, és persze játszunk is tőle egy dalt, valamint két újdonságot is hoztam az óra közepére, amit még nem hallhattak eddig itt a Jazziben, és persze adós vagyok játékkérdésünkkel, és az óra többi részét értelemszerűen majd jazzi zenékkel töltjük ki. Ezen a héten ugye még nyári nagy takarítás a Szannitól jóvoltából, a helyes választ beküldök között ugyanis naponta egy 5 termékből álló Szannitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. A mai kérdésünk így hangzik, egy icipicit trükkös csak, melyik anyag nem ajánlott az alábbiak közül márvány tisztítására, tehát melyik nem ajánlott, az ablaktisztító, a fertőtlenítőszer, vagy az ecet, melyik tehet benne kárt? Melyik anyag nem ajánlott márvány tisztítására, ablaktisztító, fertőtlenítőszer, vagy ecet? Ha tudják, a választ küldhetik egészen bátran a játék@jazzy.hu e-mail címre. Éjfélig, holnap persze majd más kérdést játszunk. Hamarosan jön tehát születésnaposunk, előtte azonban a Crystal Waters féle Gypsy Woman új átirata szól, majd a Pázótól a Hungarian Dish.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 17-én, ahol most boldog születésnapot kívánunk az 1943. június 17-én született Barry Manilownak, aki egyetemistaként, miközben a New York College of Musicra járt, tehát szakirányú végzettség ügyében járt iskolába, már bebe dolgozott a CBS-nek, és ott megismert egy producert, aki felkérte egy kisebb hangszerelési segítségre, viszont a kisebb segítség helyett Barry Manilow egy komplett szerzeményt adott neki helyette. Ez lett az Off-Broadway című musical zenéje, ami egyébként a Broadway-n 8 évig ment is, szóval elég jól indult a művész úr pályája. Közben azért írt reklámzenéket a KFC-nek, a McDonald's-nak, sőt még a Dr. Pepper-nek is. 71-ben Bette Midler figyelt fel a fiatal zenészre, és felkérte zongoristának, illetve lemezeihez producernek. Utóbbi minőségében Barry Manilow-t már 73-ban Grammy-re jelölték. Ebben a kis szegmensben is meg kell említenünk Clive Davis nevét, a zenei mogul segítsége kellett ugyanis ahhoz, hogy Barry Manilow áttörést hozó balladája, a Mandy 74-ben megjelenhessen. 79-ben jött a Copacabana, amelynek sikeréhez az is hozzájárult, hogy szerepelt az Óvakodj a törpétől című komédiában. Most anélkül, hogy tovább részletezném, elmondható, hogy a művésznek a 80-as években is jöttek ki sikeres lemezei, telt házasak voltak a koncertjei. Közben nem csak popban utazott, hanem készített jazz, és persze karácsonyi tematikus lemezt is. Meg érdekeset. 2011-ben egy interjúban elmondta, hogy az aktuális albumát Britney Spears ihlette, sajnos nem a művésznő zenei munkássága, hanem magánélete és küzdelmei. Mostanság Barry Manilow Las Vegasban tengeti napjait, van neki saját showműsora, úgyhogy reméljük, köszöni szépen, jól van. Most pedig szóljon az a dal, ami akár még a pénteki diszkóban is felcsendülhet, lévén a diszkókorszak csúcsán született és volt hatalmas sláger, a Copacabana.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Lehel utcában kifelé a Hungária körút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlés utcától, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkámán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombaton július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjön most két vadonatúj dal. Először az amerikai, alapvetően rockzenét játszó Fun Lovin' Criminals, amely zenekar mindig szeretett kicsit kitekintgetni a rockból, van ugyanis 10cc feldolgozásuk, de énekeltek a Love Unlimited Orchestráról és Billy White-ról, játsszuk ezeket a dalokat, több más szerzeményükben rappelnek is rockos alapra, és olykor még soulzenékhez is hozzányúlnak. Kérem szépen, a tavalyi Matter of Time című albumon található az a Lover's Rock, amiben inkább mondják a verszakokat, mint éneklik, és bár az album tavalyi, de nálunk itt a Jazzyben még nem szólt a Lover's Rock, de majd most fog. Az HBO-n Amerikában már látható az Earth, Wind & Fire dokumentumfilm, sajnos nálunk még nem elérhető, úgyhogy hoztam egy dalt a zenekartól. Sokakat inspirált ugyanis a művészetük és a zenéjük, még Németországban is. Arrafelé ismert és felettébb népszerű a Heavy Tones nevű zenekar, akik saját bevallásuk szerint több mint 2500 tévéműsorban, talkshowban és egyébben zenéltek, valamint kísértek világsztárokat is. Emellett persze koncerteznek és lemezt is adnak ki, 2020-ban például az Earth, Wind & Fire előtt tisztelgő albumukat. Igaz, hogy 2020-as az album, de szerintem egyáltalán nem bánják, ha most mutatok önöknek erről az albumról egy Earth, Wind & Fire átdolgozást a la Heavy Tones. Az lesz majd a Serpentine Fire, de előtte a Fun Lovin' Criminals és a Lover's Rock.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Ajánlok még önöknek programokat, de van egy fontos kiemelt eseményünk, amit itt és most is szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Június utolsó hétvégéjén ugyanis első alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Keszthelyt a Festetics Kastély varázslatos parkjában. A kétnapos fesztiválon a hazai jazz és swing élet kiváló előadói lépnek színpadra, köztük Szőke Nikoletta, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Mirtil és a Swingisztik, valamint a Nagy Emma Quintet is. A koncertek mindkét nap délután 5:30-tól kezdődnek, a látogatókat pedig futrakok és igazi nyári fesztivál hangulat is várja. A történelmi kastély környezet és a minőségi élőzene pedig különleges élményt ígér, ráadásul belépődíj nélkül. A Balatonparti nyár egyik új kulturális rendezvényén ez lesz tehát június utolsó hétvégéjén, a Jazz Fest Keszthely. Én pedig hamarosan visszatérek a harmadik órával, és kezdésnek mindjárt elmondom majd mai játékkérdésünket is.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Tiil Tamás feltételezett gyilkosa, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta. A lakosság körében folyamatos az átvándorlása a hagyományos televízió az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felső vezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Tiil Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással hatással vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Budafelé a külső sávban. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyben hallhatnak majd Strobl Alajosról, Rod Stewartról és Dolly Partonról is. Önökre bízom, hogy eldöntsék vajon a három név közül melyik lesz a Mesélő Budapest témája. Ha velünk tartanak, akkor természetesen mindez kiderül. Már is mondom játékkérdésünket, hiszen ha ma is játszanak velünk, esélyük nyílik nyerni egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot, még ezen a héten tart nálunk a nyári nagy takarítás a Sanitól jóvoltából. A kérdésünk így hangzik, melyik anyag nem ajánlott az alábbiak közül márvány tisztítására? Melyik nem ajánlott? Az ablaktisztító, a fertőtlenítő, vagy az ecet? Tehát melyik nem ajánlott a három közül? Ajánlott a válaszokat a játékkukac.jazzy.hu címre küldeni, egészen éjfélig megtehetik ezt. Hamarosan ajánlok önöknek programokat, aztán jövök a naptári eseményekkel, utána jön a Mesélő Budapest, de mindenek előtt Bruno Mars és Vidám dala, ami arról szól, hogy ha ez a lány, aki betipegett ebbe a bárba, olyan, amilyennek gondolom, akkor én akár...

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos, izgalmas program sorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, amelyik az elektronikus zene egyik úttörője és óriási hatással volt a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini csinálja meg a buli hangulatot, amelyet az amerikai Thomas Lauderdale vezet. Ő azzal a céllal alapította meg zenekarát, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában. A diszkó szerelmesei hamarosan ismét találkoznak, és újra átélik a 70-es évek életigenlő, szabad, vidám, gondtalanul táncos világának érzését, ami annyira hiányzik a 21. századból. Ezen a héten pénteken a patinás Ida Bistróban csendülnek fel a diszkó klasszikusai az Abbától a Bonnie M-en át a Village People-ig. A két lemezlovas Suri Imre és Jazz Kovács László, a dalok pedig az önfeled szórakozás kötelező kellékei. Gyönyörű környezet, klasszikus diszkós lágerek azoknak, akik készen állnak a semmi máshoz nem hasonlítható diszkó életérzésre. Íme egy kis kedvcsináló.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Szanitól, a tiszta érintés. www.szanitol.hu. Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Budafelé a külső sávban. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton, a Szélkálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 17-én. 1967. június 17-én a Liberty Records hirdetést adott fel a New Musical Express nevű zenei szaklapban. Előadókat, szerzőket, énekeseket, muzsikusokat kerestek. Erre jelentkezett Elton John és Bernie Taupin, előbbi egyébként akkor még nem a saját nevén. A kiadónál párosították őket össze, mint kiderült, jó érzékkel, a többi pedig, ahogy mondani szoktuk, immár történelem. Dolly Parton 1973-ban ezen a napon rögzítette azt az I Will Always Love You című dalt, ami először a country listára került fel, igen, ez egy country dal volt, aztán persze a világ többi része Whitney Houston által ismerte meg, mint egy 20 évvel később a Több mint testőr című film kapcsán, de az eredeti felvétel 73. június 17-én készült. 1995. június 17-én pedig Rod Stewart rekordot állított fel, amikor a Wembley stadionban 83 ezer ember előtt lépett fel. A rekord 2009-ben egyébként megdőlt, a U2 döntötte meg, ők akkor 88 ezer rajongó előtt játszottak ugyanott. Most Rod Stewart következik, akinek társai a dalban, nem a bajban, a dalban a Temptations tagjai. A dal címe This Motown Song.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most Róbel Alajosra fogunk emlékezni, 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy ha találkoznak olyannal, hogy Róbel 170 jubileumi év, akkor ez emiatt van.
2: Így van, és nincs ezzel másképp a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem, aki a Róbel 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész születésének 170. évfordulója és halálának 100. évfordulója előtt, ugyanis 1856. június 21-én született. Tehát nagyon szép kerek évforduló. Ez az évforduló nem csak Stróbel Alajos életművére irányítja a figyelmet, hanem felidézi azt az egészen különös, romantikus világot is, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legendás Epres kertjében született, életre keltve ezzel egykori szellemiségét és ennek a hangulatát.
1: Az Epres kerti szobrászmesteri iskoláról mesélj akkor egy kicsit.
2: Igen, ez egyszerre volt műterem, volt iskola, színház és romantikus díszlet is, egy olyan világ, amelyben a múlt megelevened, hiszen nem véletlen, hogy kortársai Stróbel Alajost Epreskerti várúrnak nevezték, hiszen alakját számos legenda övezte. Elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az Epreskertből. De azt is tudjuk róla, hogy történelmi jelmezes estélyeket rendezett, ahol bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték az uszáját, a kert pedig bengáli fényben úszott. De arról is van például feljegyzés, hogy egy farsangi éjszakán akkora mágiát raktak, hogy a környékbeliek tűzvészt sejtve kihívták a tűzoltókat. Az emlékezések szerint még a kutyáját is oroszlán jelmezbe öltöztette Stróbel Alajos azért, hogy elriassza a betolakodókat. Ezekből a leírásokból egy hihetetlenül színes és tényleg romantikus egyéniség bontakozik ki.
1: Stróbel Alajos, ugye ő egy magyar szobrász volt, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége, de én azt gondolom, hogy minden művésze életében eljön az, amikor elkezd tanítani. Az ő életében is volt ilyen?
2: Igen, méghozzá 1885-től 40 éven keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az országos mintarajztanodán, 1897-ben pedig megalapította a szobrász mesteriskolát, ugye ennek volt az Epreskert fő helye. Ott rendezte be tehát az oktatás és az alkotás különleges központját. Ez a mesteriskola, amelyet nyugdíjazásáig 1925-ig irányított, nem csak oktatási tér volt, hanem egy sajátos romantikus kis univerzum, historizáló díszletek, volt ott egy barokk kálvária, gótikus kőtöredékek, antik másolatok, és ezek között születtek azok a művek Stróbel Alajos keze alól, amelyek a mai napig meghatározzák Budapest arculatát.
1: Mik ezek? Lesznek példák?
2: Egészen elképesztő. Például a Budai Királyi Palota Mátyás Kút szoborcsoportja, erről már beszéltünk, a Halászbástya mellett álló Szent István szobor például, a Zeneakadémia homologzatán található Liszt Ferenc szobor, vagy például a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobor. Ezek mind-mind olyan meghatározó szobrai a fővárosnak, amiket szerintem mindenki ismer, és mindenkinek megjelenik valami, tehát Stróbel keze nyoma tényleg ott van a város számos pontján.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem volt az, aki ugye elkezdte a Stróbel 170 jubileumi évet, de mivel várják, vagy hogy kezdődött ez az év?
2: Ez a jubileumi év jelmezes farsangi mulatsággal és egy különleges kiállítással indult, hiszen a mester emlékét próbálták ezzel feléleszteni. Az egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai Út a halhatatlanság forrásához című 1897-es történelmi jelmezes művészbál kortárs parafrázisával, látványos jelmezekkel, élőzenével, lovasokkal, illetve saját készítésű lakomával idézték meg az epreskerti ünnepségek romantikus hangulatát. Így indult tehát a jubileumi év, és ezzel egy időben nyílt meg, és december végéig látogatható a Stróbel Epreskertje című kiállítás, és ezzel elmondhatjuk, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem szó szerint kivitte Stróbel életművét és történetét az utcára, hiszen a Bajza és a Szondi utcán sétálók 20-20 nagyméretű tablón keresztül ismerhetik meg Stróbel legendáit és az Epreskert történetét. A kerítésen elhelyezett tablók óhatatlanul is megállásra, olvasásra, felfedezésre hívják a járókelőket. És ennek a tárlatnak az a különlegessége, hogy mindeddig publikálatlan archív fotók engednek bepillantást Stróbel műtermének világába, az Epreskert történetébe, sőt az első világháború idején itt működő hadikórház mindennapjaiba is. is. Ezek a fotók a művész leszármazottainak gyűjteményéből kerültek a kiállítás részére.
1: Lesz a csúcspontja a jubileumi évnek.
2: Igen, a Strobel 170 című nagyszabású kiállítás július 16-án nyílik meg az Egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsai teremben.
1: Szerintem ez is egy nagyon jó apropó, hogy esetleg egy ilyen túrát szervezzünk magunknak, hogy olyan szobrokat nézzünk meg, amely Strobel Alajoshoz kapcsolódik. Köszönöm!

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours legvége. Adós vagyok még egy érdekességgel, hiszen ezen a héten nyári nagy takarítás a Sanitól jó voltából, takarítással, tisztasággal kapcsolatos sztorit tartogatok minden nap a végére, most is. Gyakran mondjuk manapság, hogy ne érje szó a ház elejét. Biztos hallották, tán használják is ezt a mondást. Ez pedig egy régi, falusi szokáshoz köthető, és természetesen a takarítással kapcsolatos. Régen ugyanis falu helyen a hosszúkás parasztházaknak csak rövid, kétablakos oldala nézett az utcára, mely általában a tiszta szoba volt. Ezt a két ablakot és a ház elejét vették szemügyre azok, akik az utcán elhaladtak, s a látvány alapján ítélték meg a lakókat, hiszen bejárni egymáshoz csak a rokonoknak és a jó ismerősöknek lehetett. Ha valakinek rendezetlen volt a portája, piszkos az ablaka, seperetlen a járdája, akkor azt a falubeliek megszólták, kibeszélték. Ezért az asszonyok minden nap felsöpörték a ház előtt az udvart, az utcát felgerebézték és felsöpörték, valamint rendezték az árokpartot is. De ugyanúgy az asszonyok dolga volt a kerítés rendben tartása is, hogy ne érje szó a ház elejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt három órában Jeszkovács Lászlót hallották. További szép estét kívánok és számítok önökre holnap is, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kell. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jeszkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, még mindig tagadja bűnösségét Tilla Tamás feltételezett gyilkosa. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő három évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta. A lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televízió vállalkozástól az alternatív, jó részt online tartalom szolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszám gazdálkodásában is. A mostani elbocsátások során a felső vezetői munkahelyek legalább 10%-a is megszűnik. Továbbra is tagadja bűnösségét a 11 éves Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem követte el a gyilkosságot. Az eljárás másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor több mint 2 évtized után kiderült, hová rejtették el a 2000-ben megölt Bajai kisfiú holttestét. A vádott először csak a helyszínt jelölte meg, aztán beismerő vallomást tett, de később azt állította, hogy erre a rendőrök fenyegetéssel zsarolásával vették rá. A kihallgató tisztek esetében a katonai törvényszék nem állapított meg bűncselekményt. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
6: A fővárosban az M2-es metró helyett hétvégén az Örs-Fezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervízútra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Németh Lucca, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Rend a lelke mindennek! Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a wtn.hu oldalon.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazárt aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, továbbra is erős a forint, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolaj 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ibre. Jegyek a kultisz.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmesét egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkert Bazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezlalsók Jazzkovács László és Suri Ébre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek. 10 óra után ma is kezdődik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. A mikrofonnál Bárány Anna. Stílusos és szenvedélyes előadóink között nem sokára Hódosi Enikő projektje, a Manoja szerepel, mégpedig Újjászületés című melódiájával. A kezdésben Nemes Zoltán vezetésével a Jambalaya, tehát igazi New Orleans-i hangulatra készüljünk. Music Factory című dalukat választottuk. A csapat július 2-án Budapesten a 16. kerületben is elcsíphető élőben, igaz, ez a Jambalaya Light felállás lesz majd, de aki az egész csapatot szeretné látni, hallani, van rá lehetősége, koncertdátumokért keressék a Facebook oldalukat. Kellemes estét, kellemes rádiózást kívánok, irány New Orleans, itt a Jazzin.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban, a Jazz Fest Keszthelyen.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Stone Sour egy pszichedelikus garázs rock dob-gitár duó, amelyet 2021-ben alapítottak. Kubik Cseni és Urbán György előadásában majd az Another Day's Just Gone érkezik. A szabályzenekarral kezdünk, ők 2007 nyarán alakultak. Tőlük a Kerékpárosan szép az élet című dalukat választottuk. És ne feledjék, ez az az összeállításunk, amely után érkeznek a reggeli pillanatok. Ha tehetik, maradjanak velünk!

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Kiderül, hogy hogyan élnek és hogyan dolgoznak a digitális nomádok. Vig Bori digitális nomád és vállalkozó érkezik hozzánk. Hát van ez a kettőség, jó reggelt kívánunk! Szóval egy digitális nomád és vállalkozó. Kezdjük már az alapoknál, hogy szerinted ki számít digitális nomádnak? Elég hozzá egy laptop és egy repülőjegy? Én legalábbis így képzelem, de lehet, hogy laikus vagyok. Vagy ennél azért jóval többről van szó?
2: Hát nem baj, hogy azon a laptopon tudunk is munkát végezni, mert hogy tulajdonképpen a digitális nomád az, aki utazás közben is dolgozik. Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy az első az, hogy legyen online végezhető munkája. Tehát ez lehet egy távmunka, lehet szabadúszó, lehet online vállalkozó. Ennek igazából sok irány van, hogy hogyan tud valaki online dolgozni. A legnehez egyébként a távmunka, mert ott nem biztos, hogy enged a főnök, hogy elhagy Magyarországot, hiába lehet home office-ból dolgozni. De szóval, hogyha kicsit túlmentem itt.
1: Nem, és azért is mondtam, hogy jó hosszú beszélgetésre készülj, vagy legalábbis 10 perces, úgyhogy nyugodtan a gondolataidat enged szabadon. Uh-huh. Azon gondolkodtam egyébként, hogy neked megvolt ez az úgynevezett hagyományos irodai életed, amiből úgy döntöttél, hogy ki akarsz szakadni, vagy mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy azt, ami volt, nem csinálod tovább, és azt, ami most van, tehát ez a digitális nomád életmód, ezt viszont csinálod határozottan.
2: Én azt hiszem, hogy az első fordulópont, igen, tehát voltam, 8 éve dolgoztam egy szoftvercégnél, és volt egy fordulópont.
1: Tehát bejártál, mit, 8-tól 5-ig dolgozni.
2: 9-től 5-ig dolgoztam, igen, 9-től 5-ig dolgoztam, 21 éves koromtól kezdve social media menedzserként, amit egyébként bárhol lehet végezni ugye a világon, de ahhoz mégiscsak be kellett mennem, és bentről kellett dolgoznom. És emlékszem, hogy az egyik legnagyobb ütőerejű pillanat az volt, amikor megkaptam a bérszemfejtés papíromat, és ezen két szám volt, ami nekem nem tetszett, az első az a fizetés, arra mondjuk számítottam. A másik pedig az, hogy rajta volt, hogy hány szabad napom van. És az akkor 21 szabad napot jelentett. Ugye,
1: per év,
2: igen. Aha. És így ránéztem a recepciósra, aki ezt átnyújtotta nekem, hogy de hát hogy biztos ebben a téli szünet, meg a nyári szünet is benne van. Ugye frissen az egyetemről kijöve még ilyen elképzeléseim voltak, és mondta, hogy hát nem, hát ez így egész évre így, és még december 24-én is be kell jönni dolgozni, mert ugye ez nem szabad nap. És hát és én teljesen kiborultam, és mondta, hogy hogy megszokod. És hát én ezt szerintem nem szoktam meg.
1: Magyarul nem akartad, hogy hogy mondják, ezt a fogaskerék bedaráljon, teljesen érthető. Ugye az emberek többsége azért a tengerparton koktéllal a kezében dolgozó szabadúszóként képzeli el, vagy legalábbis én próbálom meghatározni, bár nem vettük elő a bakosféle magyar értelmező kéziszótát hozzá, ez most szerintem nincs is benne olyan, hogy digitális nomád. De szóval, hogy mennyire áll távol a valóságtól az, amit most mondtam, hogy akár tengerparton, akár egy koktél mellett is lehet, öletben persze a laptoppal, és hogyha van munkád vagy megrendelésed, de lehet dolgozni.
2: Lehet. Viszont ez a kép, amit te lefestettél, ezek általában ilyen metaforák gyakorlatilag. Szóval, amikor te látsz egy ilyen képet, hogy ez a digitális nomád, hogy ez azért van, mert valahogy próbáljuk azt ábrázolni, hogy hát mi a tengerparton, vagy tengerpart mellett dolgozunk, de valójában ez egyébként úgy néz ki, hogy azért bent dolgozunk, vagy egy coworking irodában, vagy pedig az Airbnb-ben, vagy bárhol, ahol lakunk, mert hát azért a tengerparton nem túl könnyű dolgozni, illetve napi szinten azért nem ajánlatos a koktélt sem fogyasztani. Úgyhogy ez egy teljesen abból a szempontból normális élet, hogy megvan nekünk is a rutinunk, reggel fölkelünk, dolgozunk, mint bármelyik szabadúszó akár, vagy bármelyik ember home
1: igen, csak te egy tengerparti strand mellett ébredsz föl valahol, és akkor ott maradsz esetleg abban az apartmanban, lakásban, szobában, bárhol vagy. Ott elvégzed a munkádat, de amikor kitekintgetsz, akkor ott a tenger.
2: Így van,
1: és
2: igen,
1: tudod,
2: igen,
1: hogy délután mit fogsz csinálni.
2: És a délutáni este program változik, aha, tehát mondjuk Budapesthez képest, igen.
1: Miből él egyébként? Most nem a pénztárcádban vagy zsebedben akarok kutatni, de mégis miből él egy digitális nomád? Milyen szakmák vagy készségek teszik lehetővé ezt a fajta, hát én azt mondom, hogy életforma, de lehet, hogy ez neked nem tetszik, ez a megközelítés.
2: De ez egy életforma. Abszolút, aha, igen, ezt így is szoktam én is, úgyhogy nagyon rátapintottál. Szóval ehhez az életformához nagyon sokan mondják az ilyen klasszikus munkákat, hogy a programozó, meg a, nem tudom, az influencer, meg ezek azok. És közben egyszer leültem, annyian kérdezték tőlem ezt, ugye 11 éve vagyok digitális nomád, hogy egyszer leültem, és minimum 400 fajta szakmát összeszedtem egy kurzusban.
1: Azt a mindenit.
2: Szóval rengeteg
1: irányban. Azt hittem, most mondasz 5-öt.
2: Nem, rengeteg irányban. Nem, azt hiszem, hogy 10 percben el sem fog beleférni, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag mindent, amit távmunkából tudsz csinálni, azt tudod csinálni egyébként bárhonnan máshol is, nyilván, hogyha a főnököd engedi. A másik meg az, hogy szabadúszó munkák, ezek a klasszikus, bármi, ami marketingen belül, bármi, ami IT-n belül, vagy sales, vagy HR, ezeket mind lehet egyébként szabadúszóként csinálni.
1: Például neked megmaradt a szoftverfejlesztés, már mondtad, hogy ott egy olyan cégnek.
2: Social médiás voltam
1: akkor is.
2: Igen, eredetileg social médiásként indultam el útnak, napi 2-3 órában dolgoztam ezt, és építettem a saját vállalkozásomat. Szóval én mindenkinek előbb-utóbb azt ajánlom, hogy lépkedjen az online vállalkozás irányába, ugyanis ez skálázható, és nem az idődet adod el pénzért, mint ahogy mondjuk, amikor távmunkából dolgozol, vagy szabadúszó vagy, úgyhogy nekem is online vállalkozásom van.
1: Azt meg tudod határozni, Bori, hogy mi a legnagyobb előnye annak, hogy a világ különböző pontjain vagy pontjairól dolgozol a megrendelő felé, és hogy mi a talán ez a nehezebb, hogy mi a legnehezebb része ennek az egésznek?
2: Hát ugye pozitív tud lenni az, hogy amíg ők alszanak, addig én dolgozom. Tehát az, hogy én például 8 órával előrébb vagyok, hogyha Ázsiában vagyok, akkor az, hogy ők mire felébrednek, én addigra mindennel elkészülök, és akkor úgy tudjuk felvenni. Tehát van egy ilyen szép munkaelosztás, hogy persze van az az időkeret, mondjuk 3 órában egy időzónában vagyunk, mert 9-től 5-ig dolgozók, de hogy a többiben pedig hagyjuk egymást dolgozni. Ez mindenképpen előnye. Hát a hátránya az lehet az mondjuk

0: mind fel kell készülni, mondjuk az internetre arra, hogy eSIM kártyán van, amit a világon bárhol tudok használni, és korlátlan interneten van a világ bármely pontján, vagy hát igazából 120 országban. Föl tudok arra készülni, hogyha megbetegszem ugye a különböző biztosításokkal, hogy el tudjanak látni bárhol. Szóval rengeteg módja van, nagyon-nagyon erős tudatosságot igényel szerintem, akár a pénzügyeinket tekintjük, akár az egészségünket, akár a kapcsolatainkat tekintjük, hogy belerakjuk az effortot.
1: Erről majd beszélgetünk még a kapcsolataidról, már nem a magánéletedről, hogy nem turkálunk benne, csak pont erre majd szeretnék még kitérni. De előtte még arról, hogy ugye azért szerintem most is, akik hallgatnak bennünket, hál' Istennek most már egyre többen vagyunk, álmodoznak, vagy álmodozhatnak erről az életformáról, ahogy itt most mesélsz róla, nekem is nagyon tetszik. De kevesen vágnak bele. Mi az a legnagyobb tévhit, ami miatt egyébként csalódhatnak azok, akik ebbe belevágnak, hiszen csak mondjuk a közösségi médiából ismerik, és csak azokat a fotókat látják, amit itt idézelbe én is mondtam, meg te is mondtad, hogy tulajdonképpen ábrázolható így is egy digitális nomád, hogy éppen egy koktél mellett a tengerpartra dolgozik, holott ez nem életszerű, már mondjuk ott fújja a homokot a legtöbb bele, igen, a szél, igen, meg mit tudom én. De mégiscsak mik a legnagyobb tévhitek szerinted? Hogy mire kellene felkészülni annak, aki ebbe belevág?
0: Én azt hiszem, hogy az első az, hogy mi folyamatosan utazunk, tehát ez nem igaz, abban is megőrül szerintem, hogy én így csináltam az elején, teljesen bolond voltam, tehát ilyen 3-4 naponta váltottam helyet, és akkor hostelekbe aludtam, ilyen $15 keretem volt egy napra, amit elköltettem. Volt, hogy gyúrtából dolgoztam, szóval az elején tényleg egy kicsit ilyen hippi üzemmódba mentem, de most már tudom azt, hogy egy ilyen 3-4 hónap is akár egy-egy helyen eltöltve sokkal-sokkal barátibb. A másik pedig tényleg az, hogy felelősséget vállalni saját magad miatt, és az nagyon sok kockázatűrő képességre utal, hogy meg felkészülésre utal. Tehát, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez ilyen Hawaii Dizsi napfény, de alapvetően fontos az, hogy tényleg tudatosan készüljünk nagyon sok részére az életünknek, amit itthon egyébként nem biztos, hogy ennyire tudatosnak kell lenni.
1: Na, mesélj már is, hol voltak munkahelyeid? Magyarul merre felé jártál, ahonnan dolgoztál? Így az imént említetted Ázsiát, meg egy pici időeltolódást már, ami az órákat illeti. De mesélj, melyek voltak azok a kedvenc helyek, ahonnan tényleg emlékezetes volt, hogy dolgoztál?
0: Fú, azt hiszem, hogy ezeket szokták szeretni ilyen rádióműsorokban, de 92 országban jártam.
1: Aztán.
0: És kétszer jártam az összes kontinensen, belérte Antarktikát is. Úgyhogy
1: jó neked.
0: Nyilván a legizgalmasabb iroda az Antarktika volt, bár ott megjegyzem, hogy iszonyatosan sokat azért nem dolgoztam, tehát ugye azért csak így elmentem, volt nálam mondjuk laptop, de ott nem ilyen fajta munkát végeztem. És én most Tájföldön élek egyébként fél időben, most már lelassultam, mert nem is kifejezetten lehet azt mondani rám, hogy digitális nomád, de még mindig azért ennek hívom magam. Szóval fél évben én Tájföldön élek, fél évben Magyarországon, és igen, Tájföldet nagyon szeretem, de hát mindenhol jártam már, amit ebből a 92 országból belefér.
1: De úgy értem, hogy és dolgoztál is mondjuk az Egyesült Államokból, Dél-Amerikából, az Antarktikán nem dolgoztál, ezt említetted, de mit tudom én, akkor
0: e-maileket megnéztem, hogy
1: Afrikából is dolgoztál. És
0: így van, Dél-Afrikában is voltam. Voltam, igen, Dél-Kelet-Ázsiában elég sokat, gyakorlatilag amikor mondjuk Amerikában viszonylag kevés időt töltöttem, Észak-Amerikában már elég drága, meg egyébként nem biztos, hogy digitális nomád barát hely, de az, hogy mondjuk ott vagyok 2 hetet, és akkor közben egy napi 4 órát dolgozom, az abszolút mértékben benne volt.
1: Na, és akkor jöjjön az a nehéz kérdés, amit itt az imént már te is egy picit pedzegettél, hogy hogyan lehet hosszú távon kapcsolatokat, barátságokat, vagy akár családi életet fenntartani, úgyhogy közben folyamatosan úton vagy, bár itt most azért némi magyarázatot adtál arra, hogy jelenleg legalábbis 2026-ban úgy oszlik meg az életet, hogy fél évet Tájföldön, fél évet Magyarországon. De ezért mégiscsak fél évet nem vagy itt, lehet, hogy hiányolnak nagyon sokan, sőt, hát gondolom.
0: Igen, szóval ezért is járok az a fél évente. Nekem saját gyerekem nincsen, de vannak keresztlányaim, meg vannak, meg nagynéni vagyok, és akkor ebbe ezt élem meg, amikor hazajövök, illetve vannak itthon baráti kapcsolataim, amiket ápolok. De képzeld el, hogy ez ugyanígy igaz bárhol máshol, merre megyek, szóval nem úgy kell elképzelni, hogy mindenhova megérkezem, és akkor új barátokat kell szerezni, megőrülnék. Nekem körülbelül 10 éve egy elég stabil baráti kapcsolatom van, akik digitális nomádok, és nagyjából együtt döntjük el, hogy hova megyünk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy pont napra pontosan megbeszéljük, hogy ki mikor fog érkezni, csak hogy mondjuk a téli szezont azt Mexikóba töltjük, vagy a téli szezont, általában a téli szezon azt, amit így Európából elmegyünk, és akkor nagyjából megbelüljük, hogy melyik irányba megyünk így a közelebbi barátaimmal.
1: De akkor ez azt jelenti, hogyha mondjuk Tájföldön vagy, akkor ott megvannak, vagy van néhány ebből a csapatból, a közelebbi barátcsapatból, akik ott vannak veled.
0: Van.
1: Magyarul, hogyha sürgősen magyar beszédre és magyar kapcsolatra vágy, látsz, akkor hirtelen ott összetudod. Ja,

0: Magyarok.
1: Ja, nem magyarok, nem pláne. No.
0: Nem magyarok, ők európaiak, de vagy hát nem is mind. Igen, tehát velük az utam elején találkoztam 2016-ban egy konferencián, digitális nemet konferencián, amire rendszeresen jártam, évente kétszer-háromszor, majd én lettem a vezetője ennek a konferenciának, a programigazgatója, úgyhogy onnan azért elég sok hasonló érdeklődésű emberrel találkoztam, akik ugyanígy élnek, és hát ők lettek így a digitális nemet legjobb barátaim, úgyhogy igen, ők szerencsére ők is úgy döntöttek, hogy Tájföld a legjobb hely, és akkor ott velük, igen, októbertől májusig ugye együtt élünk, ott egy ilyen falusi életem van, itt egy városi életem van, úgyhogy így.
1: Azon gondolkodom, hogy pénzügyileg megéri-e digitális nomádként élni, vagy sokszor többe kerül az a fajta szabadság, amit ad, mint maga a hagyományos életforma.
0: Nehéz,
1: és újra nem a zsebedbe
0: nyugodtan beszéltünk pénzről, sőt tudom, hogy ezt érdekli a hallgatókat, úgyhogy beszéltünk pénzről. Mondjuk egy étel, vagy egy én folyamatosan kint eszem valami étteremben Tájföldön, 2-3 ezer forintból egy 2-3 fogásos kaja, az ki szokott azért jönni vízzel együtt, vagy üdítővel, vagy egy kókusszal együtt. Szóval étterembe járni sokkal, az életminőségem szerintem magasabb mondjuk Tájföldön, mint itt a budapesti árak mellett. Ahol én vagyok a szigeten, ott nagyon felmentek az árak így lakatásra, de mondjuk, hogyha Chiang Mai-ba vagy Bangkokba lakna az ember, ott például ilyen 200 000-160 000 forint környékén egy kétszobás gyönyörű apartmant ki lehet
1: venni. De akkor most egy saját apartmanban laksz?
0: Vagy? Nekem egy házikom van Tájföldön, és az mondjuk nagyon drága, tehát ott én egy nagyon drága szigeten lakom, sajnos azt tetszett meg, úgyhogy az tényleg ilyen 300-400 ezer forintot egy szállás, szóval Kopangant azt nem a legolcsóbbnak ajánlom, hogy akik legolcsóbban szeretnének utazni, de nagyon sok helyre lehet menni, nagyon olcsón utazni, és vannak erre megoldások.
1: Itt említetted az elején, hogy meghatároztál magadnak annak idején, amikor elkezdted egy napi 15 dolláros keretet, nyilván amikor még ilyen hostelekben laktál. Most ezt már teljesen magad uraként te határozod meg magadnak, tekintettel a bevételeidre, vagy ez hogyan működik? Tehát van egy munkád, tudod, hogy mennyi pénzt kapsz érte, és tudod, hogy abból mennyi lehet az, amit egyébként lakhatásra, élelemre, meg egyéb olyan dolgokra, amelyek szükségesek a mindennapok túléléséhez, hogy ezeket felhasználod?
0: Igen, ez a pénzügyi tudatosság, amiről beszéltem egyébként, ez egy nagyon-nagyon fontos része az egésznek, sőt a pénzügyi szabadságnak a kialakítása. Mert a digitális nomádság az nem csak helyfüggetlenséget jelent, hanem pénzügyi szabadság felé tendálást, időbeli szabadságot, illetve mentális szabadságot, szerintem ezt a négyet kell valahogy helyre rakni. Egyébként, hogyha szabad ilyet mondani, akkor pont erről írok könyvet, úgyhogy erről majd...
1: Szabad, hogyne, sőt, nagyon érdekel.
0: Bővebben kifejtem, nem csak ugye 10 perc van azt, hogy ezeket hogyan lehet elérni.
1: Hát tekintettel, hogy fél évre most majd elmész, vagy nem tudom, akkor majd a következő fél évben, amikor itt vagy, nagyon szívesen várnánk.
0: Majd hozom is a könyvet, persze. Igen.
1: Addigra meg is jelenik.
0: Szeptember végén jön, utolsó simításokat végezzük. Úgyhogy, bocsánat, hogy ezt így bedobtam, de gondoltam, hogyha érdekli az embereket a téma, akkor fontos lehet. És a pénzügyi része szerintem nagyon fontos, és az az alapja gyakorlatilag mindennek, hogy az ember tudatos legyen pénzügyeivel. Nem csak annyit, hogy mennyit költ, hanem mennyit is keres. És ez mondjuk, hogyha az ember ugye home office-ban van, akkor ez egy adott dolog, de már szabadúszónak, meg egy online vállalkozónak már nem adott, hanem annál többet is lehet keresni, mint amennyit mondjuk akár a főnök megmond. Ez eldöntés kérdése, hogy kinek mennyi rizikófaktor fér bele. Valaki nem szereti a kockázatot, mi nem vagyunk normálisak, digitális nomádok, és mi nagyon szeretjük a kockázatot. Ez belejár azba is, hogy online vállalkozunk, és eljutunk odáig, hogy akár többet is lehet keresni.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, hogy szerinted a mesterséges intelligencia és a távmunka terjedése miatt 10 év múlva, mondjuk, ha akkor beszélgetnénk, sokkal többen élnek majd digitális nomádként, vagy ez továbbra is majd csak egy szűk rétegnek az életformája vagy életmódja marad?
0: Covid óta elképesztően sokan lettek egyébként digitális nomádok, teljesen más a széna előtte és utána. Az, hogy ez AI mit fog itt művelni a munkavállalókkal, azt szerintem senki nem tudja megmondani, így sajnos én sem. Én azt tippelem, hogy egyébként az AI-t fogjuk tudni arra használni, hogy a jelenlegi munkáikat tudjuk továbbra is csinálni, csak kicsit jobban, de mondjuk a te munkádat szerintem nem fogja tudni egy AI helyettesíteni, meg bárki, aki ilyen személyes brand, vagy valamilyen, amihez kell az ember, szerintem azt nem fogják tudni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Rácz László producer. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy nagyszerű eseményre hívjuk meg a hallgatókat, amely Szent Iván éjszakájához kapcsolódik. Június 23-a, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sport Aréna, és egy közös zenei élmény lesz ez. Ez a Kultúrklub szervezésében valósul meg ez az esemény, és szerintem aki jártas már abban, vagy a nevét hallhatta, az tudja, hogy fantasztikus események jönnek ki a kezei közül, és a gondolatai közül, és valósul meg. De mi is a Kultúrklubnak az üzenete, illetve a küldetése?
2: Megpróbálom röviden összefoglalni. Szóval mi egy kreatív műhely vagyunk, ahol teljesen saját fejlesztésű műsorokat hívjuk műsoroknak, készítünk és csinálunk. Ez a koncertektől kezdve a talkshowon keresztül, kabaréig, a beszélgetős esteken át egy csomó féle típusú műsor, ahol a legjobb művészekkel együtt dolgozunk. Itt igazából mindig kitaláljuk magát a műsort, és színpadra is visszük, tehát tényleg az ötlettől a megvalósításig mindent a Kultúrklub készít, és így alakul ki ez a rengeteg változatos, tényleg jobbnál jobb zenei és kulturális csemege, és hát azzal azért hogy büszkélkedjek, hogy ilyen paletta, meg tényleg ez a típusú úgymond műsorkínálat, ez szerintem egyedülálló ma jelen pillanatban Magyarországon. És ennek egyik eseménye a Libabőr, ahol azt találtuk ki, hogy visszahoznánk azt az életérzést, amit az emberek a tűz körül éreztek évszázadok, évezredek óta, amikor együtt énekelnek, amikor együtt zenélnek, és ez egy olyan közösségi élményt, egy olyan töltetet ad, amit tulajdonképpen teljesen egyedülálló, és azt gondoltuk, hogy egy arénát meg tudunk ezzel tölteni. Már eleve a színpad egy különleges, mert ugye a közepén lesz egy gigantikus installáció, egy tűzinstalláció, ami körül ülnek a gitárosok, harmonikások, a hegedűsök és olyan hangszerek, amik a tűz körül úgymond elférnek, tehát nem lesz zongora, vagy például egy nagy dobfelszerelés, vagy ilyesmi, és hát a tűz körül ülnek a nézők. Ugye hál' Istennek jó sokan leszünk.
1: Igen.
2: És ugye az a különlegesség, hogy úgy oldottuk meg, hogy a jegy mellé mindenki megkapta a szövegeket, és ez nem egy olyan éneklés, mint amit az emberek megszoktak a koncerteken, hanem ezek duettek, ahol a Udvaros Dorottyától Keresztes Ildikón át rengeteg művésszel duettet énekelhetnek életükben először.
1: Mindig vannak szerintem kedvenc dalok, amelyek ilyenkor előkerülnek. Erre lett felépítve ez is, és a műsor is, vagy azért a művészek megmondhatták, hogy ők miket szeretnének mindenképpen elénekelni, együtt énekelni duettben.
2: Igazából ez egy közös hamoz. Mi adtunk egy étlapot, úgymond, egy zenei étlapot, és a zenei étlapról pedig, amit úgy gondoltunk, hogy igazán siker lesz az arénában, tudják énekelni, a közönség ismeri, benne van a fülében, mert azért 15 dalt amatőröknek megtanulni most azért nem kis feladat, nem akartuk, hogy teljesen új dalokat énekeljünk ott, szinte lehetetlen lett volna a küldetés, ezért mi adtunk egy zenei étlapot, és erről a zenei étlapról pedig a művészek, akik ugye egyetlen egy dalt fognak énekelni a tűz körül, egy duettet, kiválasztották a számukra kedveset.
1: De azért néhány dalt soroljunk fel, amely biztosan el fog hangozni, de egyébként, hogyha fellátogatnak a kultúrklub.eu weboldalra, akkor itt látják a dalszövegcsomagot, és ezt meg is tudják nézni, de aki még esetleg ezt most nem tette meg, annak áruljuk el.
2: Hú, mondok egy párat.
1: Jó.
2: Igénye nélkül, tényleg. Tehát először is vannak ilyen klasszikus tábortűzdalok, lesz egy kiváló gyerekkórusunk, a Bakácstéri gyermekkórus, akik ilyen Ohio, meg ezeket a típusú közösségi dalokat fogja előadni. Aztán lesznek melankolikusabb, lassabb, érzelmesebb dalok, a Horváth Attila, Balázs Fetó szerzemények, ugye a koráltól. Aztán lesznek gyors dalok, lesznek LGT dalok, tehát rengeteg dal lesz. Ő még csak 14, aztán Valahol egy lány, aztán 16 tonna, Ringasd el magad, nem sorolom tovább, rengeteg lesz.
1: Nézzék meg a weboldal, szerintem ez ez a legbiztosabb. És én közben kutattam a fejemben, hogy mikor is beszélgettünk, és akkor beszélgettünk szerintem, amikor megnyílt a Roma Kultúrklub, és ott ugye rengeteg esemény volt. Az egy nagyon intim volt. Most viszont, ahogy én így láttam, és a weboldalt is megnéztem, rengeteg olyan esemény van, amely viszont sokkal nagyobb teret tud most kapni.
2: Hát igen, itt ez egy más léptékű a Kultúrklub, ugye itt a Víg Színháztól a Műpán keresztül az arénáig mindenhol rendezvényeket tartunk. Más jellegű műsorok vannak. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy olyan művészekkel dolgozunk együtt, akikre hatalmas igény van. Bodrogi Gyulától kezdve most például lesz egy Egyszer élünk, a többi ráér egy olyan kabaré műsorunk, ahol sikerült megállapodnunk Bodrogi Gyulával, Szacsvai Lászlóval, Liptai Klaudiával, Járai Mátéval, tehát olyan nevek, hogy egyszerűen hihetetlen. Itt nem lehet már nagyon piciben gondolkodni, úgyhogy ezek az 500 főtől a 10.000 főig mindenféle helyszínen ott vagyunk.
1: Nézzenek meg minden részletes információt is, egy picit még visszatérve a Liba bőrre. Lesz-e olyan, amely kifejezetten csak gitárral lesz kísérve?
2: Természetesen az olyan, ami szinte csak egy gitárral van, lesz olyan, ami sokkal teltebb hangzást ad, mert hát azért lesz a tűz körül, kahunnak hívják, tudja ez a dőhangszerek.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Azért a ritmus szekció ott lesz, meg lesz tangó harmonika, tehát hogy lesznek más hangszerek is, tehát különböző hangzások lesznek. Például ott lesz Szirtes Edina Mókus, nagyon híres, kiváló hegedű művész. Nagyon-nagyon jó zenészek is lesznek, meg énekesek, úgyhogy nagyon izgulok, megmondom őszintén. Azért izgulok nagyon,
1: igen,
2: mert ezt az installációt, amit összerakunk, ez soha nem volt még összerakva, ezt mi fejlesztettük le, mi találtuk, hogy legyen, hogy működjön, és mitől lesz tűz, és hát hatalmas várakozással előtt vagyunk mi is, és izgalommal vagyunk mi is, hogy milyen lesz.
1: Amikor a művészeket megkereste ezzel az ötlettel, ők hogyan fogadták ezt?
2: Azonnal igent mondtak.
1: Ilyen még nem volt, ugye?
2: Nem volt. Soha nem volt még ilyen. Még hasonló sem volt ilyen, hogy duettet énekelhet a közönség. És egyébként azt hozzáteszem, hogy ez a művészeknek is nagyon nagy kihívás. Tehát most gondoljon bele, hogy fölmennek a színpadra, és bevállalják azt, hogy próba nélkül amatőrökkel fognak duettet énekelni. Tehát ez egy hatalmas feladat nekik is, és pontosan ezért a próbán, meg a főpróbán én imitálni fogom a közönséget amatőrökkel, tehát amatőr embereket viszek oda, akikkel majd együtt fognak a főpróbán azért egyet próbálni, hogy mégis milyen ez, amikor el kell, hogy vegye a mikrofont a szájától, és átadja a közönségnek, ugye, és duettek vannak. Tehát nagyon izgi.
1: Igen, nagyon.
2: Ugye nagyon széles a paletta a művészekben is, tehát tényleg az Udvaros Dorottyától a Gubik Petrán keresztül a Hevér Gábor, a Keresztes Ildi, a Fűr Anikó, Pintér Tibor, tehát rengeteg, a Cutor Zoli, Olá Gergő, nagyon sokan lesznek. Nagyon jó lesz tényleg.
1: Igen, és valószínűleg van olyan dal, amelyet lehet, hogy nagyon-nagyon régen énekeltek, vagy még sohasem énekeltek, és akkor most ez így összeadódik, és az, hogy igen, közös éneklés van, szerintem ennek valami olyan elképesztő ereje van, és én tényleg biztos vagyok benne, hogy végig Liba bőr lesz, ugye?
2: Igen. Igen, egyébként azt már elárulhatom, hogy én egy nagyon nagy hazárdőr vagyok, és én már most befoglaltam a következő Szent Ivánére az arénát, bízva abban, hogy ez egy nagyon sikeres műsor lesz, úgyhogy ebből egy tradíciót, egy hagyományteremtő koncertet szeretnék, tehát jövőre ugyanígy megtartjuk Szent Ivánékor. Függetlenül attól, hogy ez hétfőre vagy keddre esik, ugye most is kedden lesz a koncert, mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy ne a közelében legyen Szent Ivánének, hanem akkor pont Szent Ivánékor legyen ez az ünnepség, mert én ezt egy ünnepnek tartom.
1: Akkor tehát első Liba bőr, Szent Iváni éjszakán egyetlen közös hang leszünk, jövőre akkor újra beszélünk, de most még oda nem szaladunk, hanem csak június 23-áig, a helyszín pedig a Papp László Budapest Sportaréna, és a kulturklub.eu weboldalon pedig minden más információt és más programokat és előadásokat megtalálnak, és hát olyan neveket, hogy szerintem mindegyikre érdemes ellátogatni, úgyhogy én kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon köszönöm a kedvességét, és nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Rácz Lászlót hallhatták, producert.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Az alkotás kulisszái, múzeumok éjszakája, képzőm. A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a Lotz freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival is. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelenében és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epreskert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epreskert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Pantheon Friz kiállítótér, Strobel Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézi meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobel Alajos bohém összejöveteleket rendezett. De a múzeumok éjszakája rengeteg más programot is tartogat számunkra. Ízekbe zárt történetek, bárki áthathatja magát a mediterrán életérzésnek a Magyar Nemzeti Galériában szombaton. Ugye az a jó a múzeumok éjszakáján, hogy nagyon sok helyre elmehetünk, így akár több múzeumot is meglátogathatunk. A nyár legvarázslatosabb estéjének fókuszában a Dolce Vita című kiállítás áll, amely egyaránt felel a szezon zamatáért és pezsgő ritmusáért. Vizuális csemegé, izgalmas terek, tárlatvezetések kicsiknek és nagyoknak, kortárs táncprodukció, pop-up előadások, kézműves workshop és élő zongoraszó és DJ-szettek kóstoltatják bele a hamisíthatatlan múzeumok éjszakája varázsába június 20-án szombaton. Bárhova is látogassanak-e, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Péntek este ismét összehozzuk a diszkózene szerelmeseit egy fergeteges bulira, az Ida Bistróba. Péntek este előszedjük a régi diszkó kedvenceket, hogy fantasztikus dalamaikkal táncra csábítsanak. Péntek este a legjobb The Disco Party a Várkertbazár aljában, az Ida Bistróban. A lemezolvasók Jazzkovács László és Suri Ibre. Jegyek a kultix.hu oldalon. Péntek este The Disco Party a legjobb klasszikus tánczenékkel és veled az Ida Bistróban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: 11 óra után is folytatódik a Jazzy Night, természetesen itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Bárány Anna. A kellemes szórakozás szerintem garantált, hiszen összeállításunkban például Kató Zoltán szaxofonjátékát is hallgathatjuk. New Sensitivity, ezt játszom majd az egyébként a Melody Makerrel is koncertező művésztől. A kezdésben pedig Kis Kamilka és Lőrinc Ádám, vagyis hazánk szerintem legsikkesebb házaspárja, Kamilka és a Pesti Sík és a Népmese. Jó szórakozást!
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pesti Sík. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hamarosan Seres Rezső legismertebb szerzeménye is felcsendül, a Szomorú Vasárnap, az előadó Nyári Károly. A kezdésben pedig a Ladány Bene 27 2020-ban megjelent Szavak, Színek, Hangok című lemeze forog, arról is a Naphegy című melódia. Jó szórakozást!

kellemes éjszakát kívánok Önöknek, folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. A mikrofonnál Bárány Anna, a lejátszóban pedig a Farkas Róbert vezette Budapest bár egyik muzsikája, mégpedig a Lelakatolt emlékek című, amelyben Frank énekel. Aztán éjfélig még Dezső Csaba hegedű és bráncsa művész játékát is hallgathatjuk Midnight című felvételével, a kezdésben pedig Romhányi Áron, valamint Kis Péterfi Márta szerzeménye Mihály Réka énekel. Viszlát Budapest! Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett áralá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Itt a Jazz In, folytatódik a Jazz The Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Hamarosan egy jazzy dalversenygyőztes előadó muzsikál itt nálunk Juhász Kornél vezetésével, a Cornélio Tutu Band. Daluk címe Örök Kék. És most jöjjön Dés László szerzeménye, amit annak idején a Patika című TV-film sorozathoz írt. Vigyázz rám, az előadó a Hess Ádám Akusztik, itt a Jazz In.

Hey. Vigyázz rám, kérlek, még maradnék. Amikor indulsz, én utánad szaladnék. Amikor érkezel, majd eléd megyek, és csak remélem, hogy egy életre elég leszek. Nem az vagyok, akit vártál, ezt tudom rég, de a reményt azt magam után húzom még. Érzem, ahogy dobog itt belül, ez a szív itt a sárban, de holnap majd felül. Egyszer majd elindulunk, tudod, te meg én, mennyei utazás, a pokol peremén. Mondanám,

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol egy a Covid karantén idején megjelent dalával szerepel a Roy és Ádám trió, ez a Talán. A kezdésben az Artisius díjas basszusgitáros Frey György szerzői lemeze forog, arról is az Én Budapestem, Szolnoki Péter énekel, itt nálunk a Jazzin.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Talán igen, talán nem, talán lent, ha

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Queen Bee is játszik, most valóban a csapatot hallhatjuk, majd nem úgy, mint a múlt heti Metallica koncerten, ahol a csapattal választottak egy dalt, legalábbis egy dal részletet. A Queen Bee-től itt a Nightban az Androidő szól majd. Előttük Gershwin örökzöldje is felcsendül, magyarul, Cserháti Zsuzsa előadásában, a Kéne egy álom. A Megasztár versenyzővel Bartók Eszterrel kezdünk, saját szerzeményét indítom, ez az Üvegház, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan Behumi Dóri, Kozma Orsi és Váci Eszter énekelnek, ők és természetesen Geszti Péter, így teljes a jazz meg az Funky Doki című daluk szól. A kezdésben az egykori X-Faktor versenyző Horányi Juli és a Move Your Body itt a Jazzy Nightban.

0: Europa wär.
1: Teli Hold, Férzik a szívem.
2: Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol nem sokára a Kincel Dániel zongoristából, György Attila bőgősből és Pajzs Attila dobosból álló Kincel trió is számít a figyelmükre. Előadásukban érkezik a Vörösbegy című nótájuk. A kezdés a Sexsad Junior Stars Big Bandé, Zug Blues. Ezt indítom, már is izgalmas muzsika lesz, izgalmas összeállítás lesz, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velünk!

Jazzy. Együtt vagyunk. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol kicsit felidézzük a 20-as évek elegáns, életigenlő swing muzsikáját, nem is akármilyen formában. A Kezbi zenekar tagjai ugyanis ezt a luxus hangulatot vegyítik az Electro Swing-gel. Érkezik majd a Menet című szerzemény. 2021-es felvételével szerepel az Intermezzo, ez a Gondolj rám, a kezdésben pedig Csányi István, Csányi Pisti vezetésével a szaxofang. The Big Boy című muzsikájukban közreműködik a Jazzy Dal versenygyőztes Lombos Marci. Hallgassuk most őket, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 nap napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett áralá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madács Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot. Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a 90.9 Jazzy Rádiót hallgatják, ezzel el is érkeztünk a ma hajnali Jazzy Night utolsó órájához, a mikrofonnál még Bárány Anna. Óranyitós szállításunkban Britney Spears sikerét is lejátszom egy feldolgozásban természetesen, hiszen igen kiváló érzékkel nyúlt a dalhoz Csondor Kata és a Scott Bradley's Postmodern Jukebox, ez a dal pedig a Toxic. És ha már feldolgozás, akkor a kezdésben is jöjjön egy Sonny Bono dalai közül a Bang Bang, Szabó Gábor játszik. Sajnos már csak felvételről. Itt a Jazzin.